kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházás jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. Manna Hits.

0: a Manna hit.
1: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try.
2: Donna fiam szívbeteg és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyját tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le. Még akkor sem, ha úgy érzed, hogy

0: valaki.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy félelmet éreztek majd, de nem kell félnetek. Nagy különbség van a között, amikor félelmet érzünk, meg amikor félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszkett a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan nézzünk szembe a félelemmel, és hogyan legyünk szabadok tőle. Szerintem elképesztő, mennyi kárt és kínlódást okoz az embereknek a félelem. Hiszem, hogy a félelem a fő szellemiség, amivel a sátán visszatartja az embereket a fejlődéstől. Nem tudom megtanítani neked, hogy hogyan ne érezz félelmet, de azt igen, hogy hogyan kell szembenézni azzal, hogy ne az irányítson téged. Minél inkább szembeszállsz vele, annál kevésbé fog zaklatni vele a gonosz. A hit az egyetlen dolog, ami legyőzi a félelmet. Ha van hitünk, akkor ez az Istentől jön. Ha félünk, az a gonosztól jön. A félelemtől való szabadság egyszerűen azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a félelem irányítson minket. Lehet, hogy a félelem fizikai vagy érzelmi tüneteit érezzük, de visszautasíthatjuk azt, hogy engedjünk a megfélemlítésnek. Megtanulunk engedelmeskedni Istennek, és hisszük, hogy ő mindig velünk van. A félelem jelenlétében is tovább megyünk előre. A bátorság azt jelenti, hogy tovább megyünk előre, annak ellenére, hogy még mindig félelmet érzünk. Megtanulunk a félelem ellenére cselekedni. Isten nagyszerű kijelentést és megértést adott nekem körülbelül 21 néhány éve. Azt gondoltam, amíg félelmet érzek, addig gyáva vagyok. És azt akartam, hogy ne érezzek félelmet. Aztán megtanultam, hogy a félelem mindig jelen lesz. Mert ez az egyetlen eszköze a sátánnak, hogy távol tartson minket a fejlődéstől. Soha nem tudunk anélkül élni, hogy időről időre félelmet ne érezzünk. Minél inkább megadjuk magunkat neki, annál inkább irányítani fog minket. Lehet, hogy néhányan bénító félelemmel. Furcsa, szokatlan félelmekkel küzdködtök. Lehet, hogy olyan félelmeid vannak, amiről szégyelnél bárkinek is beszélni. Ha nekiállunk tanulmányozni, akkor végtelen a különféle fóbiák sora, melyekkel az emberek küzdködnek. De minél inkább szembeszállsz a félelemmel, annál inkább azt teszed majd, amit tenned kell, és amit tenned kellene, akár érzel félelmet, akár nem. És az annál gyengébbé válik majd az életedben. Szeretném, ha megértenétek, hogy a félelmet nem lehet csak kiimádkozni magunkból. Szembe kell szállni vele. Meg kell tanulnod, hogy ne félj a félelemtől. A félelem az az, amikor a hamis tények valódinak tűnnek. Elhiteti veled, hogy megtörténik majd valami, ami talán soha nem fog megtörténni. Persze hiszem, hogy érezhetünk félelmet az életünkben, de sok dolog, amitől félünk, soha nem történik meg, és ha meg is történne, a félelem, aminek engedjük, hogy kínozzon, rosszabb, mint maga a dolog, amitől félünk. Arra is bátorítalak benneteket, hogy maradjatok távol az úgy tartok attól a dolgoktól, mert ez közeli rokonságban áll a félelemmel. Félelemre vezet. Gyakran mondjuk, hogy tartok attól, hogy vásárolni menjek, tartok attól, hogy hazavezessek. Néhányan azt gondoltátok, tartok tőle, hogy hazavezessek holnap a konferencia után. Ezzel már előre megengedett, hogy a gonosz ellopja tőled az örömöt, amit itt kaptál, mert már előre elhatároztad az elmédben, hogy tartasz a hazaúttól. Nos, Isten nem azért hozott ide, hogy aztán tarts a hazaúttól. Azért hozott ide, hogy feltöltsön téged, és másfajta hozzáállással tudj hazamenni, mint amivel idejöttél. Azt akarja, hogy bátran, hittel teljesen menjetek haza, hogy már ne tartsatok mindattól, amitől idejöveteletek előtt tartottatok. Ma 7 különböző dolgot szeretnék megtanítani nektek a félelemről. Lehet, hogy egyes pontoknál többet időzök majd, mint a többinél. Néhány pont ismerős lesz számotokra, tehát emlékeztetőül szolgálnak majd. Néhány pont pedig különleges lesz olyan dolgok, amiktől hajlamosak vagyunk félni, és talán soha nem gondoltatok bele ezekbe. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az a gondtól, próbáktól és üldöztetéstől való félelem. És azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom nektek, semmi szükség nincs arra, hogy féljünk ezektől. Mert garantálhatom, hogy lesz benne részünk. Egyszer mondott nekem valamit egy lány, egy barátnőm, aki a 40-es évei elején járt, és akkor lett először állapotos, és aki nagyon félt a szüléstől. Azt mondta, úgy félek, hogy fájni fog. Azt feleltem, hát ezen a problémádon tudok segíteni. Tényleg tudsz? Kérdezte. Nem kell, hogy félj, mert biztosan fájni fog. De több millió nő végigcsinálta, és nem haltak bele. Nem engedhetjük meg, hogy féljünk valamitől, ami amúgy is egészen biztosan bekövetkezik, mert ha félünk, az csak sokkal erősebbé teszi a fájdalmat. Ismeritek magatokat, hogy milyenek vagytok, amikor fáj valamitek. A csontkovácsom mondott valamit, amikor másfél évvel ezelőtt elég csúnyán megsérült a hátam. Akkor kezdtem el használni ezt a széket, és aztán úgy döntöttem, hogy megtartom. Úgy gondoltam, elég öreg vagyok már, azt teszek, amit akarok. Időnként le akarok ülni, és kész. Bátrabbak leszünk, ahogy megöregszünk, tudtátok? Már senkire sem próbálsz jó benyomást tenni. Már nem érdekel, és meglehetősen szabad vagy rá, hogy az légy, aki vagy, és azt tedd, amit akarsz. Tehát azt mondta nekem, próbálj ne görcsölni, és ne légy túl óvatos, mert úgy a nyakad még jobban fog fájni. Tehát minél inkább félünk a fájdalomtól, annál rosszabb lesz. És ez ugyanígy van az élet minden területén. Amikor szülsz, azt mondják neked, hogy lélegezz, lazíts. Ezért én ugyanazt az alapelvet használva szeretném azt mondani nektek, hogy bármitől is félsz, a félelem csak rosszabbá fogja tenni az egészet. Ha tudod, hogy úgyis keresztül kell menned rajta, akkor teljesen felesleges félned. Inkább mondd azt, hogy Isten kegyelmet ad majd nekem, amikor eljön az ideje. És nekem pedig mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az élet nem könnyű. Mind tudjuk ezt. De Isten felruházott minket a Szent Szellemtől fakadó természetfeletti erővel, hogy a nehéz dolgokat mosollyal az arcunkon, és a szívünkben lévő örömmel tudjuk megtenni. A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Amen. Hallottatok? A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Nem kell, hogy minden egyszerű legyen számunkra. Nem vagyunk nyápicok, tele vagyunk a Szent Szellemmel. Harcosok vagyunk. Az Isten ereje az életünkben van, hogy nagy dolgokra tegyen képessé minket. Dave beszélt néhány dologról ma. Az országunk helyzetéről, meg a saját történetéről, és egy nagyszerű példát hozott arról, hogyha egy megfelelő történelem könyvet olvasunk, amiben mindent megemlítenek, amit Isten tett, akkor látható, hogy Isten rengeteg természetfeletti dolgot tett az országunk kezdeti éveiben. Mert az emberek az Isten igéjétől fügtek. A törvényeink az Isten igéjén alapultak. Tehát Dave azt mondta, hogy nem jó, ha kivesszük Istent a történelemből, ami megtörténik manapság, mert a legtöbb történelemkönyv, akár az iskolákban, akár a könyvesboltokban már nem veszi számításba Istent. Így csak a természetes szinten értelmezhető dolgok maradtak bennük. Nos, Isten nélkül mi mind csak anyagi szinten értelmezhető lények lennénk. Nem tudnánk semmi többet tenni, mint mások, de nekünk itt a természet feletti. Ezért aztán természet feletti életet élhetünk, és természet feletti dolgokat tehetünk. Ezért szeretnélek azzal bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy éreztek félelmet, de nem kell, hogy féljetek. Nagy különbség van a között, hogy félelmet érzünk, és hogy félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Köszönöm. Nem kell félned a bajoktól. Nem kell attól félned, hogy lesznek bajok, mert úgy is lesznek. Mondhatod erre. Nos, ez nem valami bátorító, ez igaz. De azzal nem segítek, ha hazudok nektek. Butaság lenne részemről felállni ide, és azt mondani, tudjátok, ha gyakoroljátok a hiteteket, akkor távol tarthatjátok a gonoszt, és soha semmilyen bajt nem okoz majd nektek. Ez butaság. Én hiszem, hogy az emberek az ilyen tanítások miatt is eltávolodhatnak Istentől. Megtérnek, na mostantól Jézus mindent megold az életedben. Nos, lehet, de az is lehet, hogy sokkal tovább tart majd neki, mint te szeretnéd. Azt akarja, hogy megtanuljunk vele együtt átmenni a nehéz dolgokon, és hogy nem kell minden nehéz dolgot elkerülni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Márk 4.35 Jézus beszállt a hajóba a tanítványokkal, és azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor garantált, hogy át is fogsz jutni oda. Ez ilyen egyszerű. Nos, nézzük meg, mi történt ezután. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy, hurrikánszerű szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra, és rögtön ezután vihar támadt. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és aludt. Aludt! Érezted már azt, hogy Jézus alszik az életedben? Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És azonnal elállt a vihar, mintha belefáradt volna a tombolásba. Nagy csendesség lett, és tökéletes békesség. Nos, csak egy kis ízelítőt szeretnék adni ebből a versből. Jézus nem szólhatott volna békességet a viharnak, ha ő maga ideges lett volna. Nem szólhatsz békességet, ha nincs békességed. Mi viszont sokszor azt tesszük, hogy adódik egy nyugtalanító helyzet, és engedjük, hogy felidegesítsen minket, és az idegességünk csak rosszabbá teszi az idegesítő helyzetet. Tulajdonképpen fokozzuk a problémánkat, és rosszabbá tesszük. De ha békességben maradsz, akkor a gonosz nem tudja, mit tegyen veled. Szinte teljes idegösszeroppanást kap. Ha minden eszközét bevetve próbál mindent megtenni ellened, te pedig békességben maradsz, szeretetben jársz, és dicséred az Istent. Most arról beszélek, hogy miként folytass szellemi harcot könnyedén, közben élvezd az életed. Aztán a 40. vers. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Hogy lehet, hogy nincs hitetek, nincsen mély bizalmatok? Egyes fordítások azt mondják, hogy megdorgálta őket a félelmükért. Biztosra kell mennünk, hogy a viharban ugyanolyanok maradunk, mint amikor nincs vihar. A viharban ugyanolyannak kell maradnunk, mint hogyha nem lenne vihar. Mit jelent az, hogy több, mint győztesek vagyunk? Én úgy hiszem azt, hogy már azelőtt tudod, hogy megvan a győzelmet, mielőtt egyáltalán problémát támadna. Ezért, amikor meghallod, hogy probléma támadt, akkor nem is kellene idegessé válnod miatta. Csak mondd azt. Nos, tudom, hogy győzni fogok. Lehet, hogy keresztül kell mennem ezen, de Isten velem lesz. Nem tetszik ez. Nem örülök neki, de meg tudom csinálni. Bármit meg tudok tenni, amit kell. Nem engedem, hogy ez elrabolja az örömömet. Nem engedem, hogy elrabolja a békességemet. Nem engedem, hogy tönkre tegye a napomat. Egyszerűen csak megteszek bármit, amit kell. A Jézus nevében. Amen. Tudjátok, velünk is egyfolytában megtörténnek dolgok, ahogy veletek is. Az én felelősségem, hogy gondot viseljek az özvegy nagynénémre, akinek nincsenek gyerekei, és az édesanyámra is. Anyám 87 éves, a nagynéném 84, és mindketten idősek otthonában laknak. Illetve az anyám most költözött az idősek otthonából egy szanatóriumba, mert romlott az egészségi állapota. Ma reggel kórházba kellett vinni őt. Szabálytalan volt a szívritmusa, és már másodszor volt szüksége arra, hogy elaltassák, megállítsák a szívét, majd újraindítsák. A lányaim nagyon sokat segítettek ebben, és kettejüknek összesen 6 gyerekük van. Amikor 6 gyerek van körülötted, nos, tudod, akkor elég elfoglalt vagy. Mivel én sokat utazom, én is elfoglalt vagyok, és nem tudtam volna nélkülük végigcsinálni ezt. És mi nagyon elfoglaltak voltunk mostanában, mert nagyon sok minden történt. Sok orvosi vizsgálat, sok ez, meg amaz. Épp, hogy beköltöztettük őket a szanatóriumba, amikor felhívtak, és azt mondták, el kell küldenünk a kórházba. Nos, persze nem voltam otthon, és valakinek oda kellett mennie. Ezért felhívtam a lányomat, és azt mondtam neki, ne haragudj, hogy ezzel zavarlak, de most hívott a szanatórium, és a nagyit átküldik a kórházba. Problémák akadtak. A lányom azt felelte, oké, én majd elintézem. Mondtam neki, hogy nagyon rosszul érzem magam, amiért őt kérem meg, de azt felelte, semmi baj, anya. Ez az élet része. És én meg olyan büszke voltam rá, arra gondoltam, Istenem, bárcsak én is így viselkedtem volna az ő korában. Örülök, hogy ő jobb tanítást kapott, mint én. Ma megint beszéltünk erről, és azt mondta, ezt meg kell csinálni. Azt mondta, semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell tenni. És tudjátok mit? Remélem, hogy ma ti is megértitek ezt. Semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell csinálnod, mert a mérgelődés a semmit nem változtat a helyzeten, csak szerencsétlenné fog tenni. Szóval van egy kis mondat, amit szeretnék a szívetekbe ültetni ma, amit mindenhová felírtam a jegyzeteimben, így hangzik. Ne félj tőle, nézz szembe vele. Ne félj tőle, nézz szembe vele. 1 Korintus 15:9 Pál azt mondja, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. A lehetőséggel az ellenállás is együtt jár. Az új szint mindig új támadással jár együtt. Imádkozhatsz az előreléptetésért a munkahelyeden, de garantálom, hogy ha amikor főnökké válsz, az azt jelenti majd, hogy még több ember lesz, aki nem kedvel téged. És nem akarok negatív lenni, egyszerűen csak ez az igazság. Lehet, hogy azt hiszitek, mindenki szeret engem, de ez nem így van. Csak mert ti kedveltek, még nem jelenti azt, hogy mindenki kedvel. És minél több ember tanítok, annál több dologgal kell szembenéznem. El kell döntenetek az életben, hogy a pozitív és jó dolgokon tartjátok a szemeteket, és hagyjátok, hogy akiknek semmi más dolguk nincsen, mint panaszkodni, azok panaszkodjanak, amennyit akarnak. De ti nem engeditek majd, hogy felbosszantsanak benneteket. Különben elveszítitek a fókuszt, és nem tudjátok elvégezni, amit el kell végeznetek az életben. Ismernetek kell Istent. Tudnotok kell, kik vagytok ő benne. Tudnotok kell, hogy szeret benneteket, és hogy terve van a ti szabadulásotokra. Mielőtt problémátok akadna, Isten már eltervezte a szabadulásotokat. Ő már eltervezte a szabadulásotokat, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan mondjuk ugyanazt, amit a Biblia. Nem kell harcolnom ebben a harcban. A harc nem az enyém, hanem az Istené. Békességben maradok, és örömben, és ha azt mondja, hogy tegyek meg valamit, akkor megteszek. Belépek az ő nyugalmába, várok ő rá, míg az ellenségeimet a lábam zsámolyává teszi. Szeretném, hogy eldöntsétek ma, hogy még ha egy napot maradok is ezen a földön, azt is élvezni fogom. Ne engedjétek, hogy a gonosz félelemmel gyötörjön benneteket. A második dolog, sokszor félünk attól, hogy nem kapjuk meg, amit akarunk. Tudjátok, amikor erről kezdek beszélni, látnotok kellene, hogyan reagál a tömeg. Amikor elkezdek arról beszélni, hogy mi van, ha arra kéred Istent, hogy tegyen meg valamit, és ő azt nem akarja megtenni. Mi van, ha nem kapod meg, amit szeretnél? Még soha senki nem tapsolt ezután. Ez nem egy népszerű üzenet. De az igazság az, hogy elmondhatom, nem fogtok mindent megkapni, amit szeretnétek. Néhányan rosszul imádkoztok. Mások közületek rossz motivációkkal. Néhányan olyan dolgokat kértek, amelyek pusztító hatással lennének rátok, és nem is tudtok róla. Tehát nem fog mindenki mindent megkapni, és ha igazán szeretitek Istent, és bíztok benne, akkor így is úgy is boldogok lesztek. Úgy értem, időnként minél jobban akarunk valamit, annál ijesztőbb számunkra minden arra utaló jel, hogy esetleg nem kapjuk meg. Mi van, ha soha nem házasodom meg? Nos, gondolom, akkor egyszerűen csak nem házasodsz meg. És ennek vannak hátrányai. De tudod, így nem is kell engedélyt kérned senkitől, hogy azt tedd, amit akarsz. Hey, én szeretek házasságban élni. Nem degradálom le a házasságot, csak azért mondtam ezt, hogy tudd, így is lehetsz boldog. Mi van, ha ez van, mi van, ha az van? Nem hiszem, hogy tovább bírom ezt. Nem bírok ki még egy napot. Természet feletti. Ugyan már, add az életedhez a természet felettét, és hidd el, hogy képes vagy mindenre, amire kell. Nem kell, nem kell házasnak lenned, hogy boldog légy. A boldogsághoz nem kellenek gyerekek, nem kell előreléptetés, hogy boldog légy. Nem kell főnöknek lenned, hogy boldog légy. A boldogság benned van. Gyerünk, azt mondtam, a boldogság benned él. Félek, hogy nem kapom meg, amit akarok. Tudod, amíg nem tudsz úgy imádkozni, hogy Jézus. Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Addig mindig félelem lesz az életedben, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Sőt, szerintem túl sokat imádkozunk azért, amit mi akarunk. Azt hiszem, többet kéne úgy imádkoznunk, hogy Istenem, azt akarom, amit te. Azt akarom, amit te, Uram. Benned fogok gyönyörködni, te pedig megadod majd a szívem helyes kívánságait. Bízom benned, hogy jó dolgokat adsz. Persze, amikor tisztán látok valamit az igében, akkor bátran vágyhatok rá, és imádkozhatok azért. De ha a Biblia nem beszél róla, akkor úgy imádkozom, Istenem, kérem ezt tőled. Ha ez olyasmi, amit én szeretnék, de nem helyes, akkor kérlek, ne add meg nekem. Mert nekem voltak olyan dolgok az életemben, amelyek helytelenek voltak, és higgyétek el, nektek sem lennének jók. Hányan sumákoltatok már, és követtétek a test cselekedeteit addig, amíg végül megkaptatok valamit, ami nem is volt jó számotokra. Aztán meg megbántátok az egészet. Nagyon megbántátok. Isten azt adja meg nektek, ami jó számotokra, és a megfelelő időben fogja megadni a megfelelő módon. Ebben bíznunk kell, és soha nem szabad félni, hogy nem a saját akaratunk szerint történik majd mindez. Szóval nem kell félnetek, szembenézhettek vele. Nem minden történik majd az elképzeléseitek szerint. Ti, akik most itt ültök, nem fogtok mindent megkapni, amit akartok. Látjátok? Mondtam, hogy senki sem tapsol. Pedig előre figyelmeztettelek benneteket, és még így sem tapsoltok. Olyan, mintha mindenki kifejezéstelen tekintettel ülne. Tényleg? Hát nem vagyunk mókásak, de viccesek vagyunk. Ó, a test, meg kell kapnia. Isten nem mindig adja meg nekünk, amit akarunk, de mindig azt adja nekünk, ami végül a javunkra válik. Csak azért, mert valami most nem tűnik jónak, az nem jelenti azt, hogy végül nem a javunkat szolgálja majd. Szerintem időnként függői vagyunk a saját elképzeléseinknek. Sok-sok éven keresztül képtelen voltam boldognak lenni, ha nem történt meg az akaratom. Megkapni, amit akarok, szinte drog volt számomra. Úgy értem, ha valami nem történt meg, akkor azonnal önsajnálatba estem. Azonnal. Na gyerünk, tudja valaki, miről beszélek? Ha nem voltam képes mindenkit manipulálni és irányítani, akkor minden felborult bennem. És ebbe nagyon belefáradtam. Jó-jó kereszténységnek hívtam ezt. Teljes mértékben a körülményeim irányítottak. Ha megkaptam, amit akartam, boldog voltam. Ha nem, akkor szomorú, és ebbe belefáradtam. És ha eléggé belefáradsz ebbe, akkor meg tudod változtatni az életedet, és azt mondhatod, én többé nem élek így. Engedni fogom, hogy Isten irányítsa a körülményeimet. Jobban bízom ő benne, mint saját magamban. Magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Engedd, hogy Isten, Isten legyen az életedben. Kimondhatatlan fájdalmat okozhatunk magunknak, ha megpróbáljuk megszerezni, amit mi akarunk. De ha jobban akarjuk azt, amit Isten akar, akkor a békességünk és az örömünk nagyban növekedni fog. Hadd mondjam el újra, nem kell félni attól, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Az igazság az, hogy nem mindig fogod. Ezért tanuljuk meg élvezni a valóságot, igen? Wow! Na végre megértettétek! Jól van! És most szeretnék szólni a tévénézőkhöz. ti sem fogjátok mindig megkapni, amit akartok. Szóval ne gondoljátok, hogy csak az itt lévőkhöz szólok, és ez rátok nem vonatkozik. Ezért többé nem próbáljátok sumákolva rávenni Istent, hogy megadja nektek, amit akartok, és tanuljátok meg azt mondani, amit Jézus, Atyám, te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amen. A harmadik dolog. A tökéletlenségtől való félelem. Nos, ezen gyorsan túltehetitek magatokat, mert ettől sem kell félnetek. Nem vagytok tökéletesek, soha nem is lesztek, soha nem is fogunk tökéletessé válni, amíg itt vagyunk a Földön, ezekben az emberi testekben. A tökéletes gyülekezet nem létezik. Nincs tökéletes munka, sem tökéletes személy, akivel házasságot köthetnél, sem tökéletes gyerek. A tökéletesség majd visszajön, de még nincs itt. Szóval akár el is fogadhatod, hogy tökéletlen vagy.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok, ez itt a Sports Heroes. Horváth Mariannal és Szabó Gáborral folytatjuk tovább a sorozat második részét. A második résznek a második részét, Rafael Nadal még mindig a témánk. Bár itt az előző podcast végén egy picit elkanyarodtunk, és elkezdtünk nagyobb távlatokban beszélgetni a tenisz jövőjéről, de hát azért nem vonult még vissza Rafael Nadal, és nagyon sok mindenről nem beszéltünk még vele kapcsolatban. Szerintem kezdjük azzal, hogy ami egy picit talán személyes is, hogy mi volt a legemlékezetesebb élményetek vele kapcsolatban. És ugye beszélgettünk Gáborral, Federerről is, elég sok történet előjött végül, nem csak egy, mert hogy lehet itt akár kedvenc meccsre is gondolni, egy kedvenc közvetítésre gondolni, vagy egy olyan labdamenetre, amit sosem felejtesz el, vagy akár csak egy olyan kedvenc személyes pillanatra, amikor mondjuk találkoztál vele, vagy láttad őt személyesen. Most Mariannal kezdünk, mert hiszem neked mégiscsak nagyon nagy kedvenced Rafael Nadal.
2: Én amikor láttam őt a Roland Garroson személyesen, amikor kint voltunk Párizsban, nekem az volt a megdöbbentő, hogy a TV képernyő az ugye egy kicsit csal magasságban, szélességben. És nekem volt egy képem Nadalról, és jött velem szembe, és annyira magas volt ahhoz képest, mint amilyennek én emlékeztem rá, és akkor ez egy olyan döbbenet volt, de az csak egy ilyen kis apróság, hogy láthattam személyesen, semmi különös.
3: Ez nekem is megvan egyébként.
1: És hogy magas? Nem, hogy magas, én sokkal magasabb, mint
3: hogy nem áron álltunk ott.
1: Lehet.
3: Hogy én azt hiszem, hogy jöttünk, de nem, mert a kommentátorállásunkból jöttünk ki talán, és ő jött valahol, jött el ott mögöttünk, és elment hozzánk, vagy nekem legalábbis akkor van meg ez a pillanat.
2: Nekem szembe jött. Nekem tuti, hogy szembe jött, és emberek gyűrűjébe jött.
3: Nem, akkor nem ez, de nekem is az volt, hogy ott kijöttünk a kommentátorállásból, ott egy ilyen lépcsőre jöttünk ki, vagy ilyesmi, és ő jött így balról. És nekem is ilyen, hogy Jézusom, ilyen magas.
1: Egyébként tényleg, ez tényleg így van, erre nem is gondoltam, de most, hogy előhoztad, ez hát igazából ugyanakkora, mint igazából mind a hárman magasak, nem? Sőt, talán Federer a legkisebb. Tehát Djokovic is nekem magasabb volt, mint amire gondoltam, de ő a testalkatából tényleg szálkásabbnak is.
3: 185
1: nagyon-nagyon magasra fel, de...
2: Tehát szerintem...
3: Nekem 185 centisem, mert nagyon magas. De ilyen. De magas. De ez nekem is megvan,
2: ez élmény, abszolút. Igen, ez olyan furcsa volt. Van egy meccs, a Söderling meccs, az emlékszem azt a döbbenetet. Pedig akkor még nem volt 13 Grand Slam a zsebében Roland Garros, és ugye ez az ember itt vezet a Nadal ellen. És én közvetítettem azt a meccset, és mondom, olyan volt, nekem nagyon ahhoz hasonlított, amikor, ha lehet egy ilyen személyes összehasonlítás, amikor azt hiszem 97-ben volt, a Rádió Bridge-ben voltam hírolvasó, és reggel 6-kor bementem, én olvastam az első híreket, és ez volt a hírekben, hogy a Lady Diana-t elütötték az autóval Párizsban. Én felolvastam a hírt, jó, hát majd beviszik a kórházba, aztán megmentik az életét. És egy ugyanilyen döbbenet volt, amikor utána 7 órakor meg felolvastam, hogy meghalt, mert a Lady Diana az nem halhat meg. Ugyanez volt, a Nadal az nem kaphat ki, a Söderlingtől biztos, hogy nem kaphat ki, és ősz közvetít a meccset, halad előre, és nem tudod, hogy ezt hogy fogja megcsinálni. És az a teljes, hogy ez egy álom, ez ilyen nem történhet meg, mert akkor az volt jó, hát a Federertől talán kikaphat, de hogy egy Söderlingtől, attól biztosan nem. Ez volt a mi meccs, ami nagyon megvan.
1: Ilyenkor szurkoltál egyébként Nadalnak, vagy kerested a megoldást, hogy hogyan fordíthatna? Vagy te ilyenkor közvetítés közben
2: képest.
1: Ki? Hát, hogy várod azt a fordulatot, amikor szurkolsz, hogy most akkor nem tudom, mi történik majd, az Söderling hirtelen elkezd nem úgy játszani, nem úgy püfölni.
2: Igen, talán az, hogy ezt nem tudja végig csinálni. Ebből a Nadal meg fogja találni a megoldást. És ahogy haladt előre, és egyre kevésbé láttam, hát fogy az idő, hát mikor fogod megtalálni már a megoldást? És nem találta meg. Tehát az a döbbenet, hogy ilyen nem történhet.
1: De érdekes, hogy neked egy vereség a legemlékezetesebb élményekkel kapcsolatban, méghozzá az egyik legnagyobb veresége, vagy tényleg legnagyobb meglepetés a tenisz történelemben, talán az elmúlt 10-15 évben.
2: Nekem az. Van még egy meccse, ami az első megnyertője a Federer ellen, hát az a rekordok miatt. Ugye mondtad, Gábor, az előbb, hogy milyen kevesen csinálták meg a Roland Garros Wimbledont, uh-huh. És talán ő volt a Lever meg a Borg után a harmadik, ugye?
3: Az lehet.
2: És az nem volt benne azért, tehát egy Nadal, egy Federerről sokkal előbb gondolták, hogy meg fogja csinálni egy Nadalról, ki az a Nadal, hogy ezt megcsinálja. Tehát azért, akkor azért én nagyon szurkoltam, meg azért, hogy most már azért verje meg a Federert itt Wimbledonban, meg hogy már végre legyen igaz annak az embernek, aki évekkel ezelőtt tényleg azt mondta, hogy ez előbb fog megtörténni. És még arra emlékszem, és én nem nagyon szoktam ennyire pontosan számokra emlékezni, de arra emlékszem, hogy 13 bréklabdája volt a Federernek, és egyet tudott belőle megcsinálni. És akkor nekem ez a szám, hogy egy Federer 13-ból egyet, tehát egy ilyen szám az rettenetesen megmaradt arról a meccsről.
4: De tényleg ezen múlott? Én nem is emlékszem rá, hogy mi múlott ez a mérkőzés.
3: A 2008-as Wimbledoni döntő? Uh-huh. Federernél sok mindenen múl, sokszor múlt ezen.
4: Hogy a bréklabdákat nem tudom. Jó, de a 13 egy, ez tényleg dúlva.
3: Hát Tsitsipas ellen, amikor az Australian Tsitsipas megvert, akkor szerintem talán 13-0. Vagy valami ilyesmi volt.
2: Igen, de akkor még a Tsitsipas csak járni tanult, amikor 2008-as megvert.
4: Sok volt.
3: De nem azt, csak azt mondom, hogy elképzelhetem, mert ugye Federernél ez egy standard probléma volt egész karrierje során, hogy annyira sok bréklabdához jutott, és tényleg nagyon sokszor került ebbe a helyzetbe. Nem tudta őket kihasználni, ezt csak elmondom, miatt mondtam. Mondd te most a kedvenc meccseidet, vagy emlékeidet, mert aztán még van...
4: Nekem igazából az emlék az személyes, mert hogy ezt meg is írtam egyébként még az Eurosport oldalára. Két és fél, de régen volt már. Akkor még csak 11-szeres Grand Slam bajnok volt, és én voltam Majorkán, április végén, és már ott jutott eszembe, hogy basszus, most hol játszik a Nadal? Mert Barcelonának vége, Madrid még nem kezdődött el, és mondom, most nem játszik sehol ATP tornán, és akkor eszembe jutott, és ez az egyik szerintem legfontosabb dolog Nadallal kapcsolatban, hogy ő, ha nem játszik sehol, akkor hazamegy. És ez tök normális dolog szerintem, hogy hazamegy. Ő nem Dubájba megy, meg Monte Carlóba, meg Floridába, meg Maldív-szigetekre, hanem ő hazamegy Majorkára. Nyilván egy tök szerencsés dolog Majorkán élni, azért tegyük hozzá, de benne van a család is, benne van, ahogy nevelték minden, és hazament, és mondom, basszus, itt van azon a héten, amikor én ott vagyok Majorkán, és mondjuk, akkor manakorban mindenképpen el kell lenni, a más nem azért, hogy átmenni a városon, hogy itt született Rafael Nadal, és ott a szélén van egy akadémiája, meg egy nagy Rafael Nadal múzeum, és akkor ezt a múzeumot meg kell nézni, nyilván az ott a hátsó szándék, hogy majd akkor én onnan beszököm, és majd ott lesz a büfében, és akkor nem tudom, kocintunk, vagy nem. De ezt nyilván nem valósult meg, mert hermetikusan elzárt dolog volt, és ez egy óriási ilyen relikvia gyűjtemény ez a múzeum, egyébként nagyon látványos, de hát nem nagyon találkozom Rafael Nadallal ott, így messziről lehet látni azokat a kemény pályás, gyönyörű szép ilyen komplexumot, ahol ott rengeteg tehetség. Mindegy, lényeg az, hogy nem láttam rá fel Nadalt, és már ilyen csalódottan így a kocsiba szállt, jó, hát akkor oké, akkor menjünk el a főtérre, és akkor nézzük, mert ők a főtéren laktak állítólag, és ott még mai napig megvan az a ház, ahol a Rafael Nadal és a családja élt, és már így szálltam be a kocsiba, és akkor az egész múzeum mögött ilyen jó pár száz méterrel ilyen tenisz táskát cipelő gyerekeket láttam meg, és akkor mentek valamerre. Baszus, ott is vannak még pályák, lehet, hogy ott vannak a salakpályák. Gondoltam, mondom, csak edz magár rosszra, vagy ilyesmi, és ha edz, akkor azért április végén salakon edz. És el kellett sétálni nagyon-nagyon messze, és ott volt egy halom salakpálya, ahol kisgyerekek edzettek az edzőikkel, óriási ilyen gyerek zsongás volt, és az egész, mint a 8-10 salakpályának a leghátsó, legutolsó pályáján, tehát csak meg lehetett hallani azt a nyögést. Amikor beleüt a labdán, mondom, basszus, itt van, és itt ez. És direkt reggel mentünk, mondom, Majorkán már, de egykor már biztos nem akkor edz, hanem majd reggel edz. És ott volt hátul, és így megláttad azt a kék foltot, mert kék pólóba volt, mondom, basszus, itt van. És oda lehetett menni, és manakor külső, legkülső sarkában, egy ilyen pusztában, egy ilyen lerobbant salakos pályán, oda mehettél hozzá, és ott ez a tipikus drótkerítés, ami minden egyes teniszpályánál van, odaállhatta így belekapaszkodva, és ott ütötte a labdát. És ott volt másfél méterre a világ leghíresebb, akkor már 11-szeres egyik teniszezője, és ilyen síri csönd volt. És nekem ez volt a döbbenetes, mert én akárhányszor láttam Nadalt, az mindig vagy meccsen volt, Garroson volt, Madridban, Rómában, nem tudom hol láttam még, de óriási hangzavar vette körül, mert ő a világ egyik legnagyobb sztárja. Ott meg síri csönd volt, meg még rajtam kívül 8-10 ilyen középkorú német turista, akik kitalálták ugyanezt, hogy biztos itt edz, és így álltunk, és így ütötte a labdát, szerintem akkor már egy órája edzett, mert tökére izzadt volt, és még utána is szerintem jó sokat edzett, és semmi más nem csinál, csak ütött tenyerest ki a sarokba. Ezerszer, egymás után. És síri csönd volt, és ahogy hallod, ahogy megüti a labdát, hogy milyen tisztán üti meg a labdát. Több ezerszer egymás után a 11-szeres Roland Garros bajnok. És ebben volt egy ilyen rendkívül megindító dolog, amúgy ott ültél csöndbe, és tényleg én ott nekem Rafael Nadal feljött arra a szintre, ahol Federer volt. Tehát, hogy én ott szerettem meg, mint embert, mert ez egy annyira normális dolog volt, és láttad azt, hogy beleütt több százszor ugyanoda, ugyanabban a sarokban a balabnál, ez nekem egészen döbbenetes volt.
3: Ilyen élmény nekünk is már egyébként Mariannal, akkor bólogat,

0: szól. Uh-huh. Egy ilyen üres térben az a tenyeres, hogy az fantasztikus élmény volt. Én kettőt akartam egyébként mondani, ez ilyen műsorom kívüli volt, én két meccset akartam felhozni. És az egyik az ugyanúgy, mint Mariannál egy vesztes meccs, az egyik legdöbbenetesebb közvetítési életemben a 2012-es Ausztrál Open döntő, amikor ugye 6,5 órát tartott a találkozó. Ugye az Ausztrál Open döntő 9-kor, 10-kor szokott kezdődni? Magyar idő szerint?
1: Hát 7-kor. Este ottan idő szerint 7-kor.
0: Nem tudom, az a lényeg, hogy meg volt beszélve, hogy menjünk barátunkhoz ebédelni. És vacsorára értünk oda. Nem, mert ugye annyi ideig tartott a döntő, hogy ja, ez egészen fantasztikus volt, és ugye Rafael, ezt is említettük Federernél, hogy szerintem ugye egy játékoson a három volt, aki lopott vidéli jó értelemben Grand Slameket a másik kettőtől, azt Rafael Nadaltól ellopta Novák Djokovic, ugyanúgy, ahogy ellopta a Wimbledoni döntőt 2019-ben, vagy annak idején valamelyik US Open-t, amikor az elődöntőben megverte. Hogy break előnyben a dupla breakért Rafael Nadal egy olyan funákot, amit tényleg bárki beüt. Jól játszott a katórája, ami nyilván nehezíti a dolgot, de hogy az annyira előttem van, az egyetlen gyütés, hogy azt ő hogy tudta egy 20-30 centivel autra vitni, és nem megnyerni utána az Ausztrál Open-t, pont egy Rafael Nadal, hogy az nekem hihetetlen, és másik meccs, amit viszont, ami meg ugye nyertes meccs, az a, hát, hogy 2021-ben veszük fel ezt a podcastet, úgyhogy ez 2020-as, tehát tavalyi Roland Garros döntő Novák Djokovic ellen, ami a leghihetetlenebb tenisz volt Rafael Nadaltól, amit én valahol láttam.
1: Igen, amikor kiderült, hogy ők játszak, én annyira féltette volna Nadalt, mondom, úristen, előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor a Djokovic is, hogy így megverje.
0: Tehát az Djokovicot így megverje. Az tényleg ez. Szoktunk Kövess Gáborral viccelődni, hogy amikor elérünk haza, meg ilyesmi. És itt néztünk két szett után, hogy ez micsoda.
1: Az volt az, amikor ilyen műanyag székeket hoztak be nekik, ja, a díjatot. Ja, most a tavalyit. Ja, az meg, hogy milyen gyorsan. Igen.
0: Behozta a másiknál, igen. A díját adónál, ugye ott áldigáltak szegény 6,5 órát játszottak, és a felénőni hozott neki két ilyen műanyag széket. Mint köszönték szépen, az is fantasztikus volt tényleg. De itt a másik nem, hogy a gyorsaság adnak meg. Az valami őrületes meccs volt. A másik is.
1: Milyen érdekes az egyébként, hogy mind a kettőtöknek egy vesztes meccs az egyik legemlékezetesebb. És ez mennyi mindent elmond a magáról, a teniszezőről, vagy az emberről, hogy ennyire megdöbbentett titeket az, hogy kikaptak azokon a meccseken, amik mind a kettő úgy ilyen papíron nekik állt.
0: Hát nekem ott az ahogy.
1: Ahogy.
0: Tehát az ott nem volt egy nagy, nem lett volna egy nagy dolog, hogy nem ő nyer. Az, hogy azon a 6 órás meccsen megnyerve a meccset, döntőszed, break előny, és én most, hogyha így belegondolunk, ugye ők két, ez most esetleg egy tök hirtelen, hogy ők két Ausztrál Open döntőt veszített el 5. szett break előnyből, ugye 2017-es
1: téren.
0: És ami szintén egyébként az ő szempontjából egy nagyon valószínűtlen vereség volt, de az a másik, az még inkább, hogy ott a dupla breakhez akkor az egyszerre volt. És egy Nadal el tud veszíteni így egy Grand Slam döntőt.
1: Ez az, amiről én beszélek, hogy amikor a másik már jobban akar, hogy akkor te is akarsz, persze, 6 órát nem tudsz úgy a pályán tölteni, de akarnál. De már a másik, akinek kevesebb van, és a fiatal közül túl sok van ilyen, akinek vagy nincs, vagy kevesebb van, és hiába akarsz, már egy idő után nem megy. Amivel nem mondom azt, hogy nem cáfol rám, meg más az én érzésem, meg más az ő érzése, csak én azt gondolom, hogy ez így működik. Érdekes, mert most nekem eszembe jutott, hogy mi volt a legnagyobb közvetítési élményem Nadallal, és az a Nadal-Cicipász döntő volt Barcelonában, ami idén volt, nem? Mm-hmm. Nem is tudom. Összefolyik ez a két év, de hogy az idén tavasszal volt, és ahol már azt érezted, hogy Cicipász már ezen a borításon is felül tud kerekedni a nagy Rafael Nadal fölé, akkor is, hogyha mondjuk azért Nadal tényleg nem játszott sokat, például legalábbis messze nem annyit, mint Cicipász, és hogy ott volt neki meccslabdája, és honnan jött vissza Nadal. És ez egy barcelonai 500-as torna volt, egy

0: őszintén azért relatíve kis torna, kis közönséggel, és mégis úgy akart 2021, mi volt ez, március, áprilisában, úgy jött vissza meccslabdáról, egy tökéletesen játszó Cicipász ellen, tehát ezt nem tudtam elképzelni, hogy Cicipász ne tudja befejezni ezt a meccset, és nem tudta befejezni, és ott meg Nadal jött vissza, és ott még akart. Egy kis tornán is, amit ez nem egy gárosz van.
1: Persze, én nem vagyok jó.
2: Köszönöm, zárja ki egymást.
0: Nem, szerintem sem. Csak
2: tehát, hogy ugye, amit Maria mond, az szerintem tökéletesen ül. Az a kérde, ugye az az akarat mennyiség, az még lehet, hogy elég.
0: Tehát, de már nem biztos.
2: De nem biztos, igen. Igen, igen. Tehát, hogy vannak még, lesznek még olyan pillanatok, hogy az még ott akkor elegendő volt egy fordításhoz. De az van ilyen, szerintem teljesen jó, hogy biztos, hogy magában, abszolút értékben nincs már annyi.
0: Lehet, hogy ezért kapott ki Djokovic-tól idén? Gároszom? Hát az... Vagy Djokovic vissza akart vágni azért az előző döntőért.
2: Djokovic minden év vissza.
1: Igen.
2: Az az ember a visszavágás.
1: Hát szerintem ezt nagyon nehéz megmondani most, hogy pontosan miért. Nagyon sok
0: lehet, hogy ő sem érzi ezt még teljesen, hogy mennyi az akarata.
1: Igen, nagyon könnyen lehet. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy valaki kikap Ozsi Eliás cím, és akkor rájött, hogy nem fog ez nyerni már meg. És akkor, hogyha ővel leülnél beszélgetni, akkor megmondaná, ezt itt ezért kaptam ki, itt ezért, és a nyolcnak, mind a nyolcnak más oka van, hogy miért kapott ki a döntőkben, és a kilencediket meg megnyeri, mert ott a nyolcból egyik ok sem volt ott. Tehát, hogy...
2: És lehet, hogy ez egy rendszám döntő lesz. Igen. Nekem Pingvickia volna. Majd aki legyen. Ez szerintem egy lehetséges forgatókat, csak egy mellé. Hát mondjuk ugye Ozsi Eliás szín, az a Nadal szintjében, vagy azon keresztül már kapcsolódik a témákhoz.
0: Beszéltünk arról Roger Federer kapcsán is, és ez egy picit távolabbi kérdés, vagy ilyen tágabb kérdés, hogy Rafael Nadal milyen hatással van az egyetemes sporttörténelemre? Bele tartozik-e, meghatározó-e számotokra, ha mondjuk a kedvenc, vagy nem is feltétlenül kedvenc, hanem a legnagyobb sportolókat nézzük a világon, akkor igen, tudom, hogy neked kedvenced Marian Nadal, de hogy neked tényleg beletartozik egyébként minden idők legnagyobb sportolói közé is?
1: Hát szerintem nehéz valakiről azt mondani, aki a legtöbb rendszlemet nyeri egy adott sportágban, vagyis a legnagyobb dolgot véghez viszi, hogy ne tartozna bele. Szerintem nyilvánvalóan, tehát ez nem lehet kérdés, hogy bele tartozik-e. Maximum az lehet kérdés, hogy a háromból, aki nyert 20-at, kinek melyik. És mindenki meg tudja indokolni azt, hogy nekem ez ezért, meg ezért. Biztos, hogy bele tartozik.
0: Az egyedülálló, nem? Tehát, hogy az, hogy valaki egy borításon tudott ennyi időn keresztül uralkodni, és egy kezünkön tudjuk megszámolni a vereségét egy adott Grand Slam tornán, az azért kiemeli őt még Federer és Djokovic mellé.
1: Igen, de például hallottam olyan véleményt, hogy a Nadal nem is nagy, mert hogy ha nem lenne Roland Garros, ha ezt kivesszük, akkor ő kicsoda, mert akkor 12 megy belőle egy tucatba. Tehát ezt az ellenkező oldalról is lehet nézni. Te azt mondtad, hogy mekkora dolog egy azon verseny megnyeri 13-szor, a másik meg azt mondja, ha persze 13-szor ugyanazt nyerte meg.
2: De azért ezt mondjuk lehet rajta csavarni egy olyat, hogy ezért szerintem nincsen még egy teniszező a világon, akinek egy ilyen közepes teniszőrült. Tehát meg tudja mondani egyetlen egy tornán az összes vereségét a karrierje során, különösebb gond nélkül. Ilyen nincs. Igen. Tehát ezért Federernek sem tudja szerintem megmondani egy átlag teniszrajongó az összes Wimbledoni vereségét. És Djokovicnak sem tudja megmondani egy átlag teniszrajongó az összes Ausztrál Open vereségét. És Rafael Nadal Roland Garros vereségeit simán szerintem még van ilyen is. De ez azért szerintem döbbenetes, nem?
0: Hát persze, ez az egy legdöbbenetesebb dolog.
1: De mindent lehet innen is nézni.
2: Persze. Szerintem az ugye úgy érdekes ez, hogy kitartozik a legnagyobb sportolók közé. Nyilván ez, ha valami abszolút szubjektív, akkor ez tényleg aztán már nagyon szubjektív dolog. De hogy igen, de ére hármat mondani teniszből. Hiszen, hogyha most azt mondod, hogy minden idők legnagyobb sportolóit keresed, akkor nyilván nem azt csinálod, hogy most akkor minden sportágból beraksz hármat. Hanem akkor tényleg azt gondolom, hogy akkor mondasz egy Pelét, esetleg egy Maradónát, talán egy Messit, és akkor ott mondjuk egy futballból van három, és akkor mondasz mondjuk egy atlétát, vagy nem tudok, és csak így csapongok össze-vissza. De úgy nem izgalmas a kérdés, hogyha minden sportágból beraksz hármat.
0: Na jó, de van olyan sportág, ahol az elsőből a másik kettő, meg aztán utána a három egymásból kihozott ilyet, mert szerintem ez is nagyon különleges, és ezért fér bele ez a három teniszező lehet a nagy csomagba, mert hogy ők egymást tudták úgy tolni előre, hogy jobbak lettek egymás által is. Tehát Nadal és Djokovic nélkül lehet, hogy Federer nyer, nem tudom, 23 Grand Slam tornát, de nem fejlődik annyit a játéka a végére, hogy nem tudja már felszállókban, ágban megütött fonákokkal megverni Rafael Nadalt. Hogy Nadal, ha nincs Federer és Djokovic, akkor nyer 18 Roland Garros, de életében nem nyer Wimbledont, mert nem tudják egymásból kihozni a legjobbat, nem beszélve Djokovicról, aki aztán utána egy egészen nagy, úgymond szörnyeteggé vált a másik kettő fölött kis túlzásra.
1: De ez érdekel valakit, nem a számok érdekelnek? 23 Grand Slam. A Federernek lehet, hogy lenne 30 Grand Slam elsősége.
0: És akkor szerintem ez így különlegesebb, hogy most nem csak az, hogy 20-20-20-on állnak, és nem lesz olyan óriási különbség majd, ha befejezik, hanem az, hogy van egy olyan sportág, ahol egy nagy, aki amúgy bekerült volna a legnagyobbak közé, még kinevelt két nagyot. Nem kinevelt, de fölhúzott magára, de értitek. Van még ilyen sportág egyébként? Vívásban volt kérdez. Ilyen?
2: Szerintem egyébként lehet ilyen? Ezek a úgymond küzdő sportok, hogy két ember áll egymással szemben, ezek azért ki, ezért van szerintem az például, hogy vannak nemzetek, amik elkezdenek nagyon jók lenni, mert vannak emberek, akik játszanak egymás ellen és fejlődnek egymás által, nem? Ezért számít annak, hogy magyar vívásban a tradíció sokszor, vagy sokáig, hogy van ki ellen. Ezért van, volt a 90-es években, meg van spanyol salaktenisz, mert van kik, hogy itt egy gyerekversenyt is nehéz megnyerni. És ez szerintem egy teniszben mindig meg lesz. Valószínűleg a kölvívásban is sokszor meg lesz, hogy vannak nagy párharcok, és akkor ők egyre jobbak lesznek egymás által.
0: Akkor igazából úgy kérdezném, hogy lett-e volna Nadal ekkora teniszező Federer és Djokovic nélkül, lette volna Federer ekkora teniszező Nadal és Djokovic nélkül, lette volna Djokovic ekkora teniszező Federer és Nadal nélkül.
1: Szerintem mind a három nagyobb lett volna, ha számokat nézzük.
2: De jobb, igen, nem.
0: Igen. A nagyobbat úgy gondolom, hogy...
2: Többszörös
0: igen.
2: Abszolút. Azért vettek el ők egymástól, még akkor is, hogyha Djokovic lopott a legtöbbet, De ő is vesztett Grand Slamet azért, mert hogy a másik kettő ott volt és jobb volt nála.
1: De a lassságot azt általában számokban mérjük. És hogyha ugye annak idején azt mondtuk, hogy a Sampras-nál többet már nem lehet nyerni, és akkor egyszer csak jött a Federer és nyert 13-at, és akkor onnantól kezdve nyerhetett volna még 20-at azon fölül, és akkor azt mondanák, hogy na, ennél többet már biztos, hogy nem lehet nyerni, és akkor nem lenne kérdés, hogy ki minden idők legnagyobbja, mert most azért vitatkozgatunk azon, hogy ki minden idők legnagyobbja, de akkor a számok alapján nem lenne kérdés. Tehát a játékuk biztos, hogy nagyon sokat fejlődött, mert kitolták egymás karrierjét, ami az éveiknek a számát illeti, de abban a tekintetben viszont elvettek egymástól, hogy majd jön egy következő generáció, amit most még nem tudunk elképzelni, nyer 21-et, és hoppá, elfelejtettük már is ezt a hármat, mert a számok döntenek.
0: De neked a számok döntenek? Neked Nadal azért a legnagyobb, mert nem azért lesz a legnagyobb.
1: Nem.
0: Akárhány nyalvatár.
1: Nem, de amikor egy sportolónak a sportpályafutásának az eredményességét nézzük, akkor szerintem ott a számok döntenek. Én azt gondolom, hogy nem lehet egy 30-szoros Grand Slam győztes elé helyezni egy 20-szorost.
2: És egy 21-szeres vagy egy 20-szorost?
1: Az ott lehet esetleg vitatkozni, ez nagyon közel van, de ott is azt mondom, hogy a 21, ez 21, a 20 meg csak 20.
2: Mert ezt én vitatom?
1: Persze, szoktunk egyetérteni.
2: Én azt gondolom, hogy tehát egy ilyen dolog, hogy minden idők legnagyobbja, az nem szólhat csak arról, hogy ki hány Grand Slam-et.
3: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség, több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. A világ első pusztulása bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja, méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az éden jár, az apokalipszis témája témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejön egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat

ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időn kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény. Szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémjuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
2: Újra teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között. A budapestiek is beleszólhatnak a város jövőjébe. Utca zenészek lepik el a fővárost, már lehet jelentkezni a fesztiválra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 hetes pályafelújítás után újra zavartalanul közlekedhetnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. A munkálatok egyik legfontosabb célja az volt, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat okozó pályahibákat, és megbízhatóbbá tegyék az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalát. A felújítás a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszt érintette, ahol az elmúlt hetekben naponta több mint 100 vasutas dolgozott. A szakemberek jelentős mennyiségű zúzott követ építettek be, több kilométernyi sínt cseréltek ki, vasbeton aljakat helyeztek el, valamint váltókat újítottak fel. Emellett a vízelvezető rendszert is korszerűsítették, és több helyen megerősítették a pálya szerkezetét. A beruházás eredményeként több olyan szakaszon is megszűnnek a korábban bevezetett lassú jelek, amelyek miatt a vonatoknak jelentősen csökkenteniük kellett a sebességüket. A tervek szerint a nyár végére egyes részeken akár 20-30-40 km/órával gyorsabban haladhatnak majd a szerelvények. Bár az utasok számára ez elsőre csak néhány perces menetidő csökkenést jelenthet, a szakemberek szerint a fejlesztés legnagyobb előnye a megbízhatóság javulása lesz. A jobb pályaállapot ugyanis csökkenti majd a műszaki meghibásodások és a váratlan késések esélyét, ami kiszámíthatóbb közlekedést eredményezhet. A Budapest-Pécs vonal az ország egyik legfontosabb vasúti összeköttetése, amely naponta több ezer utast szolgál ki. A mostani felújítás ezért nem csak a dél-dunántúli régióban élők, hanem a főváros és Pécs között rendszeresen közlekedők számára is érezhető változást hozhat a következő hónapokban. Több jelentős közlekedési fejlesztés előkészítésébe is bevonja a lakosságot a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak kérdőíveken, lakossági fórumokon és helyszíni bejárásokon mondhatják el véleményüket olyan beruházásokról, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Budapest közlekedését. A társadalmi egyeztetések több fontos projektet érintenek. Napirendre került a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a Rákos út korszerűsítése is. Emellett a BKK egy új gyalogos és akadálymentességi stratégia kidolgozásán is dolgozik, amelynek célja, hogy a város kényelmesebben és biztonságosabban legyen használható mindenki számára, beleértve az időseket, a kisgyermekes családokat és a mozgásukban korlátozott embereket is. A közlekedési társaság hangsúlyozza, hogy a beérkező javaslatokat és véleményeket nem csupán összegyűjtik, hanem a tervezési folyamat során értékelik és figyelembe is veszik. A cél olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek valóban a budapestiek igényeire épülnek, és hosszú távon hozzájárulnak egy élhetőbb, fenntarthatóbb városhoz. A BKK szerint a mostani konzultációk csak a kezdetet jelentik, a közeljövőben további társadalmi egyeztetések várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta fejlesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó trolibusz hálózat bővítéséről. Emellett más közösségi közlekedési és útvonalfejlesztési tervek kapcsán is kikérik majd a lakosság véleményét. A szakemberek szerint a sikeres városfejlesztés egyik kulcsa, hogy a helyiek már a tervezés korai szakaszában elmondhassák tapasztalataikat és javaslataikat. Ezért most azok is alakíthatják Budapest jövőjét, akik nap mint nap használják az utcákat, járdákat, a villamosokat, vagy éppen a kerékpár utakat. Lezárásokra kell készülni a Városliget környékén a hétvégén. Jelentős forgalom korlátozások lépnek életbe Budapest több forgalmas pontján egy sportrendezvény miatt szombaton és vasárnap. A lezárások elsősorban a Városliget, a Hősök tere és az Andrássy út környékét érintik, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az útvonalukat. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök tere környékét, köztük a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körút egy szakaszát is. Szombaton este tovább bővül a lezárt területek köre. Este fél héttől éjfélig nem lehet majd közlekedni az Andrássy út, Oktogon és Hősök tere közötti szakaszon, valamint a Dózsa-György út egy részén és a Városligeti fasor érintett szakaszán sem. Emellett lezárják többek között a Dvorák sétányt, a Zichy Mihály utat és a Pál László sétányt is. A sportrendezvény idején szombaton este 9 órától vasárnap hajnali 1 óráig pedig több útvonalon szakaszos és időszakos lezárásokra is számítani kell a versenyzők haladása miatt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos útszakaszokat csak rövidebb időre zárnak le, de ezek is okozhatnak fennakadásokat az autós forgalomban. Tovább fiatalodik a budapesti villamos flotta. Forgalomba állt ugyanis 2 új KAF villamos, így már a 36. és a 37. szerelvény is utasokat szállít a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ szerint a járművek a korábban megrendelt összesen 51 darabos KAF flotta részei, amelynek további tagjai is folyamatosan érkeznek Budapestre. Az új villamosok forgalomba állítását minden esetben hosszú és alapos műszaki folyamat előzi meg. A szerelvényeknek többek között sikeresen teljesíteniük kell az előírt próbafutásokat, a hatósági ellenőrzéseket és egy legalább 500 kilométeres, hibamentes tesztüzemet is, mielőtt utasokat szállítanának. A fejlesztés egyik legfontosabb célja az akadálymentes közlekedés bővítése. Az alacsony padlós KAF villamosok könnyebbé teszik a felszállást az idősek, a kisgyermekes családok, valamint a mozgásukban korlátozott utasok számára. A BKK szerint az új járművek érkezésével a budapesti villamoshálózaton közlekedő alacsonypadlós szerelvények aránya már 40% fölé emelkedett. A korszerű villamosok jelenleg több fontos vonalon is közlekednek, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és a 61-es járaton. Egyes viszonylatokon már kizárólag ilyen modern szerelvények szállítják az utasokat. A közlekedési társaság további bővítést is tervez. A jövőben a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es villamos vonalán is megjelenhetnek az új kafok, miközben vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a 47-es és a 49-es járatokon is forgalomba állhassanak. A villamos flotta megújítása azonban nem csak új járműveket jelent. A korszerű szerelvények fogadásához több helyen fejleszteni kell az áramellátást, át kell alakítani egyes végállomásokat és bővíteni kell a kocsiszínek kapacitását is. A beruházás Európai Uniós támogatással és állami társfinanszírozással valósul meg, több mint 54 milliárd forintos támogatási keretből. A fejlesztések célja, hogy a budapestiek egyre több vonalon korszerűbb, kényelmesebb és akadálymentesebb villamosokkal utazhassanak a következő években. Hamarosan ismét zenével telnek meg Budapest utcái. Megnyílt a jelentkezés a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, amely idén július 30-án indul. A rendezvény 6 napon át várja majd a közönséget, és ez idő alatt a város 10 különböző pontján lépnek majd fel az ország legtehetségesebb utcazenészei. A fesztivál különlegessége, hogy a fellépők nem csak a járókelők és a közönség figyelméért versenyeznek, hanem szakmai zsűri előtt is bemutatkozhatnak. A szervezők célja, hogy lehetőséget adjanak feltörekvő előadóknak arra, hogy szélesebb közönség előtt is megmutathassák tehetségüket. A tét nem kicsi, a legjobbnak ítélt produkció fődíjként fellépési lehetőséget nyer a Sziget Fesztivál egyik színpadán. Ez komoly ugródeszkát jelenthet azoknak az előadóknak, akik szeretnének ismertté válni a hazai zenei életben. Az utcazene sajátos hangulatot ad a városnak, hiszen a koncertek nem hagyományos színpadokon, hanem köztereken, parkokban és forgalmas találkozási pontokon zajlanak. A közönség így egészen közelről találkozhat a zenészekkel, akik gyakran spontán módon vonják be a hallgatóságot az előadásba. A szervezők várakozásai szerint idén is sokszínű program várja majd az érdeklődőket, a könnyű zenétől a jazzig, a folk zenétől az alternatív műfajokig számos stílus képviselői mutatkozhatnak be Budapest utcáin. A jelentkezés már elindult, így azok a zenészek, akik szívesen próbálnák ki magukat a főváros egyik legkülönlegesebb zenei eseményén, már most benyújthatják pályázatukat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
3: Na mi van, hiányoztunk?

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
0: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a Tala is, a Villav Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron Bánfalván munkásszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Inley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mívesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbben közülük a magy kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a MATÁV, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajuk bánya kőfejtéjéből hozhatták az országba, mégsem innen származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macska fejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és süttői tömött vörös mészkőből. Tehát a Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelen szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes taprállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
5: Nagy üdv mindenkinek! István Dániel vagyok, már is indítom a csütörtöki Budapest update-et, szokás szerint nyitom a kalendáriumot, június 25-e van. Egyébként, hogy mi mindenről híres a mai nap, ez nem sokára majd kiderül, és aztán mondom a budapesti aktualitásokat, ma is sok mindenről olvastam. Ős bemutatóval is készül például a következő évadra a Budapesti Operett Színház, emellett pedig majd arról is lesz szó, hogy megdőlt a napi melegrekord Budapesten, miután Újpesten vasárnap kimagasló hőmérsékletet mértek, hogy mi volt a fokérték, mindjárt elmondom.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap. Június 25-e van egyébként. 139 éve született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere a mai napon. Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye, a Tanár úr kérem felnőtteknek is kedves olvasmánya. Életét végig kísérte a lélektan és a technika iránt érdeklődés, lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A Nyugat írócsoportja csatlakozott. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára, 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskerím és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine műveit tolmácsolta, ő fordította le Mici Mackó történetét, mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg Stockholmban, Oliver Krona, a híres svéd sebész operálta meg, ebből született saját riporter kötete, Az utazás a koponyám körül. 160 éve született Dudics Andor festőművész, akinek falképei láthatóak az Országházban is. Dudics Bécsben, Münchenben és Budapesten tanult. 1890-től állította ki a műcsarnokban a műveit, eleinte naturalista felfogású életképeket festett, majd 1895-től történelmi képeket. Falképei vannak az Országházban, a Magyarországos Levéltárban és a Pécsi Egyetemen. Festményei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Ő alkotta a Kassai Dóm II. Rákóczi Ferenc életét bemutató freskóját 1916-ban. 144 éve született Haraszti Mici színésznő, aki a Hippolyta Lakály filmben játszotta Scheinernét, eredeti neve Hinkelmann. 1911-től Budapesten a Magyar, illetve a Víg Színház, később a Megyaszai, az Apolló kabaré tagja volt, 1928-tól a Fővárosi Operett Színházban, később a Pesti Színházban, majd ismét a Fővárosi Operettben játszott, 1949-től rádiószerepeket is kapott. Az 50-es években nyugdíjasként a Nemzeti Színház tagja volt, ahol már csak statiszta szerepekben játszott. Játszott már néma filmekben is, ismert filmszerepe a Hippolyta Lakály Úrhatnám Schneidernéje. Később többnyire epizodista volt, játszott még az 1945-ös A tanítónő című produkcióban. A Horváth Kertben Petes Imre Cyranoja mellett ő volt az első magyar Roxán. Sikerének fokára jellemző, hogy a Philadelphia kávéházban a Bögyös Mici néniről neveztek el egy likőrt. 88 éve Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet. Ebben az időszakban a Bethlen István vezette konzervatív, liberális, az ország függetlenségét elsősorban Németországtól féltő erők jelszava az alkotmány és a magyar szuverenitás védelme volt. Ezt a Szent István tradícióval kívánták megszilárdítani, amelyben a katolikus egyház teljes támogatását élvezték. Ennek keretén belül került sor erre az ünnepségre, ahol felvonult az egész hivatalos Magyarország. Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 74 éve született Erdő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása, római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 98 és 2003 között a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora. 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása, később bíborossá kreálták, 2005-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. 118 éve szintén a mai napon született Keresztesi Mária, magyar színésznő. Miskolcon látott napvilágot láthattuk az Egy asszony visszanézben, a Butaságom történetében vagy a Pacsirtában. 109 éve 33. születésnapján orosz hadifogságban hunyt el Gyóni Géza, evangélikus teológus, hallgató, költő, újságíró, eredeti neve Áhim. 1910-es évek körül kezdett írni, az első világháborúban alkotott 1917-ben, hadifogságban bekövetkezett haláláig. Ma is kánikulára kell készülni, nem zavarja a napsütést, szinte semmi, 32 fok lesz a maximum. Közben majd arról lesz a Budapest Update-ben, hogy ősbemutatóval is készül a következő évadra a Budapesti Operett Színház.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ősbemutatóval is készül például a következő évadra a Budapesti Operett Színház. A Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. A Remény évada címmel hirdette meg a 26-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönségét. Kisbé Attila, a Budapesti Operett Színház főigazgatója a Teátrum Budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. Az előadás 2026 őszétől mintegy 6 hónapon át, majd 2027 nyarán további 2 hónapon keresztül lehet látható német nyelvterületen az ATG Entertainment szervezésében. Kisbé hangsúlyozta, a külföldi vendégjátékok idején a budapesti előadások zavartalanul folytatódnak. A főigazgató elmondta azt is, hogy a következő évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Az előadást szeptember 11-től láthatja a közönség a Budapesti Operett Színházban. A produkció a fiatal II. Lajos király, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A zenét, a dalszövegeket és a szövegkönyvet Szomor György jegyzi, a rendező Hommonai Zsolt, a koreográfus Simon István, a zenei vezető Tassonyi Zsolt. A jelmezeket Berzsenyi Krisztina, a díszletet pedig Túri Erzsébet tervezi. Hommonai, a Budapesti Operett Színház művészeti vezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az alkotók tudatosan olyan címet választottak, amely túlmutat a mohácsi vereséghez kapcsolódó elsődleges asszociációkon. Mint fogalmazott, a darab központi gondolata, hogy a mohácsi csata részvevői közül mára eltűntek a korabeli birodalmak és dinasztiák, a magyar nemzet azonban fennmaradt, megőrizte nyelvét és kultúráját. Hozzátette, az előadás a túlélés, az élni akarás és a nemzedékeken átöröklődés.

rendelkezésére bocsátott Kálmán hagyaték eredeti kéziratai lehetővé tették, hogy az alkotók visszatérjenek a szerző eredeti elképzeléseihez. Kiemelte, hogy a korábbi előadások jelentős része egy 1954-es kamaraszínházi átdolgozáson alapult, míg az új produkció a fennmaradt kéziratok alapján igyekszik rekonstruálni Kálmán Imre eredeti művét. A musical műfaj kedvelőit a Ragyogó csillagok című musical gára is várja, amely a musical irodalom legismertebb slágereiből kínál egész estés válogatást. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért négyzetméterenként, pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát az apró lakások, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. A budapesti mini lakások több mint 8/10 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált gazdára, az árak 650 ezer és 2,5 millió forint között szóródtak. A legmagasabb összegeket a legkisebb, legjobb fekvésű egységekért fizették ki, minél apróbb a lakás, annál feljebb úszik tehát a négyzetméter ár. Földrajzilag a kínálat erősen koncentrált. A legtöbb minigarzon Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Pesterzsébeten kelt el, mellettük a 13. valamint Terézváros vitte a forgalmi érdemi részét. A legdrágább négyzetméter árakat a belvárosban, az első és a második kerületben jegyezték. A minilakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Nekik egy jól pozícionált belvárosi mikrogarzon gyorsan forgó eszköz. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák, mondta Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Közben megdőlt a napi melegrekord Budapesten, miután vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Az új csúcs meghaladta a korábbi, 2007-ben ugyancsak Újpesten regisztrált 35,8 Celsius fokot, amely eddig a június 22-i legmagasabb hőmérsékletként volt nyilvántartva. Budapesti koncertje után egy fővárosi olasz étteremben bukkant fel Sting. A világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán, fotót is megosztottak a világsztárról. Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutott ideje, hogy egyen nálunk valami jót. A Mercatino Restaurant Enoteca a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt, Englishman in Mercatino. Ma egy igazán különleges vendéget köszönhettünk, grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Közben nem mindennapi autó bukkant fel Budapesten. Egy Ferrari F40 érkezett a városba, és szinte megállt körülötte a levegő, hiszen a Ferrari történetének egyik legnagyobb ikonjáról van szó. Az F40 nem véletlenül érkezett Magyarországra, a The Gathering néven futó exkluzív autós túrán vett részt. Ez nem klasszikus verseny, hanem egy gondosan összeállított, igen limitált részvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegrón, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat, a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómiai élmények alapján állították össze. Az F40 1987-ben mutatkozott be a Ferrari 40. évfordulójára, és sokak szemében máig az egyik legtisztább, legnyersebb szuperautó. Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el, és kapta meg jóváhagyását. A nyári hőségben sok család választja a budapesti és környékbeli strandokat, a kikapcsolódás ára azonban jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik helyszínre esik a választás. Míg a kedvező bárú strandokon 25-30 ezer forintból kijöhet egy egész napos családi program, a prémium kategóriás helyeken az összköltség könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot is. Az Index megnézte Budapest és környéke legnépszerűbb strandjait, és az árak alapján jól látszik, hogy a nyári kikapcsolódás ma már jelentős kiadást jelenthet a családok számára. Bár továbbra is található a kedvező bárú lehetőséget, egy egész napos strandolás belépővel, étkezéssel és egyéb költségekkel együtt könnyen több 10 000 forintos program lehet. A legjobb ár-érték arányú választásnak továbbra is a Dagály számít, ahol egy négyfős család nagyjából 25-30 ezer forintból megúszhat egy teljes napot. A Margit szigeten található Palatinus továbbra is a főváros egyik legnépszerűbb strandja, ahol a hivatalos családi belépő ára 16.500 és 18 ezer forint között mozog, így a teljes napi költség akár a 30-40 ezer forintot is elér. Heti. A csillaghegyi strandfürdő modern csúszdáival és családbarát szolgáltatásaival szintén népszerű célpont, ahol egy egész napos kikapcsolódás költsége megközelíteti a 35 ezer forintot. A Paskál strandfürdő valamivel nyugodtabb alternatívát kínál, elsősorban azoknak a családoknak, akik a kisebb tömeget és a pihentetőbb környezetet részesítik előnyben. Hamarosan programajánlatokkal készülök, itt a Budapest Update-ben.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen.
1: Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani. javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk, bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni, ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyűszerrel elérhetjük a Kolonis György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A csepeli részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokhatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: Szerény.
1: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
2: Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra picajozik az ember.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A velencei tavon közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket, a Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálatéval kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett.
0: Időjárás.
4: Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
5: Kiégés, vagyis a burnout szindróma, erről beszélgetek szakértőnkkel, Csilla Csatlós Csilla Executive Coach kiégés specialistával, már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá, ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csillag kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés, mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek, mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-ben, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következményei, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is mindig így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani. És hát ugye azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést. Számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük, majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténni, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arra, hogy a burnout az nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy így mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémámban elmegyek 2-2 óra coachingra, és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
2: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúly az élő párkapcsolatban, egyensúly a testmozgásban, egyensúly az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert ugye ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégéshez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12-14-16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni. Tehát
1: meg nem is veszik komolyan? Tehát, hogy ezért ez még
2: nem,
1: mindig
2: hát
1: az,
2: hogy ne hisz tisztél. Állandóan fáradt vagyok, tehát majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát az, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahonnan a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak. Tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillag Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
3: Nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálnunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hagyják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hagyják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez. Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés. Tehát, hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni. Ez az állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasadt elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégés az depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg. És ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fönn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatban, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam már gondolatban, és ez 95%-ban be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, vagy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutban sokszor, egyelőre haladott stádiumú burnoutban sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szoktak ülni a kliensem, hogy nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gömbölyű az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetésre, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
2: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: for crawling. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezi, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne, és erősebb beszélünk, tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja, mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette hely kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégetté tehet egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthon és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van, az otthon marad. Persze. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kihúznám a munkahelyen. Tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagy nevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek, és látom, hogy szürke, és fásult, és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejjel én visszaemlék, ez a magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: A kiégésről beszélgetünk a Manna délutánban, szakértő vendégem Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Csillagcsatlós Csilla executive coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban, a kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtettünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát, hogy mindig visszavéve időket, tehát, hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ezt tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvási idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvási időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál. A nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy ilyen nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még azt se zavarjon meg, hogy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amint, hogy hello, akkor dumálunk, mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy ilyen kényszer bennük, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
3: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is azzal arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden,
3: embernek,
1: a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Szerintem ez majdnem minden emberben benne van. Tehát, hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhét meg, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet csinálok, és tudok így élni, tehát nincsen ebből semmilyen hátrányom, hiszen ha valakinek nagyon-nagyon kell valami, és írt egy e-mailt, és arra nem kap mondjuk fél órán, egy órán belül választ, úgyis felhív. Tehát nem fog ott maradni egy ügy. De van egy olyan kényszerképzetünk, hogy nekünk mindig és ott és rögtön és azonnal mindenféle dologra reagálni kell, és aztán az emberek, amikor megtapasztalják azt, hogy adnak maguknak egy kis fort, meg egy kis nyugalmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor rájönnek arra, hogy hát ez téveszme volt, hát ez nem is így van. Tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nekem minden egyes e-mailre negyed órán belül válaszolnom kell, az egyáltalán nem valós adat, de mégis valamiért a rendszer elhiteti velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha non-stop rendelkezésre állunk. Csak hát pont a non-stop rendelkezésre állás az, ami kiégéshez vezet hosszú távon.
1: Csilla, búcsúzásként, zárásként kérlek, mondj három mondatot, hogy mi az, ami a legfontosabb dolog, amire figyeljünk, hogy lehetőség szerint megelőzzük ezt az állapotot, vagy legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad. Mi még, ami fontos?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az nálam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentjük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozásnak a lehetőségét, tehát azt, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk, és mikor, és hogyan. És számomra a harmadik legfontosabb az az értékes emberi kapcsolatoknak a visszaépítése, azoknak az erősítése, akiktől töltődök, akik nem elvesznek belőlem, hanem hozzám adnak, akiket esetleg az utóbbi hónapokban a burnouton miatt lepattintottam, azokat a kapcsolatokat visszaépíteni. És talán van egy negyedik, ez a 3+1 legyen, az pedig az, hogy megtalálni újra azt, amivel azt érzem, hogy a saját értékrendem szerint értéket teremtek, jót csinálok, és hogy van értelme és van haszna annak a dolognak, amit én nap mint nap munkajog címen elkövetek. És hogyha az a hely, ahol most vagyok, az ezeket a dolgokat nem tudja nekem megadni, mint munkavállalónak, akkor pedig leülök, és önreflektív ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jó leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
1: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez még azért sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos kiégett állapotban van, mindenképpen keressen fel szakembert, mert ez bizony nagyon veszélyes is tud lenni. A kiégésről beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én is köszönöm mindenkinek a lehetőséget, minden jót!

0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: címmel regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
7: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
8: Reklám hangzott el.
9: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
10: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hidvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív városüzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160.000 tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával.
0: A 98.6 Manna FM.
10: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.

0: előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor mai vendége Dorosz Dávid író, aki ex-politikus, tehát politikusból lett író, de most már sokkal inkább íróként apostrofálja saját magát is. Az első könyve, a Mindenki lelép, 2025-ben jelent meg, nagyon nagy siker lett, és az új könyve, a második thriller, a Hatalom árvái című. Szia Dávid, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogyan lett belőled író? Mesélj magadról egy kicsit, hogyha valaki nem ismer még téged, akkor megismerhessen.
2: Én egy ideje 2022 óta Bécsben élek, és dolgozom, és ebben a picit ilyen közelségben és távolságban volt időm, illetve lehetőségem arra, hogy egy picit másképp nézzek rá azokra a dolgokra, amik a hazánkban zajlanak, és ez hozta azt az inspirációt, hogy az első könyvemet, a Mindenki lelépet elkezdjem megírni. És miközben elkezdtem írni, jutott eszembe az, hogy valójában engem egész életemben, akár mit csináltam, akár a közéletben, akár az üzletben, akár más területein az életben, mindig a történetek foglalkoztat. Tehát azok a sztorik, azok az események, amelyek alapvetően alakítják az emberek, családok, barátságok életét, és az első regényemhez is ezek adták az inspirációt, amit a megelőző 10-15 évben, akár a környezetemben, akár a barátaimon, családtagjaimon keresztül láttam. És hát nyilván, mivel Mindenki lelép a címe, elég jelentősen foglalkozott azzal a kérdéssel és kérdéskörrel, hogy miért van az, hogy ennyien is ilyen formában elmentek külföldre Magyarországról, és hogy ennek milyen kihívásai, nehézségei vannak, amelyek alapvetően befolyásolják az életünket, családjainkat, barátságainkat és különböző kapcsolatainkat. Szóval táplálkozott az első regényem a saját személyes élményemből, illetve abból a helyzetből is, amiben akkor is, illetve most is voltam, hiszen most is itt ülök Bécsben az íróasztalomnál, és épp a következő regényemen dolgozom. Szóval így alakult, és hát egy nagyon izgalmas és fantasztikus utazás vette ezzel kezdetét, kezdve azzal, hogy egy fantasztikus 12 főből álló úgynevezett alfa olvasói csapat vesz engem körbe, akik folyamatosan több körben elolvasták a készülő kéziratot, és a lehető legjobb módon segítették azt, hogy olyan formában álljon ez össze, amit aztán az olvasók elé tudott kerülni. Aztán pedig a Cser kiadóval közösen egy nagyon jó otthonra lelt a könyv, majd pedig a megjelenés óta tényleg nagyon nehéz szavakat találni, olyan felemelő és nagy örömet okoz, ahogy az olvasók viszonyulnak, olvassák, szeretik, ajánlják a könyvet, és olyanokat is elmondanak nagyon sokszor, és megosztanak velem, amiért nagyon hálás vagyok, amely történeteket, amik velük történtek, és az olvasmány, illetve a könyvem hatására merül fel bennük, vagy jut eszükbe, ami aztán a későbbi könyveimhez is rengeteg inspirációt tud adni.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek megjelent 2025-ben a Mindenki lelép című könyve, óriás siker lett, és a második thrillere is megjelent már 2026-ban, a Hatalom árvai című. Erről beszélgetünk, illetve ennek kapcsán is, hogy ez miről szól pontosan, és hogy zajlott a könyvbemutató, ezzel folytatjuk majd. De még egy rövid kérdés, Dávid, miért pont thriller?
2: Engem az olyan helyzetek érdekelnek, amelyekben tétek vannak, és amelyekben az a feszültség, ami alapvetően jellemzi szerintem a modern életet, akár Magyarországon, akár külföldön, meg tud jelenni, és ennek a thriller műfaj felel meg a legjobban, és az is teljesen egyértelmű, hogy miközben olyan modern műfajként gondolkodunk erről, azért ez valójában az irodalom kezdete óta velünk van, gondoljunk bele abba, hogy valójában Shakespeare-nél és a Hamlet lényegében egy thriller, amiben az apja gyilkosát próbálja kézre keríteni és vele konfrontálódni a főszereplő, szóval egy mély és hosszú irodalmi hagyománynak is gondolom azt, hogy a feszültséget és a tétet kell a középpontba állítani, és azt láttam, hogy azoknak a helyzeteknek, amelyek az elmúlt évtizedek Magyarországát jellemzik, ez felel meg a legjobban, és azt a hatást, amit alapvetően a rendszer jelentett az emberek mindennapjaiban, akár családjaikban, akár barátságaikban, hiszen a mindenki leléknél egy egyetemi baráti társaság gyűlik össze valakinek a 40. születésnapját megünnepelni. Ezek a helyzetek tudják ezt a feszültséget a lehető legjobban visszaadni, illetve azok az angol száz irodalmi hagyományok, amelyekből én táplálkozom, azok nagyon nagy részt szintén ezt a módszert követik, ami nekem is az alapvető hitvallásom, hogy kemény kérdésekről szeretnék könnyen befogadható módon írni. Tehát olyan könyveket alkotok, amelyek szórakoztatóak, izgalmasak, az emberek visszajelzései alapján nem tudják őket letenni, nagyon sokszor írják, hogy egy-két nap alatt, egy hosszú hétvége alatt el is olvassák az egész könyvet, de közben azokról a kérdésekről szólnak, amelyek valóban meghatározzák az ország, a közélet és a mi mindennapjai életünket.
1: Dorosz Dávid író, a műsor mai vendége, Hatalom árvái című könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Dorosz Dávid író a műsor mai vendége, a Hatalom árvái című új könyvéről, és ennek kapcsán beszélgetünk. Fontos tudni, hogy a bemutatón ott Anna mutatta be a könyvedet, Borbély Alexandra olvasott fel belőle, és amely egy könyvbemutatónál mai napság csoda, a Csilláron is lógtak szinte. Mesélj a bemutatóról. Mesélj arról a pillanatról, amikor befejezted a könyvet, hogy az milyen, mert nekünk hétköznapi embereknek, akik nem írunk könyvet, ez mindig egy olyan csodálatos, misztikus pillanatnak tűnik, és akkor utána a bemutatóról is.
3: Igen, az a második könyvem, a Hatalom árvái, egy hosszabb, összetettebb, nagyobb lélegzetű munka, mint az első, a Mindenki lelép, és éppen ezért az írási folyamat is hosszabb volt egy picivel, de segített, hogy már kialakult az a írói rutinom, amire tudtam támaszkodni, és mivel alapvetően ez 40 évet ölel föl, tehát 1989-ben kezdődik a történet, és napjainkig tart, és lényegében az elmúlt 40 év thrillere, ahogy Hász János író barátom fogalmazott róla. Nagyon sok kutatómunkát is kellett ebbe a könyvbe belerakni, ami egyrészt állt abból, hogy nagyon sokat olvastam, korabeli könyveket, tévériportokat, különböző dokumentumfilmeket, illetve nagyon sokakkal beszéltem, akár olyan szakértőkkel, akik az adott terület szakértői, mint például a gyermekvédelem kapcsán, hiszen van egy árvaházas vonala a történetnek, vagy akár olyan IT szakemberekkel, akik pedig a könyvnek az ilyen különböző hacker, illetve IT vonalában tudtak nekem segíteni, illetve kifejezetten egy fiktív Veszprém megyei településen, Árokváron játszódik a történet, és Veszprém megye nagyon közel áll a szívemhez, és éppen ezért nagyon sok időt is töltöttem ott az ottani emberekkel beszélve, illetve a környék kulturális, gazdasági történeti részét feltárva. Szóval egyszerre volt ilyen asztalnál ülős, és egyszerre volt ilyen nagyon terepen zajló része ennek a munkának, és ez önmagában ez a kettősség nekem nagyon sokat adott, hogy ott tudtam lenni élőben, és ott tudtam lenni személyesen beszélve azokkal az emberekkel, akikről és részben akikhez szól ez a történet. És hát ezek után, a munka után kifejezetten felemelő volt, és egy írónak nincs is szebb pillanat, mint amikor oda rakhatja a munkáját az emberek elé, és hogy ezt egy ilyen fantasztikus közegben tényleg több mint 150 ember jelenlétében tudtuk megtenni, illetve ott Annával, aki már az első könyvemet is bemutatta, és aki fantasztikusan megható szavakkal beszélt a mindkét könyvről, ez kifejezetten megérintett a szívemet, Borbély Alexandra pedig fantasztikusan olvasott föl, és tényleg zseniális érzés volt, hogy a könyv színpadon először ilyen fantasztikus színésznő szájából, és ilyen remek módon szólalt meg, és láttam is a közönségen is, hogy nagyon meghatotta őket, hiszen kifejezetten olyan részleteket választottunk, amelyek érzelmileg megmozgatóak. Szóval mindent egybevetve, ez egy fantasztikus felemelő pillanata volt az életemnek, és hát a következő időszakban is például szintén fogok találkozni az olvasókkal, és ezek a pillanatok és ezek a találkozók jelentik az üzemanyagot a következő regényeim megírására.
2: Az, hogyha valaki thrillert ír, az jelent egy bizonyos fajta személyiséget is. Tehát, hogy valami olyasmit akar magából kiengedni, ventilálni az íráson keresztül, ami évek óta oda be van szorulva. Van-e nálad ilyesmi? Hogyha mondjuk a krimi írókat, vagy a thriller írókat nézzük, vagy azokat a történeteket?
3: Biztos, hogy sok dolog van belőlem, és az én életemből az egyes karakterek történeteiben, mozdulatokban, illetve abban, hogy a történet hogyan alakul, de semmelyik szereplőm nem én vagyok vegytisztán, ahogy semmelyik szereplőm nem egy-egy embernek a karikatúrája, vagy pedig másolata, hanem nagyon sok helyről áll ez össze. Alapvetően azért dolgozom ebben a zsáner műfajban, mert ezt látom annak a térnek, amiben egyszerre lehet kemény témákról beszélni, de közben úgy lehet beszélni, hogy ez szórakoztató legyen az olvasók számára, illetve ahhoz a filmszerű stílushoz, amiben írok, és ezt nagyon sokszor az olvasói megjegyzik, szintén ez a műfaj áll közel, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy már elindult az első regényem, a Mindenki lelép filmes feldolgozása is.
2: Ne szaladjunk ennyire előre, a következőkben fogunk erről részletesen beszélgetni, hogy hogyan is történt mindez, hogyan és mikor és ki keresett meg, mire számíthatunk, mikor lesz ebből valóban film, mit jelent ez számodra, hiszen azért vannak nagyon szerencsés, és vannak nem túl jól sikerült filmes adaptációk, ám hogyha egy könyvből készült film jól sikerül, akkor az általában nagyon jól szokott sikerülni. Ezzel folytatjuk majd a műsor vendége Dorosz Dávid író, akivel a Hatalom Árvái című újonnan megjelent könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első regényről, a Mindenki lelép címűről, ami 2025-ben jelent meg, és amiből hamarosan film készül, és erről a bizonyos filmkészítési, elkészülési folyamatról fogunk beszélgetni, hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek a Hatalom Árvái című új könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első könyvről, amiből film készül. Hogyan történt mindez?
2: Pár hónappal a Mindenki lelép megjelenése után megkerestek a Itt érzem magam otthon producerei, Farkas Ádám, illetve Marton Fi Zoltán, akik olvasták a regényemet, és nagyon tetszett nekik, és azzal az ötlettel hívtak föl, hogy szeretnének belőle filmet csinálni, és erről elindult egy hosszas beszélgetés, hogy ezt milyen formában és lehetőségek között lehet megtenni. Ez alapvetően egy nagyon nagy álom számomra, hiszen én már úgy nőttem föl, hogy a filmek és az olvasás szeretete az párhuzamosan egyszerre volt jelen az életemben. Tehát ugyanúgy, ahogy emlékszem, hogy mikor olvastam a Pál utcai fiúkat, vagy Jókai Mórt először, ugyanígy emlékszem, hogy mikor láttam a Tanút, vagy a Keresztapát először, és a filmek és a könyvek szeretete mint a történetmesélés két nagyon hasonló, de bizonyos szempontból persze eltérő műfaja folyamatosan jelen volt az életemben. És ahogy elkezdtünk dolgozni, szintén egy olyan fejezet nyílt ki számomra, amit a mielőtt íróként elkezdtem volna dolgozni, nem is gondoltam, hogy most másodjára dolgozom a történetet. Tehát íróként megírtam a Mindenki lelépet, leraktam a pontot, megszerkesztettük, majd kiadtuk a könyvet, és a történet a maga útjára indult. Most viszont ebből a 320 oldalas könyvből egy 120 perces filmet kell csinálni, adaptálni kell a történetet, és ebben a munkában nagyon jó csapattal, producerekkel, forgatókönyvíróval együtt én is részt veszek, és kifejezetten izgalmas, hogy másodjára belemenni a történetbe, és megnézni azt, hogy ebből mi és hogyan tud különböző változtatásokkal jól működni a vásznom majd, hiszen igen, ahogy elhangzott, nagyon sok, nagyon jó adaptáció is született az elmúlt években, de nyilván láttunk, és mindannyian tudunk olyan adaptáció, amit olvastunk könyvben, aztán a vászon
1: nem egy könnyű műfaj. Igen. Viszont nagyon jelentős egy ilyen adaptációnál, illetve egy ilyen típusú filmnél az, hogyha a szerző jelen van, akár a forgatási folyamatokban, vagy az előkészítő folyamatokban, neked mekkora beleszólásod van mondjuk a zeneválasztásba például, ez számomra nagyon fontos, meg szerintem egy kriminél, egy thrillernél nagyon-nagyon fontos, hogy a hangulatot emelje, csúcson tartsa, a gyanakvást fölébresszel, stb., illetve hogy kiket választotok majd a karakterek megformálására.
2: Természetesen ebben csapatként dolgozunk együtt, és az adott különböző részfeladatokat ehhez értő profik fogják csinálni, szóval miközben a csapat meg a producerek kifejezetten fontosnak tartották, hogy én szerzőként jelen legyek ebben a folyamatban, nyilván a zeneválasztást azt nem szeretnék mindent eldöntő módon és minden részletben belefolyóan részt venni, miközben a könyvben pont, hogy nagyon sok zene szóba kerül, ahogy ezen a tihanyi háromnapos bulin a karaktereink szórakoznak, szóval egy része a filmzenének szerintem adott a könyvön keresztül, és pont ez a csapatmunka az, ami kifejezetten izgatott, hiszen én is nagyon sokat tanulok abból, hogy például Veres Attila forgatókönyvíróval, akivel együtt dolgozunk, és itt érzem magam otthonnak is ő a forgatókönyvírója, illetve a Második kör című fantasztikus rövid filmnek olyan tippeket, trükköket és szakmai dolgokat tudok én is tanulni, amelyek az írásomra is vissza fognak tudni hatni, tehát számomra egyszerre egy nagyon élvezetes munka, illetve egy nagyon élvezetes tanulópálya az, hogy részt tudok venni ebbe a folyamatba, és erről még minden részletet nem fogok tudni elárulni, de természetesen elindultak a beszélgetések és folyamatban van, hogy a lehető legjobb színészekkel egy olyan casting folyamat valósuljon meg, és egy olyan csapat álljon össze, akik eljátszák ezt a 6-7 karaktert, akik a magját jelentik ennek a filmnek, ami kifejezetten egy nagyon erős és egyszerre szórakoztató és egyszerre elgondolkodtató filmet eredményezzen.
1: Mikor készen van egy könyv, és készül belőle egy film, tehát itt két gyerek is nevelődik egyszerre, van-e helye harmadiknak a fejedben, elindul-e a következő regény?
2: Már el is indult, a kutatómunkának a közepén közepén járok, ami szintén megint nagyon sok olvasással, illetve szakértőkkel való beszélgetéssel, illetve terep munkával zajlik, és néhány hét múlva szerintem el fogom tudni kezdeni magát a szöveget is megalkotni, szóval nagyon izgatott vagyok, és teljesen rajta vagyok azon, hogy a lehető leghamarabb megszülessen a harmadik regény, ami egyszerre fogja követni azokat az elemeket, amelyekre az első kettő is építette, ez thriller lesz, de nagyon sok érzelemmel fog dolgozni, illetve nagyon sokat fog a mai világunkról és a mai korunkról mesélni, de rengeteg újdonság és olyan dolog is lesz benne, ami az eddigi olvasóimat is szerintem meg fogja, remélem, pozitív módon letni.
1: Torosz Dávid író volt a műsor mai vendége, akinek a frissen megjelent Hatalom Árvai című könyvéről, és annak kapcsán beszélgettünk nem csak az új könyvről, de a korábbi 2025-ben megjelent Mindenki lelép című könyvéről is, amiből már film is készül. Dávid, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és egy új, vagy hát újnak számító nyelvtanulási lehetőség, egy olyan felület és ugye olyan módszer, amire érdemes figyelnünk. Ez a Kréta IFM nyelvtanulási felület és módszer, erről beszélgetek és ennek kapcsán a nyelvtanulásról Gubáni Csánki Ágnes stratégiai vezetővel a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várnia a vevőre, mint egy panellakás aladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthon felújítási program is.
1: Időjárás.
2: Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Mi is az a Kréta IFM nyelvtanulási felület és módszer, erről és ennek kapcsán beszélgetek mai vendégemmel, Gubáni Csánki Ágnes stratégiai vezetővel. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. I understand.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Magubáné Csánki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, az én kedvenc, volt általános iskolai tanárom, és volt iskolai igazgató, úgyhogy van ebben egy kis személyes vonal is, hogy hogyan talál vissza az ember a fontos vonalakhoz az életében, lám így. Szia Ági, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Szerbusz, és üdvözlök minden kedves hallgatót is.
1: A Krétáról sokat hallottunk, főként ugye a Covid ideje alatt, azt hiszem, hogy akkor hallottunk róla a legtöbbet, de lehet, hogy a szülők, tanárok már sokkal korábban is. Mi is az a Kréta IFM?
2: Igen, a Kréta ugye ez egy adminisztrációs rendszerként indult, ma már sokkal több minden megtalálható szülők, diákok, pedagógusok számára, és igen, ahogy említetted, a Covid idején felkerült erre a felületre egy újdonság, amivel szerettük volna segíteni az otthon maradt pedagógusokat, a diákokat, egy nyelvtanulási applikáció, ami a nyelvoktatást, nyelvtanulást segíti, ez a bizonyos idegen nyelvi felkészítő modul névre hallgat, és így IFM néven rövidítjük. Először angol és német nyelvből lehetett kiegészíteni a tankönyvből, szótározós, magnós, ma már biztos nem magnós, hanem inkább úgy gondolom, hogy minden más interaktív eszközzel segített nyelvtanulást, ami a tanórán történik, és ez az applikáció német és angol nyelvből adott lehetőséget arra, hogy a diákok akár házi feladatként, akár csak önmaguktól kiegészítve a nyelvtanulásokat, de a pedagógusok pedig a úgynevezett digitális kollaborációs térnek hívják, van egy ilyen felület a Krétán, ott pedig maguk is alkalmazhatják, hiszen szemtelen lehetőséget nyújt nekik ez az alkalmazás arra, hogy a nyelveket tanítsák. És említettem, hogy két nyelvvel kezdődött, aztán az idei évben bővült a spanyol és a francia nyelvtanulási lehetőséggel, illetve a magyar, mint idegen nyelvvel is. Tehát most már ötféle lehetőség nyílt meg a nyelvtanulásra. Ami nagyon nagy előnye, hogy miután a Kréta felületén található, ezért teljesen térítésmentes. Nem csak a nyelvtanárok tanulhatnak pedagógusként ezzel az applikációval, hanem bármely pedagógus, akinek van ilyen Kréta hozzáférése, és kiegészítheti a régebben tanult nyelvtudását, vagy pedig hát új nyelvet is tanulhat. És ami egy óriási nagy lépés, hogy most a szülők számára is megnyílt ez a lehetőség. Tehát ezt az applikációt most már ők is meg tudják nyitni, roppant egyszerűen, és én el is mondanám nagyon röviden, hogy mi a teendőjük, csak be kell lépniük a telefonokon a szokásos Kréta felületre, ahol egyébként üzeneteket olvasnak, vagy pedig a gyerekeiknek az előrehaladását nézik meg. Most semmi más nem kell tenni, mint megnyitni, csak éppen rá kell kattintani nekik a továbbiak gombra, és már is megjelenik a nyelvtanulás menüpont, és már ott is vannak, és már meg is nézhetik, hogy melyik nyelvből és hogyan, milyen szinten állnak, és hogyan szeretnék azt tanulni. De laptopon is lehet ugyanezt megtenni, tableten is lehet, ott az elektronikus ellenőrzőkönyv menüpontnál ugyanígy megtalálják az IFM nyelvtanulás menüpontot, és ők is akkor igénybe vehetik ugyanígy térítésmentesen ennek a négy nyelvnek a tanulását.
1: És ez úgy megy gyakorlatilag, mint egy nyelvtanfolyam?
2: Hát annál sokkal bővebb és sokkal több, hiszen ez a Kréta IFM valóban egy személyre szabott tanulási lehetőséget nyújt, hiszen rögtön egy teszttel kezdődik, mindenki látja, hogy ő most
1: van egy felmérés. Aha.
2: Igen, így van, és akkor onnantól kezdve adja az ahhoz igazított feladatokat, és nagyon igazodik ugye a mai tanulási szokásokhoz, tehát rövidebb blokkok vannak, rövidebb egységek vannak, nagyon sok a játékos interaktív feladat, ami ugye egyénre szabottan adja a tananyagot, nyilván a kötelező NAT-hoz igazodik is, és amiért a gyerekek nagyon szeretik, és ma már a felnőttek is megkedvelték, valós élethelyzetek épül ez a tanulás. Ad egy állandó élményt, egy állandó sikerélményt, mert hogy folyamatos benne a visszajelzés, és megtalálható a szókincstől kezdve, természetesen a nyelvtantanuláson minden, de más, teljesen más az összetétele, más a szerkezete, mint a tankönyveknél, ugyanakkor bármely tankönyvhöz illeszthető is, de ugyanakkor azt is tudni kell hozzá, hogy nem mindegy, hogy mi köti le a mai diákokat. Kell nekik az, hogy a motivációt fenntartjuk, és ez nem másra megy, mint a játékos elemekkel, illetve a folyamatos visszajelzés értékeléssel, ugye divatos szóval gamifikáció, valami pontokat, csillagokat ad, ehhez vannak a gyerekek hozzászokva, hiszen a játékok is erre alapulnak. És ezért válik nagyon kedvelté azok körébe, akik már megismerték ezt az applikációt.
1: A műsor vendége Gubáné Csanki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést a nyelvtanulásról.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Gubáné Csánki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner. A nyelvtanulásról beszélgetünk, pontosabban a nyelvtanulást nagyban megkönnyítő módszerről, az egyik ilyen módszerről, ami ez a bizonyos Kréta IFM. Ági beszélt már arról nekünk, hogy mi is ez, hogy milyen nyelveket lehet vele tanulni, kár, hogy olasz még nincsen, zárójelbe jegyzem meg. De ami fontos még, hogy milyen módon történik ez a pedagógusokkal. Tehát, hogy a pedagógusok, igen, hogyan tudnak a nyelvtanárok fejlődni ezáltal.
2: Már is mondok hozzá információkat, csak az olaszra reagálnék. Ez a következő nyelv, aminek várhatólag megtörténik a fejlesztés.
1: Ja, de jó, mikor?
2: Ez is egy igény. Ezt még nem tudom megmondani, de bízom benne, a közeljövőben megtörténik. És hát akkor még egy újabb nyelvvel bővül a lehetőség, az angol, a francia, a német és a spanyol mellett. És hát a pedagógusok úgy ismerkedhettek meg vele, hogy ugye valahol olvasták, hallották, de most már elmondhatom, hogy nagyot léptünk előre, hiszen az elmúlt másfél évben az állami fenntartású tankerületi szintű általános iskolák mindegyikében megvolt a lehetőség, és a középiskolák számára is felajánlottuk ezt, hogy nyelvtanáraik személyesen részt vehettek egy délután folyamán egy olyan interaktív foglalkozáson, ahol a saját eszközeik segítségével megismerkedtek magával a modullal, a lehetőségeivel és a használatával is. És ezt folytatjuk most az egyházi és egyéb fenntartású intézmények, illetve a szakképzés területén dolgozó nyelvtanárokkal is. Őnekik is fel fogjuk ajánlani ezt a lehetőséget, hogy így élőben megismerkedhetnek ezzel az applikációval. És hát ez a bizonyos Kréta felület, amiről beszélt

0: Ez a digitális kollaborációs tért tartalmazza a DKT területét, és ott találják meg a pedagógusok ezt a modult. És a saját csoportjaikkal dolgozhatnak, nagyon sokféle lehetőség van. Van lehetőség arra, hogy a tanórába egy-egy feladathoz beillesztenek, akár frontálisan, akár pedig egyénileg differenciálva a tanulók tudásához igazítva adhatnak ki feladatot is. Csoportmunkában is lehet alkalmazni, és nagyon szívesen alkalmazzák a pedagógusok arra, hogy házi feladatként önálló tanulásra adnak ki feladatokat, és ez az, amire azt mondtam, hogy a gyerekek nagyon megkedvelték, akiket megismerték, hiszen pont olyan tanulási elemek vannak benne, ami hozzájuk közel áll. Értem ez alatt, hogy nagyon interaktív, értem alatta, hogy rövid kis egységeket tartalmaz, és a visszajelzést is megkapják, az értékelést is, van egy folyamatos motiváció, van kimutatásunk, hogy sokkal hamarabb megmernek szólalni olyan gyerekek is, akik egyébként ezt nehezen tették meg, és valós élethelyzetekre épül, tehát valóban hozzájuk közel álló témákat dolgozunk fel ezekben a rövid kis egységekben, ezekben a kis feladatblokkokban, és ezért vált ez ilyen nagyon kedverti. A pedagógusok számára pedig hát olyan lehetőségek is vannak, hogy a gyerekekkel elkészítették az aktuális feladatsort, egy dolgozatot, és ennek a javítását teljes egészében átveszi tőlük a mesterséges intelligencia, és azt jelenti, hogy a javítást, még ahogy egy beírását is elvégzik helyettük. Tehát vannak ilyen könnyítések, amit a pedagógusok szintén nagyon szeretnek.
1: Hol tartunk mi nyelvtanulásban, mi magyarok, Ági? Mennyire vagyunk nyitottak, rugalmasak, hol tartanak a generációk a nyelvtanulásban?
0: Nagyon különböző. Ugye az 50 fölöttieknek van élményük az orosz nyelvtanulásáról, és lehet, hogy nem csak az orosz nyelvet, hanem minden más tantárgy tanulását is esetleg nehezebben végezték, és ők a nyelvtárt is talán azt gondolnám, hogy most, amikor a élet ráviszi őket, nehezebben állnak hozzá a nyelvtanuláshoz. És közben itt vannak a lehetőségek, adott esetben ez a Kréta IFM, ami számukra is egy könnyebbséget jelenthet, hiszen pont ezáltal, hogy számukra is ott van az, hogy folyamatos visszajelzést kapnak, segíti, támogatja, a tudásukhoz igazított feladatsorokat tesz eléjük a rendszer. Így úgy gondolom, hogy segítség, és bár más módon tanultak, hiszen akkor még ugye szótárfizet volt, amikor te jártál iskolába, még akkor is az volt a nyelvtanítás módja, hogy volt egy könyv, egy magnó és egy szótárfizet, hát ezt ma már azért nagyon sok pedagógus kibővíti mindenféle más módon is, interaktivitást vissza az órájába, de ez a bizonyos applikáció maximális segítséget nyújt a valós élményekhez, ahhoz, hogy valódi szituációk történjenek a beszélgetésben. Gondolok itt olyanra, hogy valós élethelyzeteket lehet gyakorolni a különböző karakterekkel, amik megtalálhatóak ebben az applikációban, lehet éppen, hogy valaki megérkezik és a recepciósal beszélget, az is lehet, hogy étteremben a pincérrel, vagy épp egy ügyfélszolgálati munkatársa, vagy egy külföldi baráttal elegyedik beszélgetésbe. Hát, és ugye a mesterséges intelligencia ma már olyan lehetőséget ad, hogy nem egy adott sémán megy végig a rendszer, hanem abszolút alakítható ahhoz, ami a válasza volt éppen a nyelvtanulónak, éppen mintha élő emberrel beszélgetnénk, ugye most már erre is van lehetőség.
1: A műsor vendége Gubáné Csánki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, egy nyelvtanulási lehetőségről, egyfajta nyelvtanulási lehetőségről beszélgetünk, és tulajdonképpen arról is, hogy miért fontos az, hogy az ember nyitott legyen ezekre az újdonságokra, a korától függetlenül. Hamarosan folytatjuk.

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Gyurcsányt, Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége Gubáné Csánki Ágnes, a Krétai FM stratégiai vezetője, generációs tréner. Nyelvtanulás, milyen nyelveket tudunk megtanulni a Krétai FM-mel? Beszélgettünk már arról, hogy kik és milyen módon tudják igénybe venni, hogy hogyan támogatja ez a nyelvtanulást, hogy milyen módon történik a pedagógusokkal és a diákokkal ennek a modulnak a megismertetése. Arra még nem beszéltünk, hogy lesz-e mostanában nagyobb rendezvény, ahová bekapcsolódhatnak a tanárok és a diákok is. Bár ebben az esetben mindenki diáknak számít, hiszen elkezd nyelvet tanulni.
3: Igen, és ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy felnőttként is milyen fontos a nyelvtanulás, és hát akik esetleg az általános iskolában, középiskolában annyira nem fektettek el a nagy hangsúlyt, lehet, hogy olyan munkahelyen helyezkednek el, ahol bizony most 30-35-40 évesen kell újra kezdeni, vagy kibővíteni a meglévő tudást, és erre is alkalmat ad pontosan ez a bizonyos applikáció, amit én ajánlok mindenkinek a figyelmébe. És rendezvényeinkre kérdeztél rá, tavasszal volt egy nagyszabású országos rendezvényünk, amire nem is gondoltuk, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és nagyon örültünk neki, hiszen nem olyan nagy volt hozzá a hírverés, mégis eljutott mindenkihez, aki szerette volna igénybe venni. Ez a bizonyos első országos IFM napról beszélek, amikor délelőtt idősában 40 perces időközönként a különböző pedagógusaink, szaktanácsadóink, illetve tananyagfejlesztőink megmutatták a becsatlakozó csoportoknak, hogy hogyan is működik, mindenhol található rajta, és a gyerekek elkezdhettek dolgozni a telefonjukon, vagy az iskolai számítógépeken, laptopokon, és aztán bízunk benne, hogy azóta nagyon sokan használják is, ezt látjuk is, hiszen folyamatosan emelkednek a számaink, mi ezt tudjuk követni, és minden hónapban örömmel nyugtázhatjuk, hogy mindig több és több olyan diákunk van, aki kihasználja ezt a lehetőséget. Úgyhogy ott nagyon szép számok születtek, hiszen több mint 400 iskolában jelentkeztek be, és az ország minden részéről, kisfalútól a nagyvárosig voltak iskolák, ahol akár több csoporttal is erre a programra, és hát közel 10 000 gyerek volt, aki ezen a délelőttön biztos, hogy ezzel a nyelvtanulási programmal megismerkedett, és hát azóta használja is lelkesen a nagy többségük. Az idei tanévben is lesz egy ilyen kiemelkedő rendezvényünk, méghozzá közel jövőben, október 15-én, egy szerdai napon. Egy egész napos programot kínálunk ki már Krétai FM élmény nap keretében. A délelőtti idősávban továbbra is várjuk azokat a tanuló csoportokat, akik még nem találkoztak, de már valahol hallották, pedagógusok már hallotta, volt a továbbképzésen, és szeretnének jobban megismerkedni az applikáció lehetőségeivel. Ezért a modul bemutatását több idősávban délelőtt folyamán felkínáljuk különböző tanulócsoportoknak, az alap és középfokra járó tanulók bármelyikének, leginkább tanulócsoportoknak, nyelvtanárokkal együtt. De a délután folyamán most egy újdonságot szeretnénk kínálni, méghozzá előadók 40-45 percben szívesen tájékoztatják a szülőket például arról, hogy ők maguk hogyan vehetik igénybe ezt a lehetőséget, és hogyan tudják használni, hogyan tudják a saját nyelvtudásuknak a bővítésére felhasználni. De ezen kívül tanulmányt fogunk bemutatni az eredményességről, illetve egy kicsit a generációs nyelvtanulási szokásokról is fogunk beszélni. Továbbá a 2025-ös újdonságokról, ami elsősorban a mesterséges intelligencia adta lehetőségek kihasználásáról szól. Hogy én invitálok mindenkit, most már a honlapunkon, Facebook oldalunkon, Facebook csoportunkban, és a pedagógusokhoz eljuthatva is információs csatornáinkon fogjuk hirdetni ezt az eseményt, bízunk benne a sajtóban is megjelenik, úgyhogy reméljük, hogy most is több ezer pedagógus lesz, aki élezel a lehetőséggel, és hát lehet, hogy a 10 000 fölötti számot is megcélozzunk most, hogy annyi tanulót is szívesen várunk, akik egy-egy órára bekapcsolódnak ebbe az ismertető programban.
2: A műsor vendége volt Gubáné Csánki Ágnes, a Krétai IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, akivel egy olyan nyelvtanulási lehetőségről beszéltünk, ami egyfelől a felnőtteknek generációs generációtól függetlenül, akár az idősebbeknek is, sőt a pedagógusoknak és a fiatalabbaknak, a srácoknak is segíteni tud, és hamarosan bővülni fog majd az olasz nyelvvel, úgyhogy én ezt nagy szeretettel üdvözlöm. Amiről beszéltünk, maga a nyelvtanulási rendszer, az a Kréta IFM. Gubani Csánki Ágnesnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek ajánlom, hogy keresse meg ezt a felületet, és használja a lehetőséget.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Reklám hangzott el.
4: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás aladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítás célzó otthon felújítási program is.
1: Időjárás.
4: Napközben többnyire napos, száraz idő várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Bantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy a szívemnek nagyon kedves dal következik két olyan előadóval, akik szintén nagyon kedvesek a szívemnek, és szerintem én ezzel nem vagyok egyedül, mert Sophia Carson és Diane Warren két olyan név, akit most már nem lehet elkerülni, és nem lehet nem ismerni. Sophia Carsont ismerhetik még az egészen kicsik is, a fiatalok és a tinik, mert hogy a Disney csatorna nagyon-nagyon sok sorozatában szerepelt. Ő Sophia Dacarecsár néven látta meg ő a napvilágot, kolumbiai felmenői vannak, és táncosként, aztán később énekesnőként indult el az ő karrierje, és amikor bekerült a Disney csatornához, akkor nagyon-nagyon sok szerepet kapott, mert sok potenciált látott ebben a kis fiatal hölgyikében a csatorna. A Cinderella Story-ban is benne volt, a Pretty Little Liars-ben is benne volt, aztán a Netflix Feel the Beat, vagy Táncra fel című táncos filmjében is ott már főszereplő volt, és aztán amikor ez zajlott, közben ő azért szépen rendre foglalkozott a zenei karrierjével is, csodálatos hangja van, és a 2023-as Oscar-díj átadó gálán el is énekelte a Tell It Like a Woman című dalnak a vezető betétdalát. Ő énekelt gyönyörű, drágaköves ruhában a színpad közepén, nagyon elegánsan, szinte már-már Audrey Hepburn-i eleganciával, a zongoránál pedig a legendás Oscar-díjas zeneszerzőnő Diane Warren kísérte őt, hogyha helyre szeretnénk tenni a fejünkben, hogy ki is Diane Warren, ő az a háttérben meghúzódó, de legendás zeneszerző, akinek köszönhetjük Cher-től az If I Could Turn Back Time című dalt 89-ből, vagy a legendás és az egyik legcsodálatosabb szerelmes dalt Celine Dion előadásában a Because You Loved Me című dal, ami a hírek szerelmeseinek volt a legendás és soha el nem múló nagysággal szóló betétdala, a How Do I Live című Leanne Rimes-tól 97-ből, szintén Diane Warren műve, és az Aerosmith 1998-as I Don't Want to Miss a Thing című dala, ami az Armageddonnak volt a fő betét dala, ugye, amiben Liv Tyler és Ben Affleck szerepelnek, na, és Bruce Willis természetesen. Ezek a legendás dalok mind tőle származnak, és neki köszönhetjük őket, tehát természetesen a dalszerzők Hall of Fame-ében is szerepelő, oda is bekerült, de szerintem ez nem is meglepő. A 2023-as Oscar-díj átadó gálán gyönyörűen mondja el Sophia Carson azt, hogy minden nőnek meg kéne tapsolnia magát, hogy minden nő egy szupernova, hogy minden nő egy csillag, hogy ünnepelnünk kéne magunkat. Ez az elképesztő, erőteljes és egyre nagyobb méreteket öltő mozgalom, ami a nőknek a hangját próbálja visszaadni, az ő erejüket visszaadni, azt a biztatást megadni nekik, amivel újra magukra találhatnak, azt az erőt felmutatni, amiben segít Lady Gaga, amiben segít Oprah Winfrey, amiben segít Meghan Markle, amiben segít most Sophia Carson és Diane Warren is, vagy akár a Tell It Like a Woman című film, ez mind arról szól, és azért rendkívül fontos, és ezért fontos a dal mondandója is, hogy megtanuljuk ünnepelni magunkat, mi nők, hogy megtudjuk azt végre magunkban azt a lángot találni, amiből egy egész nagy mágiát rakhatunk. Tudjuk, hogy mekkora erőnk van, hogy milyen fantasztikus erőnek a képviselői vagyunk, és hogy mennyire fontos megtalálni a hangunkat, mert a nőknek van hangja, csak segíteni kell nekik, hogy megtalálják azt, és igenis minden nap többször meg kéne tapsolni magunkat rendszeresen, és ezt szokássá tenni az üzletasszonyok, a háziasszonyok, a családanyák, mind, akik dolgoznak, és gyereket nevelnek, és rohannak A-ból B-be, vagy otthon vannak, és háttérországot teremtenek, mindannyiunknak, mindig, minden nap ünnepelni kéne magunkat, és meg kéne tapsolni magunkat, ahogyan erre biztat ez a dal is. Sophia Carson és Diane Warren közös dala jön most, itt a zenei finomságok között, ez az applause, vagyis a taps.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy kis időutazás, visszamegyünk 1982-be, Angliában járunk, Lancashire-ben, amikor is megalakul az egyébként a poprock együttesként apostrofált zenéjük mellett még alternatív rockot, indie rockot, postpunkot, poprockot, polpfokkot és anarchopunkot is játszó zenekar, a Csumbavamba. Nincs szerintem olyan ember a világon, aki ne ismerné az ő legendás dalokat, ezt a bizonyos Tap Somethingot, ami akkora nagy port kavart, és olyan fontos volt nagyon sok szempontból, politikai szempontból is a zenekar számára, és az emberek számára is, hogy feledhetetlenné lett. No, menjünk egy kicsit még vissza a zenekarhoz, mert szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy kiről is van szó. Van 4 tag, akik már a Csumbavamba megalakulása előtt is együtt játszottak egy másik zenekarban, akkor az még eredetileg Skin Disease néven futott, de ez egy normális név. Az első nagy lemezüket 1986-ban, 4 évvel a megalakulások után adták ki, de azzal még olyan nagyon nem történt semmi, leszámítva azt, hogy ők nagyon örültek neki, hogy egyáltalán megjelent a lemez, és az a politikai nézeteket kritizáló és sokféle fontos társadalom kritikát is megfogalmazó anyag megjelent, de emellett ugye azt a nagy sikert mégse hozta el, viszont eljött az 1997-es év, amikor a Tap Thumper album megjelent, és 2012-ben aztán később feloszlott a Csumbavamba, de nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy itt maradt nekünk az ő eszmeiségük, és itt tényleg egy nagyon fontos elveket képviselő, és fontos mondani valóval rendelkező zenekarról van szó, és emellett még nagyon-nagyon erőteljesen jellemző volt rájuk, mindig is a humor, a nevük és a legtöbb albumuk címe is mutatja ezt egyébként. Hivatalosan elfogadott tény, és ezt mindig el is mondták, hogy a nevük valójában semmit sem jelent, de azért több interjúban már elhangzott, hogy a zenekar egyik tagjának az egyik álmából származik a Csumbavamba név, mert hogy ott valami történés volt álmában, és a WC ajtókra valami szórakozó helyen nem az volt kiírva, hogy nők és férfiak, hanem az, hogy Csumba és Vamba. És akkor valahogy ebből lett a zenekarnak a neve, így hozták össze. Fontos róluk azt is tudni, hogy tulajdonképpen ez a legendás Lici együttes a korunk leghíresebb és legkedveltebb anarchopunk bandája volt. Több mint 25 éves pályafutásuk során az úgynevezett kísérleti rock mellett sokkal inkább elmentek a popra húzó tánczene világába. Világzene, akusztikus népzene is szépen benne van a muzsikájukban, ezért annyira könnyű szeretni őket és befogadni őket. Nyilván a világhírnevet a már emlegetett lemez és a Tap Something című számokkal vívták ki, és akkor jelentek meg a köztudatban, és ők voltak az a zenekar, akik egy évtizeddel a társaik előtt már nyíltan belevágtak a zenei politizálásba, mert hogy van ilyen kategória is, és bár úgy tűnt sokszor, hogy ők kifejezetten anarchista politikai nézeteket sugalmaznak, és sokkal inkább, aztán később elmondva, ez volt érvényes a mindenkori hatalmat kritizáló magatartás formára buzdításban. Tehát, hogy az embereknek adják át azt, hogy a kritikus gondolkodás fontos, hogy kérdezzünk, hogy legyenek kételjeink, hogy legyenek kérdéseink a politikai helyzettel kapcsolatban, mert mindannyiunknak jogunk van kételkedni és kérdezni, és kérdéseket feltenni, és nem elfogadni készen és rögtön, amit a szemünk elé tesznek, vagy amit az asztalunkra tesznek. A hangos társadalom kritikájuk nagyon-nagyon sok éven keresztül ugyan finomodott, de az éléből nem veszített. A zeneiségük viszont évről évre jelentős fejlődés mutatott, úgyhogy nagyon nagy és sok szeretettel indítom most el mindenki kedvéért, és mindenki kritikus gondolkodásának a felébresztése kedvéért a Csumbavamba.

badalát. Ez a legendás, nagyon nehezen kiejthető, de mégiscsak megpróbálom, Angliában tuskó politikust jelentő dalt, mármint hogy a dal cím, a szó maga, a Tap Something, az ezt jelenti Angliában, aki a tuskó politikus, azokat nevezik így. Szóval ez a dal következik, a Csumba van bátor. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

szabad esély. A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most egy igazi különlegesség következik. Tényleg nagyon-nagyon különleges hangzás, nagyon különleges mondani való, roppant különleges módon elővezetve és előadva. A Sonlux nevű formációról beszélünk. Tőlük fogjuk meghallgatni majd a This is a Life című dalt, ami tulajdonképpen arról gondolkodik dalban, hogy az életünket nem a sors határozza meg. Nincsen semmi sem determinálva, nem vagyunk semmire sem determinálva, hanem a döntéseink és a tetteink alakítják a sorsunkat. Legalábbis erről gondolkodik, ezen mereng a dal, a szövege és a dallama egyaránt. Tulajdonképpen a szabadságról énekelnek benne, ami a dal szövege szerint, meg az előadókkal készült interjúk szerint abból fakad, hogy felismerjük, vagy hát felismerhetjük, inkább így mondom, hogy a saját életünkben és az életünk felett van egy önrendelkezésünk, és nem csak az határozza meg az utunkat, amit elvetettünk, elhagytunk, elengedtünk, vagy amit megmutattunk magunkból, vagy amit létrehoztunk, és emellett a dalszöveg azt is igyekszik sugallni, hogy az élet egy olyan értékes ajándék, egy olyan elképesztő nagy csoda, hogy igazán oda kéne figyelni minden percre, hogy nagyra becsüljük azt, és ne korlátozzuk csak a fizikai adottságokra, vagy azokra az ismeretekre, amiket megszereztünk. Azt a pillanatot élteti ez a dal, és annak a csodáját mutatja meg a furcsa videoklipjével, és ezzel az állati érdekes hangzással is, amit az ember úgy él meg, hogy ünnepeljük minden percben az életünket, a létezést magát, azt, ahogyan minden tavasszal újra bolyhosodik a szőlő, azt, ahogyan minden tavasszal megjelennek újra és újra méhecskék, és dong, és zsong, és bong a cseresznyefa, hogy ez az élet egy pillanat alatt eltűnhet, ha nem vigyázunk, vagy ha nem figyelünk, elég csak nem figyelni, és eltűnik. Nem kell tragédiára gondolni, egyszerűen csak elmegy mellettünk a pillanat, amit nem volna szabad elengedni. Nagyon fontos az is, hogy ezek az értékek, ezek itt vannak mindannyiunknak a kezében, és az is nagyon fontos, hogy miről beszél még a dalszövegben, hogy ezt az életet valahogy meg kell találjuk azt a nézőpontot, ahonnan ez rendben van, hogy fölfogjuk és lássuk, hogy ez az élet rendben van így, hogy soha nincsen igazán olyan nagy baj, amire ne találhatnánk megoldást, és valahogy meg kell találnunk a módját annak, hogy ezt rendben találjuk, az életünket, az életet, még akkor is, hogyha nehézségeink vannak, hogyha a dolgok esetleg nem mennek jól, és még arra is utal a dal, hogy a kihívások és a nehézségek ellenére mindig van valami, amiben érdemes kapaszkodni, amit érdemes megtartani, amit érdemes értékelni az életben. Aztán utána tovább mondja ezeket az értékeket, ezeket a fontos dolgokat az élettel kapcsolatban. Tele van csodákkal, tele van lehetőségekkel. Úgy írja le ez a dal, a This is a Life, az életet, mint egy óriási nagy ajándék kosarat, ami lassú és hirtelen csodákkal van tele. Hogy az ablakunkból más világokat tudunk látni, hogy minden reggel valami mást tudunk észrevenni. Tulajdonképpen az egész arról szól a maga lassú csodás hangzásával, ezekkel a varázslatos hangokkal, ami kicsit olyan, mint hogyha egy bábszínházban ülnénk. Szóval ez az egész arról szól, hogy minden nap körülvesznek bennünket apró csodák, és sajnos ez ma már akár patetikusnak vagy sziruposnak is hangozhat, pedig valóban így van. Semmi más nem kell tennünk, csak odafigyelni erre, megtalálni a környezetünkben, a szűkebb és tágabb környezetünkben ezeket a pontokat. És hogyha az ember egy kicsit úgy érzi, hogy túl sok a világ és túl nagy a zaj, akkor be lehet húzódni, mert belül bennünk is megvannak ugyanezek a csodák, ezek tudnak kivetülni. Na hát ilyen fantasztikus ez a formáció. Szóval jön a Sonlux, ami eredetileg Ryan Lott szóló projektje volt, és az ő beceneve is, és aztán szépen lassan elkezdtek ismerté válni. Három nagyon érdekes figura, ilyen Cheng, Ryan Lott és Rafik Bhatia, ők alkotják a formációt, ez a This is a Life, ez jön most itt a zenei finomságok között a Mannán.

Espen Avandi és az Opa Opa, a legendás dal, majd mondom, hogy a kifejezés mit jelent és miért érdemes megjegyeznünk. Itt most a zenei finomságok között ez a klasszikus dal is, amire mindannyian emlékszünk, amire mindannyiunknak megdobban azért egy kicsit vagy jobban a szíved. Espen Avandi egyébként egy 69-es születésű hölgy, akinek az eredeti neve Despina Malea, Espen Avandi néven lett ő ismert művész, németországi és Stuttgart melletti Tübingenben született van. Családja, amikor 6 éves volt, akkor tértek vissza Görögországba, Kavalába, és aztán miután a 90-es évek elején Atinba költözött, Vandi leszerződött a Minos EMI-jal, és kiadott 2 albumot is, az egyik a Gelamog volt 94-ben, a másik pedig az Essen, a Perimeno 96-ban, ezután pedig összejött egy exkluzív együttműködés Fibios dalszerzővel és producerrel, aki egy legendás zeneszerző, nagyon sokan ismeri Görögországban és Cipruson egyaránt, jól ismerek egyébként azért Európában is, Phoebus vagy Fivos vagy Foivosnak is ismerik, és leginkább például Despin Avandival való közös együttműködésük, illetve a Kitty Garbi zenéiről ismert, bár sok görög és ciprusi előadó számára is komponált albumokat. Ő is az az úgy mondjuk szürke eminenciás, aki a maga tehetségével, egyébként egy jóképű férfiről van szó, a háttérbe húzódva, megemelve ezeket a művészeket az ő tudásával ért el sikereket, és olyan helyesen nyilatkozik is mindig, olyan kis szerényen. Az általa komponált albumok nagy százaléka kap oklevelet, kitűnt és aztán a 90-es 2000-es évek egyik legsikeresebb görög dalszerzőjévé vált, 6 millió lemezt adott el, 2009-ben lett egy saját lemezkiadója, The Spicy Effect, amihez különböző előadókat szerződtetett, akik közül sokkal korábban is együttműködött, akikkel már sokkal korábban is együttműködött már. Ő is görögországi születésű, és amikor kisiskolás volt, akkor kezdett el a zene iránt érdeklődni, egy rockzenekarnak, egy kis hirtelen összerántott rockzenekarnak volt a dobosa, és ez alatt az idő alatt kísérletezett az akkori zenei divatokkal, így folyt bele a zenei világba, és aztán hamar kiderült róla, hogy mennyire tehetséges, és ő maga is fel tud fedezni tehetségeket. Így történt Despin Avandival is, akinek az Opa Opa című dalát most meg fogjuk hallgatni itt a zenei finomságok között. Despin Avandiról érdemes tudni, hogy 2024. júliusában ezt a görög popstárt felkérték Törökországban, hogy hagyja el a várost, mert hogy nem volt hajlandó fellépni egy színpadon az ország zászlájával és az Atatürk portréval. Az 54 éves énekesnőnek egy jótékonysági koncerten kellett fellépnie egy Izmirtől nyugatra fekvő török üdülővárosban. Vandi pedig azt mondta, hogy ő nem fog fellépni, miután a hatóságok elutasították Mustafa Kemal Atatürk zászlajának és plakátjának eltávolítására irányuló kérését, mert azt mondta Despina Vandi, hogy csak úgy hajlandó fellépni, hogyha ezek nincsenek kint a színpadon, de ahogyan ezt az állami tulajdonú Anadolu ügynökség jelentette, így ki kellett, hogy toloncolják, vagy ki kellett, hogy utasítsák a törökországi városból. Atatürk az ország alapító atya, aki 23 és 38 között első elnökként szolgált, és az incidens akkor történt, amikor Törökország és Görögország vezetői megpróbálták javítani az ő kicsit nehezen mozdítható és kőbevésett kapcsolatukat. Egyébként egy Instagram bejegyzésben kifejezte tiszteletét a közönség felé Cseszme, a város, akik megtisztelték jelenlétükkel a koncertemet, de kritizálta a szervezőket Despin Avandi, a török oktatási alapítványt, amiért az esemény koncertből tiltott és nem elfogadott politikai konnotációval változott. Részvételem az említett eseményen nem lehetséges, tehát hogyha Despin Avandinak az Instagramját látjuk, akkor látjuk azt, hogy 2024. júliusában miért is döntött úgy, ahogy, és egyébként szerintem ez egy tökös és vagány döntés, és nagyon fontos az manapság főleg, hogy ezek az emberek kiálljanak az igazuk mellett. Fontos azt is tudni egyébként, hogy az opa kifejezés egy nagyon gyakori kifejezés a mediterrán ember, ugye a dal, amit most meg fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, Despin Avanditól az Opa Opa című dal, ez egy érzelmi kifejezés, ami nagyon sok mindent képes összefoglalni, úgyhogy nem véletlen, hogy a déli népek használják. Nagyon gyakori a mediterrán, a kelet-európai, a közel-keleti, az észak-afrikai, dél-ázsiai, dél-amerikai és zsidó körökben, a hétköznapi életben ez az érzelmi kifejezés. Nagyon gyakran használják ünnepségek, például esküvők vagy hagyományos táncok alkalmával. A görög kultúrában ez a kifejezés az,
ami legtöbbször a tányér földhöz csapását, a tányér összetörését kíséri. Nagyon nagy lelkesedés, nagy döbbenet, vagy meglepetés kifejezésére használható. Vagy például egy nagy tévedés után nagyon érdekes, hogy sok helyen használják, sok európai országban az opát. Olaszország, Spanyolország, Svájc, Ciprus, Törökország, Bulgária, Észtország, Ukrajna, Montenegro, Románia, Oroszország, Szlovénia, ezt még sorolhatnám. Úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy mikor mondják ki ezek az anyanyelvű emberek az opát. De most a dal jön, Despina Vandés és az Opa-Opa, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Az ingatlan közvetítő valódi szerepéről fogunk beszélgetni ebben az órában. Vajon tényleg csak annyi a szerepe az ingatlan közvetítőnek, hogy megmutatja a lakást? Hát ez is kiderül, de nyilván nem csak ennyi, ezt így elárulom a hallgatóinknak. Vendégem ebben az órában itt a stúdióban dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő, és utána fogunk járni, tehát akkor ennek a kérdésnek, amit itt a felvezetőben elmondtam. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked és a hallgatóknak is.
1: No, ugye az ingatlan közvetítőkről sokaknak a fejében még mindig ugyanaz a kép él, hogy készít néhány fotót, felteszi a hirdetést az internetre, megmutatja az ingatlant az érdeklődőknek, de vajon valóban ennyiből áll-e ez a szakma, és akkor egy ilyen igennel és nemmel szeretném elsősorban, hogyha válaszolnál most itt erre a kérdésre.
2: Ez a szakma nem ennyiből áll, bár vannak jó és még jobb ingatlan közvetítők, de van, aki tényleg alapvetően szakmailag áll hozzá, és van, aki adminisztratívá áll hozzá ehhez a munkához.
1: Miért van az egyébként, hogy, vagy miért alakult ki ez a tévhit, hogy az ingatlan közvetítő csak megmutatja a lakást, és ennyi az ő feladata?
2: Sajnos a tapasztalatok ezt mutatják, tehát nagyon sok kezdő ingatlan közvetítő van a piacon, nagyon sok tapasztalat nélküli ingatlan közvetítő van a piacon, akinek igazából ennyi a funkciója, hogy felveszi az ingatlant, meghirdeti az ingatlant, és bemutatja az ingatlant.
1: Uh-huh. És ez hogyan változott az elmúlt 10-15 évben?
2: Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem változott az elmúlt 10-15 évben, ma is ugyanez a helyzet. Vannak olyan ingatlan közvetítők, akik csak erre képesek, de persze van a szakmának egy másik oldala, aki azért szakértőként tud hozzáállni ehhez a munkához.
1: Uh-huh. Hogyan találja meg a vevő vagy eladó azt a szakértőt, azt a szakembert, aki mondjuk tényleg nem csak megmutatja a lakást, hanem azért úgymond minden olyan igényt kielégít, amire mondjuk, vagy olyan kérdésre választ tud adni, olyan feladatot el tud látni, ami az eladónak, vagy akár a vevőnek kérdés lehet.
2: Azt gondolom, itt is a puding próbálja az evés, tehát fel kell venni több ingatlan közvetítővel a kapcsolatot, személyesen találkozni kell velük, tárgyalni kell velük, és közülük ki kell választani a legjobbakat, és azokkal kell együtt dolgozni.
1: Milyen kihívásokkal találkozik egyébként ma egy eladó vagy egy vevő leginkább ezen a piacon?
2: Ezek a kihívások leginkább a piactól függenek, attól, hogy milyen a piac. Az elmúlt években nagyon jó volt a piac, fölfelé mentek az árak, voltak eladások, voltak üzletkötések, kevés ingatlan volt a piacon, amit eladásra kínáltak. Egy ilyen piacon nagyon könnyű ingatlan közvetítőnek lenni. Egy ilyen piacon az sem jön ki, hogy az ember ért hozzá, vagy nem ért hozzá. A tudás az akkor jelentkezik, amikor rosszabb a piac, amikor nincs olyan kereslet, amikor nincs olyan mennyiségű ingatlan a piacon, bár ez azért ritkán fordul elő, vannak ilyen helyzetek, meg vannak ilyen területek, de igazából attól függ, hogy milyen a piac, és ehhez kell tudni igazodni.
1: Ugye te azt mondod, hogy nem költség egy jó ingatlan közvetítő, hanem sokkal inkább befektetés. Ezt egy picit elemzed nekem, hogy mit jelent ez, mit gondolsz ez alatt pontosan?
2: Ugye az ingatlan közvetítőnek a szerepe az nagyon fontos abban, hogy jól megállapítsa az ingatlannak az árát. Ha jól belövi az ingatlan árát, akkor az nagyon rövid idő alatt el tud kelni. Ha egy ingatlan túlértékelt, tehát túl magas áron akarják eladni, akkor azután nagyon hosszú ideig maradhatott a piacon. Ezért időveszteség és pénzügyileg is veszteséget okozhat ez később, mivel ha sokáig van a piacon, hozzászoknak az ügyfelek, egy nagyobb alkut kell engedni az ingatlan árából, hogy egyáltalán értékesítésre kerüljön.
1: Tehát magyarul akkor így sokkal gyorsabban, reálisabban, könnyebben tudja akár eladni az ingatlant, az eladó, illetve hogyha valaki ingatlant vásárol, tehát a másik oldalon van, akkor meg sokkal biztosabb lehet abban, hogy amit vesz, az rendben van, és jó áron veszi meg.
2: Az eladónak mindenképpen érdeke az, hogy reális piaci árat találjon. Túlárazott ingatlan nem fog tudni eladni. A vevőnek meg érdeke az, hogy reális ingatlan áron vásároljon. A vevő az érzelmileg is általában bevonódik ebbe a történetbe. Itt is van az ingatlan közvetítőnek egy nagyon komoly szerepe, hogy a vevő ne érzelmi alapon döntsön, és ne túlárazott ingatlant vegyen meg. Az ingatlan közvetítőnek tényszerűen kell értékelni a helyzetet. A vevő sokszor nem tudja tényszerűen értékelni a helyzetet. Ez egy nagyon ritka döntés, nagyon ritkán veszünk ingatlant. Egy átlagos ember lehet, hogy 10 évente vagy 20 évente egyszer vásárol ingatlant. Itt nagyon nehéz tapasztalatot szerezni, hogyha ilyen ritkán vannak ügyletek. Az ingatlan közvetítőknek azért ennél jóval gyakrabban vannak ügyleteik, tehát ők tudják, hogy mitől lehet jó, vagy mitől lehet rossz egy ingatlan, tudják, hogy mitől érdemes tartózkodni, vagy éppen mit érdemes megvásárolni.
1: Na most tartunk egy rövid szünetet, életörömzeneit hozunk, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő, és az ingatlan közvetítők szerepéről, valódi szerepéről beszélgetek, és ugye itt azért tesszük hozzá ezt a valódi szócskát, mert hogy nyilván vannak azok az ingatlan közvetítők, akik adott címet odaadják, vagy van még ilyen egyébként, hogy a címet, tehát a felhívom mondjuk, és akkor a címet megadja, és te mész oda, és majd ő oda jön, megmutatja a lakást, és ennyi, tehát hogy nincs más feladata.
2: Nagyon sok minden előfordul a piacon, mai napig látok még olyan bedobott kis telefonszámokat, hogy eladnám az ingatlanát, és hívjon.
1: Vagy ingatlant vásárolnék a környéken.
2: Még mindig jellemző az a piacon, hogy az ingatlanirodák az új kollégákat a régi módszerekkel tanítják be, pedig sokkal inkább már az új módszerekkel kellene betanítani őket. De megváltozott a világ.
1: Igen, pont ez, hogy mi lehet az oka annak, hogy miért nem reagálnak, vagy nyilván hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy az ember reagáljon bizonyos folyamatokra, de mondjuk már hosszú-hosszú évek óta azért változik a világ, és ugye már olyan technológiai lehetőségek is bejöttek, akárha csak azt nézzük a mesterséges intelligencia, ahogy ugye már vannak olyan oldalak, ahol az AI-jal lehet AI-on keresztül tudsz ingatlant vásárolni akár, tehát hogy lefoglalja neked, felhívja, olyan is van, aki felhívja, tehát hogy maga
2: a... Nagyon sok lehetőség.
1: Igen, tehát rengeteg.
2: Van olyan, hogy AI avatárra hirdetnek.
1: Igen, pontosan, igen, ezt akartam mondani, igen, köszönöm, hogy miért van még mindig egy olyan nagy tömeg, mert mondhatjuk azt, hogy a többség azért még mindig nem ezt használja.
2: Ugye a többség még mindig nem használja az AI-t. A többség még mindig nem használja a korszerű lehetőségeket, és a többség mindig az elején kezdi a tanulást. Valahol az iskola is ilyen, az iskola is így van kialakítva, és erre vannak trenírozva az ingatlan irodáknak az ingatlan közvetítői. Kicsit fel kellene venni a fordulatot az oktatásban is, a képzésben is, kicsit nagyobb elvárást kellene megfogalmazni az ingatlan közvetítők felé. Én sokkal magasabb szintű képzettséghez kötném az ingatlan közvetítést Magyarországon.
1: Amikor azt mondod, hogy Magyarországon, akkor ez a szentív, mert külföldön már van erre példa, tehát hogy a képzettség tekintetében, hogy jobban képzettek?
2: Igen, magasabb szinten képzik őket, és általában egyébként egy-egy ingatlan irodának saját képzési rendszere van, de viszont ezek a saját képzési rendszerek sokkal kiforrottabbak, mint a magyar képzési rendszerek. Bármennyire is mondjuk már 20-30 éve ugye a demokráciában élünk, és a szabadpiaci verseny alapján határozódunk meg, de azért nekik még mindig ehhez képest sokkal több előnyük van, sokkal több tapasztalatuk van. Magyarországon is próbálnak megjelenni ilyen franchise-ok, amerikai franchise vagy német franchise például, de ők sokkal nagyobb közvetítő jutalékért tudnak dolgozni. A képzési rendszerük is sokkal kifinomultabb, de ezért magasabb jutalékot is várnak el, ezért nagyon lassan terjednek el ezek az ingatlan irodák és az ő módszereik.
1: Mostanában én nem nagyon foglalkoztam ebben a témával, de azt el kell mondanom, hogy jó néhány évvel ezelőtt többször botlottam be, vagy ilyen beszélgetések kapcsán többször előjött ez a téma, hogy ha valakinek nincsen mondjuk semmi végzettsége, akkor hát mit dolgozzon? Hát futár vagy ingatlan közvetítő. Tehát, hogy egy kicsit, és most nyilván én nem így gondolom, hogy ennyi elég, hogy ha nincs semmi végzettsége, nem is kell, még csak érettség is, van 8 osztály, mennyi ingatlan közvetítének, hát te is meg tudsz mutatni egy lakást a vevőnek, vagy éppen akár az eladóval tudsz tárgyalni.
2: Azért az érettségi már elvárás, úgy tudom.
1: Most persze már mindenhol igen elvárás, azt gondolom, igen. De hogy ennyire lenézték ezt a szakmát.
2: Igen, nem is tartották szakmának.
1: Nem, sokáig. Pontosan.
2: Sőt, vannak olyanok, akik most sem tartják szakmának. Vannak olyanok, akik most is inkább saját maguk hirdetnek, és azt írják, hogy ingatlan közvetítők kíméljenek.
1: Igen, ez
2: pedig egy jó ingatlan közvetítő nagyon sokat tud hozzáadni. Nagyon jól be tudja lőni az árat, nagyon jól meg tudja mutatni az ingatlant, ki tudja emelni az ingatlannak az előnyeit, amikor az eladóról van szó. És amikor a vevőről van szó, akkor viszont hozzá tud őszinte lenni. Ez tulajdonképpen egy mediációs folyamat. Egy olyan mediációs folyamat, ahol az eladó és a vevő érdekeit közelíteni kell egymáshoz. Ezt a mediációt azért szerintem minimum diplomával lehet jól végezni, és még mindig kevés az, hogy mondjuk érettségével próbálunk ezen a piacon megmaradni.
1: Hát bízunk benne, hogy lesz ebben is változás, hiszen tényleg, ahogy mondtad te is az elején, ez sokkal inkább befektetés, tehát nem kiadásként kell gondolni erre, hanem egy jó befektetésre, egy jó ingatlan közvetítő az egy jó befektetés.
2: Igen, ugye az szokásjog alapján működik, hogy a vevő fizeti az ügyvédet. Igen. Neki van ügyvédválasztási joga, az ügyvédek 0.5%-1%-ot kérnek el, egyébként szerintem indokolatlanul keveset, ehhez képest az ingatlan közvetítők pedig indokolatlanul sokat kérnek el az ő munkájukért, de hogyha ők ezt a pénzt meg tudják keresni, akkor én azt gondolom, hogy megérdemlik.
1: Igen. Na most életöröm zenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem ebben az órában dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő. Az ingatlan közvetítők szerepéről, valódi szerepéről beszélgetünk. Hát sok mindenről szó esett itt a hírek és a zene előtt. Ugye beszéltünk arról, hogy egy kicsit... Hát hogy is van, negatívan gondolkodunk az ingatlan közvetítőkről, mi itt Magyarországon ilyen leegyszerűsítjük, hogy hát igazából nem sok mindent kell csinálnia, csak megmutatja a lakást, vagy az adott ingatlant, amit mondjuk éppen minket érdekel, vagy az eladó, aki ugye eladja, ő megbízza az ingatlan közvetítőt, de hát valahogy egy olyan gondolatot fűzünk, vagy kapcsolunk hozzá, hogy ez nem egy olyan nagy dolog, nem egy olyan nagy munka. Így fogalmaztam a hírek előtt, hogy egy picit így lenézzük, holott sokkal nagyobb szerepe van egy jó ingatlan közvetítőnek, mint azt gondolnánk. Egyrészt nagyon sok pénzt megspórolhat nekünk, ugye? És ahogy mondtad a legelső blogban, hogy fel tudja mérni nagyon jól a például az ingatlan értékét. Az is egy nagyon fontos dolog.
2: Igen, pénzt és időt spórolhat meg nekünk azzal, hogy nagyon jól meghatározza az ingatlan értékét. Ugyanakkor a hatékony értékesítés nem áll meg az árképzésnél. Uh-huh. Az ingatlan hirdetés ma már nem egyszerű információközlés, hanem tudatosan felépített marketing folyamat. Marketing és értékesítési folyamat, ami egyben egy mediációs folyamat is. Megfelelő célcsoportot meg kell határozni, a vizuális megjelenítés minőségére most már ugye nagyon lehet adni, nem elég képeket bemutatni, most már videókat kell bemutatni, AI videókat kell bemutatni, AI lehetőségeket kell bemutatni az ingatlanról, és hát vannak érzelmi és racionális érvek egyaránt, és ezeket az érzelmi és racionális érveket mind-mind ki kell tisztázni, mind az eladó oldaláról, mind a vevő oldaláról, így találja meg a kereslet és a kínálat egymást. Uh-huh.
1: Milyen hibákat követnek el egyébként leggyakrabban az eladók a hirdetéseknél, vagy a hirdetések készítésekor?
2: Szerintem a leggyakoribb hiba az, hogy nem mennek bele a tárgyalási folyamatban. Ragaszkodnak az árhoz, nem hajlandók beszélni az árról, nem hajlandók engedményeket tenni. Szerintem bele kellene menni sokkal gyakrabban, sőt én azt gondolom, hogy az első vevőnek sokszor el kellene adni az ingatlant. Ha jól van meghatározva az ár, és jön egy olyan vevő, aki tényleg ezt az árat megadja, akkor nem azon kellene gondolkodni, hogy emelek még az áron, és majd eladom többért, hanem oda kellene adni, és igazából mindenki jól járt, és gyorsan zártunk egy ügyletet.
1: Ez egyébként előfordul sűrűn amúgy, hogy első vevőnek eladják a lakást?
2: Igen, én azt gondolom, hogy aki komolyan gondolkodik ezen a piacon, és gyakran értékesít, az ebbe bele szokott menni. Azok, akik ritkán értékesítenek, azok már nem, és utána megbánják. Uh-huh. Megbánják, mert nem adták el, próbálnak emelni az áron, utána nem lesz rá vevő, aztán
1: beragadnak évekig.
2: Két-három hónap, vagy akár egy fél év, és beragadt az ingatlant, és onnantól kezdve már úgy gondolkodnak a vevők, hogy ezzel az ingatlannal biztos, hogy van valami probléma, hát már évek óta itt van a piacon, úgyhogy nem fogják megvenni még az eredeti áron sem, hanem még az eredeti árhoz képest is egy kedvezménnyel kell élni, hogy az ember akarja adni.
1: Tudjuk így körülbelül számszerűsíteni azt, hogy mekkora árkülönbséget, körülbelül, tehát most nem pontos összeget kérek, de hogy mekkora árkülönbséget eredményezhet egy tapasztalt tárgyaló jelenléte?
2: Ez biztos, hogy ez milliókban mérhető, már akkor is, hogyha egy lakásról van szó. De hogyha családi házról van szó, akkor akár már 10 millió forintot is jelent.
1: Azért az nem nagyon-nagyon nem mindegy.
2: Igen, és ehhez képest a közvetítési díj még mindig csak 100 ezeres, vagy maximum 1 milliós tételt jelenthet. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy ingatlanos 10 millióval többért eladja a családi házunkat, és kifizetünk neki 1 milliót, vagy éppen nem adjuk el 10 millióval többért, és nem fizetünk ki pár százezer forintot, vagy 1 milliót.
1: De azt egyébként te hogy látod, hiszen ebben mozogsz, hogy azért az emberek kezdenek erre rájönni, hogy érdemes és fontos, hogy jó szakembert, hogy jó szakember, jó ingatlan közvetítő, tapasztalt, professzionális ingatlan közvetítő kezébe adjuk az ügyletet. Bár pont most ugye említetted az imént, hogy még van ilyen hirdetés, hogy ingatlan közvetítők kiméljenek, de hogy ettől függetlenül elindultunk legalább ebbe az irányba?
2: Sajnos nagyon lassan, azt gondolom elindultunk, de amíg a piac fölfelé menő, addig nem igazán érezhető ez. Amikor a 2008-as válság volt, és a piac lefelé menő volt, akkor sokkal többet tisztult a piac. Ugye csak azok tudtak a piacon maradni, akik tényleg szakértőként tudtak hozzáállni, és hozzá tudtak tenni az adásvételhez. Azt gondolom, hogy ehhez ez kell, hogy letisztuljon a piac, sajnos kellene hozzá egy kis ingatlan áresés.
1: Hát egyrészt ingatlan áresés, meg ugye az ingatlan közvetítőknél pedig azt gondolom edukáció, tehát hogy egyrészt minél több, ahogy te is mondtad, hogy az oktatás, tehát hogy minél professzionálisabb ingatlan közvetítőket képezzünk, hogy tényleg akiben megbíznak az emberek, akikkel könnyen szót értenek, szóval ez nagyon fontos.
2: Lenne. Fontos a gazdaságnak a ciklikussága, igen, az, hogy időnként tisztul a piac. Én azt gondolom, hogy most is egy ilyen időszak előtt lehetünk, tehát ingatlan áresésről azért nem beszélhetünk, de valószínűleg meg fog nyugodni a piac a következő években, és ebben a nyugalomban majd kevesebb háziasszony tud eladni ingatlant, mert sajnos ez is jellemző a piacra, hogy háziasszonyok másodállásban ingatlan közvetítéssel foglalkoznak.
1: Hát igen, ez az, amit én is mondtam, ugye, hogy ez ment így a baráti társaságban pont erről beszéltek, hogy futárnak vagy ingatlan közvetítőnek, mert hát mind a kettőt egyszerűen lehet, pedig mind a kettő egyébként, mind a kettőt lehet jól és rosszul csinálni, akárhogy nézem, és nyilván az a szándék, az a cél az embernek, hogyha valamit csinál, akkor a lehető legmagasabb színvonalon tegye és csinálja. Most újra zenét hozunk, zene után jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Ciszák György ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk ebben az órában. Ugye az ingatlan közvetítő valódi szerepe, ezt taglaltuk így ebben az órában.
2: És hogy nagyon fontos, hogy jó szakembert bízzunk megadott ingatlan ügylettel.
3: Eladáskor több ingatlan közvetítőt is megbíznak egy-egy munkával, és utána várják az eladást, és nem lesz belőle semmi. Nekem az az álláspontom, hogy érdemes egyetlen ingatlan közvetítőt megbízni, és őt kizárólagos joggal megbízni, ő tényleg foglalkozni fog akkor az ingatlanunkkal, és nem a véletlen játszik szerepet abban, hogy eladjuk, vagy nem adjuk el.
1: Hát hiszen mindenkinek az a célja, hogy eladja, de hát, hogy én nem is értem amúgy.
3: Igen, de a mai napig az van az emberek, az eladók fejében, hogy ők inkább több ingatlanos megbíznak, mint hogy egy valakire rábízzák az ingatlanjukat.
1: De azért abban is bízom, hogy ez, mint ahogy beszéltünk is erről, hogy előbb vagy utóbb változni fog, hiszen
3: én azt gondolom, hogy ez generációváltás kell, de hát ugye generációváltás küszöbén állunk, és a fiatalok reméljük majd másképp fognak már gondolkodni ebben a témában. Ők azért sokkal tudatosabbak, mint a mi generációnk. Ők sokkal inkább átgondolják azt, hogy hogyan hozzanak meg pénzügyi igen. döntéseket. Ők tudják, hogy az életük egyik legnagyobb döntése, és mint ahogy bankválasztásnál vagy számlacsomagválasztásnál érdemes szakértő segítségét kérni, úgy tudják, hogy érdemes ingatlan vásárlásnál és eladásnál is valódi szakértő segítségét kérni. És nem egy adminisztratív szakértő, nem egy adminisztratív ingatlan közvetítő,
1: hanem egy
3: valódi szakértő.
1: De mi a különbség a kettő között? Hogyan tudjuk ezt észrevenni?
3: Észrevenni igazából úgy tudjuk, ha leülünk velük tárgyalni, és személyesen megismerjük őket. Nagyon fontos az ingatlan értékesítésben, az ingatlan vásárlásban a bizalom. Egy telefonos vagy egy online megbeszélés alapján szerintem nem lehet kiválasztani a megfelelő ingatlan közvetítőt. Személyes találkozó kell hozzá, és a személyes találkozón derül ki, hogy megvan ez a kémia, vagy nincs meg az a kémia, ami alapján bízni tudunk benne. Ott feltehetünk akár keresztkérdéseket is, hogy ő mennyire ért a szakmához, vagy mennyire nem, de valószínűleg ki fogja vágni magát. Viszont érezzük azt, hogy megbízhatunk benne, vagy nem. Szerintem ez a legfontosabb kérdés.
1: Egy ingatlan tranzakció során hol lehetnek azok a pontok, ahol mondhatnám azt is, hogy nélkülözhetetlen egy professzionális ingatlan közvetítő szerepe?
3: A kockázatok kezelése az szintén kulcs kérdés. Az adásvételi folyamat során számos ponton merülhetnek fel problémák, legyen szó például a finanszírozási bizonytalanságról. A legtöbb ügylet az itt hal el, hogy a finanszírozás nincs rendben. Mostanában a másik jellemző hiba az éppen az, hogy a tulajdoni lapon mennyire és hogyan vannak feltüntetve, a térképmásolaton hogyan vannak feltüntetve az ingatlanon lévő épületek. Ez miatt sokszor útba esik egy-egy adásvételi szerződés. Pedig, hogyha megfelelő szakértővel állunk szemben, és az ingatlan közvetítő az ért a munkájához, akkor ezeket a problémákat kezelni tudja.
1: Hát meg nyilván mondjuk az eladó vagy a vevő egy laikus ember azért nem igazán tudja, mondjuk egy tulajdoni lapot én is, amikor láttam, emlékszem, hogy tehát minden ott meg van jelölve, és akkor ki van írva, hogy kivett épület, meg nem tudom.
3: Igen, hát, és nem a tulajdoni látom, igen. lapon ez nincs is rajta, hanem igen. a térképmásolaton van, tehát egy térképmásolaton kell kikérni ahhoz, és össze kell hasonlítani, hogy a mostani ingatlanon az van-e, ami a térképmásolaton van. Ha az van, akkor például a hitelfolyósításnál ez nem okoz majd problémát, de sokszor ezzel nem törődnek, kezdik a szerződéskötési folyamatot, és a végén derül ki, amikor már a hitel szerződés kötésére kerül sor, hogy hát igazából nem az van feltüntetve a térképmásolaton, és lehet kezdeni egy olyan munkát, ami legalább 2-3 hónapba, de lehet, hogy fél évbe is belekerül.
1: És azt is szerintem tegyük hozzá, hogy a professzionális ingatlan közvetítő az a hitelek világába, tehát a banki világba is belelát, tudja, hogy még hogyha nem is, vagy javítsként, de nem, tehát neki szükséges.
3: Az ingatlan irodának van külön hitelközvetítője, a hitelközvetítőnek külön képzettségre van szüksége, az ingatlan közvetítőnek nem. Szerintem ez egy probléma. Valahogy hasonlóan kellene kezelni az ingatlan közvetítőt is, mint a hitelközvetítőket.
1: Valószínűleg a hitelközvetítőknél a bankoknak egy elvárása az oktatás is azért lehet.
3: Hitelközvetítőknél van egy szigorúbb szabályozás, ugye pont az euró alapú hitelek óta, hogy nem lehet bárki hitelközvetítő. Már előtte is volt erre szabályozás, de azóta szigorúbb.
1: Akkor egyetlen mondatban így a beszélgetésünk végén, hogyha összegeznéd, hogy miért fontos a professzionális ingatlan közvetítőt megtalálni, illetve hogyan tegyék a hallgatóink, hogyha most mondjuk valaki éppen ingatlant adna el, vagy éppen vásárolna, és szeretne egy nagyon megbízható emberrel együtt dolgozni, mire figyeljen, hogyan lépjen tovább?
3: Az ingatlan közvetítésre már nem úgy kell tekinteni, mint költség. Az ingatlan közvetítésre úgy kell tekinteni, mint egy kockázatkezelési és hozam optimalizáló eszköz. A különbség nem elméleti, hanem nagyon is kézzel fogható. Egy-egy döntés végén akár több millió, szélsőséges esetben 10 millió forint is múlhat azon, hogy ki és milyen szakmai szinten kíséri végig a folyamatot. Úgyhogy válasszunk szakértő ingatlan közvetítőt.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó volt.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Segíts már!
1: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. A hétvégén 40 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Készenlétben áll a Baptista Szeretett Szolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, valamint adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónakkölcsönző, az esküvőszervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Szombattól nem járnak a villamosok a Fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. A BKK közölte, hogy július 12-éig karbantartást végeznek, így a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos rövidített vonalon Hűvösvölgy és a Szél Kálmán tér között jár. A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A kánikula hétvégén tetőzik, 40 fok is lehet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunknak én különösen örülök, mert az egyik legizgalmasabb téma következik, amiről én mindig kérdezősködök Ferinél is, meg mindenkinél egyébként, hogy valóban lehallgatnak-e minket az okos telefonunkon keresztül. Ott vannak a filmek, amik arra engednek következtetni, hogy na, és mindent, és a fogtöméseinket is meg tudják számolni, akár azon keresztül is. De hogy ez valóban így van, és hogy ez mit jelent adatvédelem és adatbiztonság jog szempontjából, erről beszélgetünk ma. A mai epizód vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, és természetesen itt van velünk Nagy Feri biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében, és Deszi is, állandó osztopos tagja a podcastnak nyilván. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szervusztok!
0: No, nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Talán kezdjük onnan, hogy igaz-e a hír.
1: Sajnos igen, vagy nem. Itt ez a kérdés nagyon-nagyon érdekes, mert ugye ezek a kiberbiztonsági kutatások gyakorlatilag árnyalják a képet. Ugye telematrikus adatokon keresztül történik egy adatátvitel telefon és telefon között, gyakorlatilag, hogyha találkozunk az ismerőseinkkel, és ezért gondolhatjuk azt, vagy gondolhatnánk, hogy ugye lehallgat a telefonunk, de tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy a telefonunk kulcsszavakra keres, profiloznak minket, ez már nagyon régóta benne van a GDPR-ban, 22. cikke, ugye ez az automatikus döntéshozatal, illetve a profilozás része. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez általában ugye attól függ, hogy hogyan értelmezzük, hogyan állunk neki, hogy milyen edukációs szinten van a társadalom.
3: Én azt kérdezni, mert ugye mindannyian használunk egy-egy social médiát. Én kb. Nem nagyon tudok olyan emberekről, akik ne lennének social médián, akár csak megfigyelőként is, nem aktív tagként, és időnként...
0: Csak kémkednek.
3: Igen, csak kémkednek. Időnként az ember belép, tegyük föl, nevén nevezhetjük a Facebookra, és akkor felhoz egy szöveget, amely annyira hosszú, hogy ember legyen a talpán, hogy átnéze, legtöbb ember, bevallom őszintén én is, a végén azt nyomja, hogy igen, oké, lehet, megértem, ezek az új szabályok, ez azt jelenti, hogy akkor a Facebook és társai az uniós szabályoknak megfelelően informálnak minket, mi meg elfogadjuk, és utána a Ferivel beszélgettünk arról, hogy ma a postára kell mennem, mert nekem volt ilyenem, és akkor beültem a kocsiba, kinyitottam a vazét, és akkor épp akartam beütni, hogy posta, legközelebbi posta, az meg felhozta nekem a postakat. Mi igaz ezekről?
2: Igen, pont erről beszélgettünk itt a felvétel előtt Lenkével, hogy egy ilyen jellegű konferenciára mész, nem? Most, jövő
1: igen,
2: héten.
1: Igen, jövő héten Potsdamba, és Picture This, ez a neve a konferenciának, ugye ez egy kutatói konferencia, itt tulajdonképpen filozófusok vannak, és én így integráltam bele a mindennapi működésünkbe ezt az adatvédelmet, és ugye pont arról van szó, hogy most már lejárt a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora, mert elolvastam, megértettem az adatkezelési tájékoztatót, az ASF-et elfogadom, tulajdonképpen nincsen választási lehetőségünk, igazából én csak tovább akarok menni, tovább akarok klikkelni, nem érdekel, hogy mi van benne, adatvédelmisként is mondhatom ezt, sajnos szomorú, de
3: se olvasott végét a végig ezt a rengeteget.
2: Igen, pont ezen mosolyogtunk, hogy sem.
1: Igen, sem.
3: Felhasználóként, úgy értem.
1: Felhasználóként, igen.
3: Hát persze, jogászként persze, végig,
1: igen,
3: de felhasználóként.
1: Ez tulajdonképpen ugye ez ilyen kellemetlen kényszer. Hogy ezeket el kell fogadni, és nincsen meg ténylegesen a választási lehetőségünk. Tehát ugye azt kell megérteni, hogy a hozzájárulásnál, amikor valamit hozzájárultatok, akkor kell lennie két darab alternatív lehetőségnek, úgyhogy igénybe veszem azt az adott szolgáltatást. Tehát hogy az nem egy alternatív választási lehetőség, hogy vagy igénybe veszed a szolgáltatást, vagy nem. Tehát hogy az nem működőképes, ugye adatkezeléssel kell tudni igénybe venni, meg az adatkezelés nélkül kell igénybe venni a szolgáltatást, akkor van alternatív választási lehetőségem.
2: Ez akkor jogilag kifogásolható, hogy weboldalra be akarok lépni, és el kell fogadnom ahhoz, hogy be tudjak lépni, de ha nem fogadom el, akkor nem enged be?
1: Igen.
3: Beperelhetjük a Facebookot?
2: Nem, őt nem.
1: Nem, mert ők jól csinálják, ők már nagyon sokat fizettek azért, hogy
2: igen.
1: Azért, hogy jól csinálják, vagy hát ilyen határeset, de hát igen, és ugye ebben az adatkezelési tájékoztatóban ugye rengeteg olyan dolog van, ami némiképp el van rejtve, például ilyen red flag lehet ez a voice alapú keresés, tehát ugye ezek a hangalapú keresése, nevelek, akkor ugye a Siri meg az Alexa is ez alapján működik és folyamatosan tanítja, de hát ezek benne vannak azért ezekben az adatkezelésekben.
3: Akkor ne is legyen mindig nyitva ez az applikáció, vagy más hasonló applikációk a telefonomon, hanem lépek ki. Igen. És akkor igen. Csak akkor lépek be, hogyha épp szeretnék Facebookozni.
4: Az amúgy is jót tesz a telefonnak, hogyha nincs nyitva 50 fájl megnyitva.
3: Nem úgy értem, mert nekem sincsenek ezek nyitva, hanem hogy teljesen lépek ki, hogy be se legyen.
4: Kijelentkezni,
3: igen.
4: Nem tudom, na, az használ?
1: Adatbiztonsági szempontból ez mindenképpen dicséretes, tehát felhasználói szempontból ugye ez megint csak
3: kellemetlen, kinemetlen.
1: A felhasználói élményt, nem nehezen férünk az adatainkhoz, elfelejtettük a jelszavakat, tehát hogy gyakorlatilag feláldozzuk a kényelem oltárán az adatainkat.
4: Lenke, mi a helyzet a sütikkel?
1: Ó, az a süti téma.
3: Finom.
4: Nem a megevős, mert azt szeretjük, és van jó kis recepteink is vannak, de tetszővel szoktunk
3: ez egy másik
4: nek.
3: Műsor, igen.
4: Ez egy másik műsor. Na de hogy annak mi köze van, vagy mennyiben van köze az adatvédelemhez? Mennyiben van köze ahhoz, hogy egyszer, amit engedélyezek azon az oldalon, az már úgy marad?
1: Ez nagyon jó kérdés, ugye ezen vitatkozunk, ugye szakértők is, és folyamatosan e-privacy rendeletet ígérnek nekünk, amiben ezeket rendezik, mert most abszolút nincsen összhangban a GDPR-ral, ugye pont a hozzájárulás miatt. Ha megnézem a weboldalak nagy része, még mindig hozzájárulás alapján működik, és csak kettő választási alternatív, elfogadom, vagy nem fogadom el. De hát vannak olyan sütik, amik már azelőtt letelepülnek a mi weboldalunkra, hogy egyáltalán észlelném. Ugye ezek a nyomkövető sütik, ezek a profilalkotáshoz elengedett szükséges sütik, és hát itt több választási kategóriát kell megjeleníteni. Tehát nem elég már itt a hozzájárulás. Itt ugye jogos érdek kéne, de azt meg ki kell munkálni, szóval nem. Ráadásul ugye a nagy tech cégeknek a 80%-a Amerikában van, ott fittyet hánynak a GDPR-ra, tehát hogy ott ugye az információhoz való jog az sokkal-sokkal fontosabb, hogy tudjam, hogy értsem, hogy utána tudjak menni. Tehát ez nagyon érdekes kérdés, itt azért vitatkozik a szakma elég erősen róla.
4: És hogyha én egyszer mondjuk azt mondom, hogy oké, kijelentkezek mindenhonnan, van otthon egy gépem, azt használom, hogyha valamikor üzen, nem is kell, azért nem kéne, valljuk be, egész nap nézegetni az üzeneteket, meg az e-maileket, meg a mindent, tehát hogy ehhez csak mi szoktattuk hozzá magunkat. Tehát hogyha én azt mondom, hogy visszatérek egy normál mobiltelefonhoz, nevezzük az butának vagy gombosnak, butának nem szeretem hívni, mert azért attól még nem butább, mert nincs felkészítés. Ilyenekre. Tehát visszatérek egy jó kis gombos telefonhoz, kijelentkezek a profilokból. Ha nagyon akarok használni, akkor használok egy másikat, amire, ahol nem jelentkezek semmi, akkor is nyomon fog követni. Tehát a kérdés az ez, hogy tudok-e magamnak egy tiszta lapot kezdeni, vagy a tiszta lap csak akkor lehet, hogyha soha többet nem használom ezeket a felületeket.
1: Privát böngészőből egyébként megoldható, hogy letiltsuk ezeket. Tehát ugye a legtöbb szolgáltatónál van rá lehetőség, hogy letiltsuk a sütiket, meg ezeket a nyomkövető kukikat, de attól még nem lesz ez ilyen tiszta fehér lap.
3: Aha. Hát Petra, túl is digitálisan követhető lesz, Ferivel tudnánk mesélni, tudod, megy az ember az utcán, ott vannak a köztörületen a kamerák, meg ilyesmi.
4: Na igen.
2: Nem tudsz nomád életmódot folytatni manapság szerintem.
3: A hát, városban bár... nem? Esetleg az erdőben?
2: Nem, végig az erdő közepén se nagyon. Ott is van interneten elérésed, ott is van áramszolgáltatód, ott is van gázszolgáltatód, ott is van műhold, igen, tehát Isten igazából elbújni manapság szinte lehet.
3: És esetleg a földálló?
2: Az jó, csak onnan néha föl kell jönni, hogy egy kis D-vitamin szedje magára az ember.
4: Szóval, hogy minimalizálni lehet-e?
2: Igen, azt lehet.
4: És azt abszolút lehet.
1: Tudatossággal, meg ugye megelőzéssel, mert minél többet kommunikálunk róla, minél többet tudnak az emberek róla, akkor annál kevésbé fogják azt hinni, hogy lehallgata.
4: Meg nem csak a lehallgatás, hanem például nagyon sokan hiszik azt, és bevallom őszintén, hogy még az elején én is azt gondoltam, hogyha azt nyomom a telefonon egy oldalnak az első látogatásakor, hogy elutasítom a sütiket, akkor nem azt a kínálatot, nem azt az élményt, nem azt a kínálatot fogom látni. Ez így van, vagy nem így van?
1: Abszolút, tehát nagyon valid, mert
4: tényleg? Ja, azt hittem, hogy
3: meg oldala válogatja, mennyire vannak turbozva marketing szempontból.
4: Tehát ugye akkor fekete listás vagyok.
2: Abszolút, igen, akkor elárasztanak mindenféle olyannal, ami neked irrelevánc.
1: Mert hogy ugye profilozásnak pont ez a lényege, hogy tűpontosan be tudja lőni, hogy milyen életkor, milyen társadalmi csoport, nő, férfi, van-e gyereke,
2: érdeklődési
1: körök, szóval, hogy itt igazából tényleg tűpontosan be tudja lőni azt, hogy...
3: A ruha az, hogy mellé még táskat is ajánljon, tudod, kapcsolódó igen. termék.
4: Jó, és azt fogod mondani, de jó, pont ezt. Inkább állateledet, meg vitaminokat ajánljon, annak, meg virágmagot, de igen, mindenkinek van, ami tetszik neki.
1: Nálunk a lovas cuccok a nyerők.
3: Na. Vagy fizetned kell, mert ugye van a YouTube, van a Facebook, és ott, hogyha fizetsz.
4: De nem érdekes, hogy most már az az érték, ahol nincs reklám?
2: De.
4: Hogy milyen utálatos lett a reklám? Bevallom őszintén, én például semmi olyan tartalmat nem nézek. Én tévét, simán tévét, tehát hogy a, nem tudom én, a tévé csatornákat, akkor nevezzük. Én nem nézem.
3: De nézed a Netflixet is, ott fizetsz is, nem kapsz reklám.
4: Igen, azt igen, de nem is ezt akarom mondani, hanem egyszerűen annyira nem bírom elviselni a reklámot, és nem csak a reklámot, hanem hogy ezt tömbösítették, ugye ott van a saját ajánlójuk. Tehát ott kimehetsz megfürdeni, fogat mosni, berakni egy mosást, meg bepölkolni a mosogatógépbe, vagy elmosogatni. Olyan kellemetlenül hosszú.
2: Illetve pont az ellenkező hatást éri el, pont erről beszélgettünk a feleségemmel, hogy bennem kialakult az, hogyha nagyon sokat látok reklámban valamit, teljesen mindegy, hogy a háttérben megy, vagy éppen odafigyelek, akkor van, hogy tudatosan nem azt a terméket választom, mint ami eláraszt engem a médiából, meg
4: én
2: mindenhonnan,
4: is.
2: Akkor azt fogom mondani, hogy köszönöm, azt nem.
3: Akkor nem az a mosóporral mosó.
2: Így van.
4: Nem, vagy nem, nem az, az a fájdalomcsillapított, mert az is nonsensz, szinte csak gyógyszerrel
2: ne kezdjünk el beszélni.
4: Gyógyszer, meg
3: viszont
4: kocka.
3: Petra, igen. Akkor te hogy közlekedsz az úton? Veled szembe folyamatosan jönnek az óriás plakátok, a digitális plakátok, ahol x percenként más tartalom van.
4: Ezért aggódnak miattam a barát, de most nem kell rólam szólni.
3: Csukott szemmel közlekedsz.
4: Nem, hanem annyira nem érdekel a külvilág. A közlekedési lámpa, igen, a táblák, igen, persze, meg a körülöttem lévő forgalom, igen, de én egyáltalán rá sem nézek.
2: Figyelmen kívül hagyni ilyen
4: igen.
2: dolgok.
4: Tehát vagy hangos könyvet hallgatok, vagy zenét, vagy mit tudom, én beszélek valakivel, mert én a telefonálásra is úgy vagyok, hogy én az, hogy én otthon leüljek, és fél órán keresztül valakivel tupírozzam a semmit, hát ezt én nem tudom megcsinálni. Úgyhogy akkor az ne vegyen el időt máshonnan, akkor tegyük hasznosá, de az autóban lenni meg, tehát hogy ahogy hallgattunk, mondjuk rádiót sem hallgatok be való. Csak hangos könyvet szoktam, vagy max podcastet, de hogy én nem nézem a plakát, én nem vagyok jó. Én
3: azt de annyira szembe jönnek ezek, hogy egyszerűen
4: hát figyelj, vezetés közben nem megyek elédrakni. Tehát, hogyha a piros lámpánál leeresztenének föntről a
3: majd az is lesz szerintem.
4: Hát akkor majd becsukom
1: piros.
4: A szemem.
1: Az önvezető autókban biztos eljön ez az időszak, amikor...
4: De olyan érdekes nekem, erről mindig az jut eszem, amit egyszer a Fábri mondott, hogy ő maga sem érti régen, még amikor bejött a média, vagyis a reklámtörvény, hogy nem érti, tehát hogy azért, mert most elkezdünk beszélni, amik 24-esekről, vagy hanyasok vannak, nehogy hülyeségek
2: olyan is
4: mondják.
2: Van.
4: Na,
2: igen.
4: De mondjuk 30 évvel ezelőtti dumáról beszélünk most, attól még nem gondolja, hogy bárki elkezd elrohan és vesz egyet, csak azért, mert elhangzik, ugye, mert az volt, hogy nem szabad a terméknek, vagy a szolgáltatásnak a nevét, megnevezését, tulajdonságait méltatni sem így sem úgy, ha beszélsz róla, nem lehet mutatni, ha mutatod, nem lehet róla beszélni, szóval, hogy termékelhelyezés most már van, akkor úgy lehet, de akkor sem mindegy, hogy mit mondasz, tehát, hogy én nem gondolom, hogy attól még én elrohanok megvenni, hogy a számomra az irreleváns. De most már annyira túltolták az egészet, hogy ezt sem értem, hogy a reklámcégek ezt hogy nem veszik észre, hogy a leghiperebb marketing szakemberek hogy nem veszik észre, hogy utáljuk a reklámot, találjanak ki valami mást.
3: Hát figyelj, és akkor te moziba se jársz, mert ugye a mozi elején megy rengeteg reklám, film közben is, akkor ott mutatják a nem tudom
2: melyik. De nem, az kiváló
3: illant.
2: Alkalom arra, hogy beszélgessünk egy kicsit mondjuk a feleségemmel. Lemegy a reklám, elkezdődik a film,
4: megmondjam, hogy
2: cseréljünk
4: kukoricát, mert én nem is.
2: Visszatérve a hangfelismerésre, illetve a beszédfelismerésre. Nem, csak hogy bennem az merült fel, hogy nagyon sok mindenről mondtuk már azt, hogy a katonai fejlesztésekből jött.
4: Gyakorlatilag
2: ugye
4: minden.
2: Itt is volt egy olyan terrorelhárítási esemény 2011-ben, ami után elkezdték a telefonbeszélgetéseket úgy figyelni, hogy bizonyos szavakra azonnali riasztást váltson ki, ami azt jelenti, itt szintén Amerikáról beszélünk, ugye, ahol nincs GDPR, mert ez egy EU rendelet, hogy amelyik veszélyes szó elhangzik, akkor azt a beszélgetést továbbítja a feldolgozó csoportnak, és azok feldolgozzák, hogy miről szólt a beszélgetés.
4: Meg hogy kik azok, akik beszélgetnek.
2: Jóval korábban elindult már, így van, annak a beszédnek a felismerése, és most már nagyon sok olyan szolgáltatás is van, amikor neked nem kell bepötyögned például a telefonba egy eseményt, hanem elég elmondanod, mert egy beszédfelismerő le fogja írni neked azt, hogy mi történt, például egy EHS szoftverben, amikor egy baleset történik, gyorsan elmondod, hogy mi történt, és intézkedést eszközölsz. Tehát ez már a mindennapunk része is.
3: Abszolút, az EHS szoftvert azért mondd el, hogy mi már lehet, hogy a...
2: Ja, bocsánat, ez a munkavédelmi szoftver, ami a különböző munkavédelmi eseményeket előre megírt forgatókönyv alapján fel kell dolgozni. Tehát történik egy esemény, akkor annak milyen lépések kellenek, hogy megtörténjenek. Ezeket kőkeményen dokumentálni kell. Ez egyébként nagyjából a multi részről érkezett hozzánk, és most már a kisebb cégek is átvették. Tehát az a lényege, hogy legyen egy látható, dokumentált nyoma annak, hogy annak az eseménynek mik voltak az előzményei, megelőzhető lett volna-e, EHS szabályzatokat hoznak, amikor egy ilyen esemény elhárítása után ugye megtesznek olyan intézkedéseket, hogy újra elküldik oktatásra például azt a szemét, akivel a baleset megtörtént, de az, hogy ez hivatalosan is dokumentálva legyen, ez maga az EHS.
3: Hát meg ugye mi mindennapi munkánkban, mivel foglalkozunk ott is bizonyos szavakra,

0: Felajánlanak ezek a platformok, elnyomkodott, soha nincs meg semmi több.
1: Igen. Signál például a Viber ilyen, akkor a Telegram. A Telegram, igen.
0: Hát tehát ezek az over the top szolgáltatók. Az még inkább, tehát az vissza se kereshető. Az igen. Nem rögzít semmit a session.
1: Na, hogy ezekhez előzetesen hozzáférjenek, egy AI-jal, nagyon leegyszerűsítve egyébként nyilván a folyamatokat, de egy AI-jal ugye ráfűzzék a ugye egy gyermekpornográf tartalma kikutatása lenne ugye a cél, meg a gyermekek védelme, és hát ugye így monitoringoznának mindent.
2: Megint ki véleményünket kérdezted, megint visszakanyarodunk oda, hogy a technológia, hogyha használjuk és hasznot hoz, az maga jó dolog. De hogyha olyan kezekbe kerül, amikben nem szeretnénk, hogy kerüljön, és ők kezdik el feldolgozni ezeket az anyagokat, az már rengeteg visszaélésre ad okot. És ugye megint előjön az, hogy a technológiát kihasználja és mire. Igen,
0: abszolút. Képesek vagyunk-e a ránk ruházott szabadságot észre használni?
3: Igen, igen, mert hogyha kell is rossz szándékú, akar egy hajcsattal is tud nagy problémát csinálni.
0: Hát még egy ilyen eszközzel. Ebben az a nagyon érdekes, de ez már filozófia, bár azt Lenke szereti, hogyha abban az irányba mennénk el, hogy attól még, hogy én valamit megtehetek, mert a jogrendszer, a jogi környezet, a technikai környezet, a saját környezetem, vagy ezek összessége együttese lehetőséget ad rá, attól még nem kell nekem azt megtennem.
1: Így igaz.
0: Tehát azért, mert egy üzletet nyitva hagynak éjszaka, attól nem kell nekem bemenni kirabolni.
2: Így van.
0: Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, még annyit azért egy kicsit úgy fésüljünk át ebben a témában, hogy az, hogy lehallgat az okostelefonunk, az ebben az esetben, ebben a kontextusban számomra, hogy nekünk hétköznapi embereknek, akik nem vagyunk szakemberek, mint én sem, de ti azok vagytok, úgyhogy hozzátok intézem nyilván a kérdést, hogy ez az effektív lehallgatása is vonatkozik. Tehát, hogy tényleg rám tudnak kapcsolódni? Mert annak idején, ugye, amikor 2024-ben elindult a változásnak a szele, fogalmazunk így, akkor engem figyelmeztettek ki is. Konkrét számokat is tudtam, hogy hogyan fülelnek.
2: Igen.
0: Tehát az ez készülék típustól függ. Egyébként most nem arra gondolok, hogy Xiaomi, iPhone, nem. Samsung,
3: szerintem
0: vagy
3: a hálózattal kapcsolatos nekünk a
0: butát is le tudnak hallgatni?
1: Persze, vonalat.
2: Ha van benne mikrofon, akkor igen.
0: Aha, tehát hogy ez a burner,
3: különben hogy lenne telefon, ha nincs benne mikrofon.
2: Erről beszélek, igen. Tehát minden
0: telefonban
2: van.
0: De akkor a filmekben
2: van.
0: Mi ez az eldobós burner, akármi?
3: Hát figyelj, rakd be a telefonodba, vannak speciális coverek, már mint ilyen kis táskák, amelyekbe beteszed, vagy doboz, vagy ilyesmi.
0: Nem működött, kipróbáltuk. Nem működött, igen. Hoztak hármat, nem működött, aha.
1: Ugye itt el kell választani szerintem a titkosszolgálati eszközök igen. által történő megfigyelés, tehát hogy amikor legitim felhatalmazása van valakinek, van. A kormánynak arra, hogy ugye a rendvédelmi szerveknek arra, hogy... lehallgassanak egy bűnözőt.
0: Vagy egy kézirányításos, de hát ez már másik.
2: Ez már a multi.
1: Igen, és...
0: Mert ugye lehallgatásról ez is eszünkbe jut.
3: De itt a kereskedelmi lehallgatásról van szó, hogy akkor a telefonom utána olyan cipőt ajánljon, amilyenről beszélgetek a Lenkével.
1: Az ugye ez a profilozás, tehát ugye az meg az a kategória, amikor
0: az is hadügyi sztori igazából.
1: Hát, főleg lehet arra is használni, abszolút, igen.
0: Igen. Tehát, hogyha valakire elkezdenek nyomozni, ahogyan ezt a fegyveres testületek szlengéből egyszer hallottam már, hogy rányomoznak, nem utána nyomoznak, hogy mi mondjuk, akkor viszont elkezdik figyelni a felületeit, és az viszont nagyon sokat mond, de nem is kell hozzá le, ha az effektíve engedélyezett tényleges lehallgatás, hanem elég elkezdeni figyelni a felületeit.
2: Nem kell ilyen messzire menni a nyomozati cselekményeket előkapni.
0: Na, ez a kifejezés, látod?
3: De várj a Feri, HR-es is megnézi, hogy ki az, aki
2: jelentkezik. 12 évvel már úgy működött a HR, hogy megnézték a jelentkezőt, rákerestek itt ott a social media, megnézték, hogy előző este hol bulizott, mennyire volt kiütve, és azt mondták, hogy köszönjük, nem kell, hogy begyere az interjúra.
1: De ez most már ugye ez az osintozás, tehát a nyílt forráskódú hírszerzés, amikor ugye azokról a platformokról szedem az
2: ezt
1: információt.
2: Ezt már tanítják is.
1: Igen.
3: Igen, ez már nélkülözhetetlen szerintem feladata egy HR-esnek, hogyha
0: hát erről most már mindenki tud, hogy szerintem senkinek nincsen.
3: Figyelj,
0: csak egy.
3: Igen. Nálunk Bulgáriában az adóhatóság azt is csinálta, hogy figyelte Facebookon, hogy hova járt, hol nyáradt, meg
2: milyen ismi. Autóval.
3: Igen, utána megnéztek, hogy mennyi volt az adóbevallása, és akkor már is mentek vizsgálni, hogy akkor hogy Balira járt, amikor alig keres valami
0: igen,
3: pénzt.
0: Igen, azt mondta, 5 forint bevétele volt.
1: Hát az céges út.
0: Itt ugye van, az legkötetebb Balin. No, hát a válasz

0: arra, hogy lehallgat-e az okostelefonunk, az az, hogy igen.
1: Ezt igen, és
0: igen és nem, igen de és hogyha
1: nem,
0: a kereskedelmi igen, célú megfigyeléseket vagy profilozást vesszük, vagy azt nevezzük ebben az esetben lehallgatásnak, akkor a válasz igen. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász a következő epizódban is velünk lesz. Köszönjük szépen, hogy most is jöttél.
1: Én is köszönöm.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És a

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vöröskód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe, az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NKA-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NKA volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
2: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, Mán István Dániel. Már is indul a Manna délután. Igazából támadnak az óra sztárjai. Ez mindig jó garancia egyébként a jó szórakozásra. Jön majd Michael Jackson három darab pillanatokon belül, akiről ugye nemrégiben mozifilmet mutattak be. Itt lesz Gabriel Chilmi, a következő órában Robbie Williams és Kygo hármasa, és aztán majd a délután egy jó kis időutazással zárjuk 2005 és 15 terítéken Simon Webbel, Robin Schulzzal és a hazai By the Way-jel. Ez a szűk keresztmetszet, de ennél jóval több izgalom vár ránk. Már is indul a Vogna Munnal, ha délután jön a Lost in the Wild.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életőrend zenéje, fokozódik a meleg, senkit nem akarunk riogatni, de tényleg fel kell készülni arra, ami majd vár ránk a hétvégén. Tegnap egyébként láttam a híradóban egy szakavatott hölgyet nyilatkozni ezzel kapcsolatban, aki szakértő volt, és elmondta, hogy tulajdonképpen a több mint 50 évnyi pályafutás alatt még ilyen térképet nem látott, amit rajzoltak a jövőre nézve, már ami a budapesti időjárást illeti. Na de van minek örülnünk, itt van például Michael Jackson, akinek az életéről egyébként nagy sikerrel vetítik még a mai napig is a mozik azt a bizonyos filmet, amiről nagyon elismerően nyilatkoznak a kritikusok. Azért jön már is három dallal, mert 2009-ben éppen a mai napon hunyt el. Már is emlékezünk rá a Hildeböldel, vagy a They Don't Care About Us-szal. Nagyszerű zenészről van szó. 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, táncos, filantróp és üzletember, a Jackson család 7. gyermeke volt. 1966-tól bátyjaival a The Jackson 5 együttes tagja. Apjuk volt, a Joseph Jackson volt az együttes menedzsere. Michael 1971-ben szóló karrierbe kezdett, és sikerei miatt a pop királyának is nevezték. 82-es albuma a Thriller évtizedeken keresztül minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma volt. 4 másik stúdióalbuma, az Off the Wall, a Bad, a Dangerous és a History szintén a világ legjobban eladott nagy lemezeinek listáján szerepel. Hangja és stílusa különféle műfajok művészeit befolyásolta. A 80-as évek elejére meghatározó alakja lett az amerikai popzenének és popkultúrának. Ő volt az első afroamerikai előadó művész, akinek klipjeit rendszeresen játszotta az MTV, ami más addig mellőzött fekete előadók sikerét is elősegítette. A Billie Jean című dalhoz készített klip volt az áttörés, ezt követte a Beat It és a Thriller című dalok klipje. Az MTV erősen bízott abban, hogyha a videoklipeknél promóciós eszközből művészeti formát csinál, azzal a csatorna hírneve is nőni fog. A Black or White és a Scream videoklipjének köszönhetően Jackson a 90-es években is gyakran szerepelt az MTV-n. Televíziós sikerei mellett számos nehéz tánctechnikát népszerűsített. A robottáncot, a moonwalkot gondosan kidolgozott színpadi előadásaival. Egyéni zenei hangzása és énekstílusa hatással volt több hip-hop, popzenei és R&B előadóra több generációban. Jackson több mint 300 millió dollár gyűjtött és adományozott Hildeworld Foundation nevű alapítványának, és 39 segélyszervezetet támogatott. Személyes élete beleértve változó megjelenését és viselkedését, jelentős problémákat és vitákat váltott ki, amelyek rombolták a közönségben róla a kialakult pozitív képet. 1993-ban gyerekzaklatással vádolták meg, de a nyomozást bizonyítékok hiányában lezárták, így Jackson nem helyezték vád alá. Az énekes a 90-es évek elejétől egészségi problémákkal küzdött, majd ezen évtized végétől ellentmondó pénzügyi jelentések is problémát okoztak életében. Kétszer nősült meg, és 3 gyereke született. 2005-ben különböző szexuális zaklatások és számos más vád alapján bíróság elé állították, majd ismét felmentették. Tragikus hirtelenséggel 2009. június 25-én életének 51. évében hunyt el. Michael Jackson egyike azon kevés előadónak, akiket a Rock and Roll Hall of Fame 2 alkalommal is tagjai közé sorolt, és többször is bekerült a Guinness rekordok könyvébe, többek között a minden idők legsikeresebb előadója címmel. 13 Grammy díjat kapott, 13 alkalommal volt kislemeze listavezető az Amerikai Egyesült Államokban szóló karrierje alatt. Többször, mint bármelyik másik férfi előadó a Billboard Hot 100 történetében, és több mint 750 millió eladott lemezével méltán érdemelte ki a World Music Awards legtöbb felvételt eladó szóló előadó díját is. No hát igazán nehéz dolgom volt, amikor 3 dalt lehetett csak összeszedni mindösszesen ebből a fantasztikus karrierből, de egyébként megoldotta, már is jön a Hildeworld, az a dal, amire a legbüszkébb Michael Jackson, legalábbis ezt nyilatkozta, amíg élt, aztán majd jön a They Don't Care About Us, és a végére a Man in the Mirror. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó vakációt kívánok a gyerekeknek, jó pihenést a szüleiknek, illetőleg jó munkát nekünk, hogyha együtt dolgozunk. A 0674098-os SMS és Viber számon a mai délutánon is tudunk kommunikálni. Én nézem egészen délután 5-ig, úgyhogy ha lenne közlekedési információ, azok is jöhetnek. Szívesen veszem őket, aztán továbbadhassam a többieknek. Közben az óra sztárjaival muzsikálunk, ez annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 dallal rukkol elő nálunk. Már is ebben a szerepkörben érkezik Gabriella Csilmi, ausztrál énekesnő. Legismertebb dala talán a Sweet About Me, majd azt is hozom a következő hármasban. Jelenleg egyébként édesapjával Joe-val és édesanyjával Paulával él. Szülei olaszok Calabria városából települtek át Ausztráliába, van egy fiú testvére, Joseph. Fiatal korában megismerte és megszerette Nina Simone, a Led Zeppelin, Janis Joplin, a The Sweet, a T-Rex és Cat Stevens dalait. Janis Joplin felvételeit énekli egyébként a legszívesebben. 2004-ben a Warner Musictól Michael Parisi felkérte, hogy a Melbourne-i Ligon Street Festa fesztiválon énekelje el a Rolling Stones egyik dalát, a Jumping Jack Flash-t, 13 évesen pedig az Egyesült Államokba és Angliába ment, ahová elkísérte őt Adrian Hannan, és 4 jelentős ajánlatot kapott. Ezután írta alá élet első lemezszerződését az angol Island Records-szal. Angliai debütálása a Sweet About Me című számmal történt 2007. decemberében a Later with Jules Holland című műsorban. Ugyanebben a hónapban a Sanctuary című száma felkerült a Saint Trianon's Nem a Párca Zárda című angol vígjátékfilm hivatalos soundtrackjére. Az ausztrál Echo Beat sorozatnak felvette az Echo Beat című számot, amit eredetileg Martha and the Muffins énekel. Az Egyesült Királyságban 2008. március 31-én jelent meg az első stúdióalbuma, a Lessons to be Learned, a Xenománia gondozásában. Az album megjelenése után sokan hasonlították a hangját egyébként Amy Winehouse-éhoz is. Az első kislemez a Sweet About Me címmel az angol kislemez eladási lista 68. helyén nyitott március 9-én, és a következő héten már az 50. volt. Végül az eddigi legjobb helye június 15-én a 6. hely. Az ír kislemez eladási listán mindössze a 17. volt, Ausztráliában a 13. helyen nyitott, és nem sokára első lett, de nyilván az a szülőhazája az énekesnőnek, úgyhogy nem csoda, hogy ott ment a legnagyobbat. A Rexona reklám is felhasználta a Sweet About Me című számát az egyik világméretű reklámjához. A második kislemez a Save the Lines lett, ami 2008. július 9-én jelent meg, de ez nem volt olyan sikeres, mint elődje a Sweet About Me. A dal premierje a Sun weboldalán volt, a harmadik kislemez a Don't Wanna Go To Bed Now, ez 28. volt az eladási listákon. 2008. márciusától májusáig támogatta a Sugar Babes együttest a Change turnéjukon, aztán júniusban ő nyitotta meg James Blunt ausztrál turnéját. Részt vett a 2008-as MTV görögországi koncerten az R.E.M. és a Kaiser Chiefs oldalán. 2010. októberétől a harmadik stúdióalbumán dolgozik, a következőket nyilatkozta az albumot illetően. Nagyon izgalmas, hiszen több időt szeretnék az új albumon dolgozni, nagyon szeretem Dolly Parton, The Roots zenéjét, Trickit és Enyát, szóval bármi kisület ebből. 2012. január 18-án meg is jelent róla az új dala és a klipje, ami a Wishes Love címet kapta. Láthatóan eltért ez a dal stílusa a többi nagy slágereitől, de nagyszerűnek ígérkezett ez a harmadik korong is. Jelenleg egyébként nagyon elfoglalt, sokat dolgozik az új albumán, szorgalmasan írja a dalszövegeket, amiket az új korongra szám. Úgyhogy bármennyire is furcsa, mi csak a Sweet About Me kapcsán ismerjük a hölgyet, de mégis egy rendkívül aktív zenészről van szó, de már is bizonyítandó, hogy sokkal több, mint ez az egy sláger, hozok még kettőt. Pillanatokon belül érkezik a Sanctuary, de egyelőre azon a Missionnel indulunk, és aztán jön majd a nagy sláger. A kettő között a Sweet About Me, Gabriella Csilmi álmasában, most a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, és mindjárt McLemore második nagy-nagy slágerével, ugye a Kent Hollásszal ismertük meg az ő nevét, és aztán még rádobott egy lapáttal, már is jön a Glorious. Azóta egyébként nem nagyon sikerült ezeket a sikereket megismételnie, bár gondolom aktív, csak lehet, hogy így internacionálisan, nemzetközileg nem nagyon hallunk róla, de hát már is tett azért, hogy bevisse magát az örökzöldek közé, például a Glorious-szal.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98 pontnak Manna FM életterem zenékre, mennyire fokozódik majd a meleg, az kiderül a friss információk végén, jönnek a hírek, aztán indul az újabb óra, ahol megint az óra sztárjai érkeznek majd. Robbie Williams talán a leggyakrabban érkező sztár ebben a szerepkörben, nagyon szeretjük, nem csak mi itt a Manna FM-en, hanem globálisan a magyar közönség, szinte megszámlálhatatlan, hogy hányszor járt Budapesten és adott koncertet, imádja őt a magyar közönség, és ő is a magyarokat saját bevallása szerint, majd három dallal érkezik, és aztán itt lesz korunk egyik legmenőbb DJ-je, Kygo is hárommal. Az óra pedig egy igazi nyári dallal startol, már is jön Kamrad és a Feel Alive.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Reklám hangzott el.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához.
1: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Én István Dániel vagyok, már is indítom az újabb órát, dobom a mikrofonomat az óra sztárjainak. Ők szórakoztatnak majd minket ebben a nagy melegben. Robbie Williams áramdala mindig jól jön. Itt lesz a Spice, az egyik legújabb, de hozom majd a Radiót meg a Field, úgyhogy igazi különlegességek érkeznek ezúttal a Take That egykori tagjától, és aztán majd korunk legmenőbb DJ-je érkezik, Kygo. Tőle sem volt bonyolult három dalt választani, az egyik legújabb feldolgozását majd Eva Maxell adja elő, az lesz az egykori Shakira dal átirata, a Whatever, de majd ő is három dallal érkezik. Ennyire Kamrádi indít egy jó kis nyári slágerrel. Jön a Feel Alive.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pont, Manna FM életöremzenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, legalább együtt dolgozunk, de már édes a pihenés, ahhoz is jó szórakozást kívánok. Mindjárt majd három Robbie Williams dallal szórakozhatunk. Közben egyébként nézem az SMS számunkat, ha valaki autóban figyeli a kedvenc rádióját, és van infója, küldje el nekem, továbbadhassam a többieknek. A számunk hozzá 0-77-098-at, SMS és Viberes is. Közben pedig az óra sztárjaival foglalkozunk. Mi itt az éterben? Az egykor itt tégdettel érkezik Robbie Williams, aki azóta már fényes szóló karriert futott be, és róla hoztam néhány érdekességet, amiről szerintem nem is tudtatok. Például Robbie feleségét, Ida Fieldet egy vakrandinak köszönhető, én ezt nem is tudtam, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A Tégdet egykori tagja nemrég viccesen emlékezett vissza arra a bőruhára, amit Ida a randin viselt, ugyanis az előnytelen szabás miatt Robbie azt hitte, hogy a lány terhes. Azóta a párnak egy kislánya és egy kisfia is született. Annak ellenére, hogy Robbie évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt, összeszűrte a levet többek között Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabajodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz és a Spice Girls két tagja Mel C és Jerry Halliwell is. Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjét és a legtöbb brit zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, amely elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Ennek fényében nem csoda, hogy az énekes rekordmennyiség összesen 17 darab brit zenei díjat vihetett haza az elmúlt 20 év során, az első ötöt még a Tégdet tagjaként vette át. Aztán a sztár több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik más brit szólóénekes a történelem során. Több mint 70 millió eladott lemezzel a háta mögött, 2004-ben bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a 90-es évek legnagyobb művészének. Az énekesnek összesen 13 tetoválása van, a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az All You Need Is Love felirat olvasható, egyik csuklóján a Tégdet logóját viseli, jobb gyűrűs ujjára pedig felesége nevének kezdő betűje van írva, mert állítólag folyton elveszte a jegygyűrűjét. 2007-ben Robbie heves vitába keveredett szomszédjával, a reszkesetek betörőkből ismert Joe Pesivel, miután a popstar focista a cimborái elállták autóikkal a szomszéd garázs bejáratát. Pesi egy golfütővel akart az autóknak esni, ám Robbie még idejében megakadályozta az úzást. Az eset után az énekes engesztelésképpen egy 400.000 dolláros Bentley-t ajándékozott Pesinek. Örülhettek egyébként a rajongók, hiszen tavaly ismét nálunk koncertezett Robbie Williams, most már fejfájító lenne megszámítani, vagy összeszámolni, hogy hányszor, én kétszer biztos, hogy láttam őt. Egyszer a Puskás Arénában, ha jól emlékszem, egyszer pedig a Sziget Fesztiválon, és biztos vagyok benne, hogy jön még, állítólag imádja Magyarországot, hiszen itt is imádja a közönség. És már az egyik streaming oldalon egyébként láthatunk a Tégdetről egy mini sorozatot. Valaki szeretné megnézni, mi volt a fő oka annak, hogy Robbie elhagyta annak idején a csapatot, és hogy mennyire voltak utána jobban a tagokkal, meg aztán később újból összeálltak-e vagy sem, egyébként megsúgom, igen, akkor nézze meg ezt a bizonyos alapművet, szerintem rajongóknak kötelező. Na de most három szólódallal érkezik hozzánk, Robbie Williams, már is érkezik a Radio, aztán majd a Spice, és az egyik legkedvesebb dala, legalábbis szerintem a magyar közönségnek a Feel, itt a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenék között.

Ez a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó meleg van, remélem, hogy hidratáljátok magatokat. 2-3 liter víz munkától függően ússzon le, vagy hát lehet üdítő is, de ilyenkor a szénsavasat nem nagyon ajánlják az alkohol, meg teljesen offos, legalábbis esték, de utána is csak mértéktartóan marad a meleg, úgyhogy most már abszolút felkészületünk erre a nyári időszámításra. Nézem, a hétvége is tök jó idővel telik majd. Hamarosan pedig mondom, hogy mire jutottam a közlekedéssel, még oda is várom az információkat. Jöhetnek ezek a 0677-1986-ra. Pedig már egy DJ érkezik, ő Kygo, tőle is szav akartam 3 dal, már is a First Time, a Higher Love is itt lesz majd, a Firestone. Hát igen, ez érdekes, hogy mondjuk egy ilyen nagy kaliberű csapat mellett, mint a 30 Seconds to Mars, óra sztárjaként emlegetem Kygo-t, lehet ezzel vitatkozni, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi világ abszolút afelé megy, hogy a DJ-k is önálló jogon előadók, nem véletlen, hogy a különböző fesztiválok line-napján előre írják az ő nevüket, hiszen a fiatalokat így lehet beterelgetni szépen a sátrakba. Ugye gondoljunk csak bele, hogy ki mindenki körül forognak a gondolataink, ott van ugye Tiesto, David Guetta a DJ-zés ősatjai között, aztán azóta már jött az új generáció, Calvin Harris egyébként a világ egyik leggazdagabb előadó művésze, pedig mondhatnánk idézőjelben, hogy oké, csak DJ, de hát rendkívüli vagyonra tett szert, David Guetta pénztárcájában is szívesen vájkálnék, de nyilván nem teszem, tehát rengeteg DJ-t játszunk mi is, ugye különböző érákból érkeznek ők, különböző európai országból, ott van például Künz, szóval komoly zenei matematikusok ők, és hát nyilvánvalóan az elterjedt forma az, hogy felkérnek egy előadót, akivel tulajdonképpen nem is találkoznak, szépen elénekeltetnek vele egy-két sort, ők az otthoni stúdiójukban ezt megmaszterelgetik, és akkor ebből lesz az új világsláger. Örök kérdés egyébként, hogy játszanak-e élőben ezeken a fesztiválokon, nem akarok senkit sem elkeseríteni. Nem. Tehát általában összeteszik egy pendrive-on otthon az egész szettet, szépen bedugják a keverőpultba, vagy a laptopba, nem tudom mibe, és tulajdonképpen amikor így vakargatják ott ezeket a potmétereket, az igazából csak az illúzió része, tapsikoltatnak a közönség, meg örjünk. Hát így van ezzel Kygo is, aki egyébként norvég DJ és zenei producer, 91-es születésű, szeptember 11-én született Szingapurban, 6 éves korában kezdett el zongorázni, 15-16 évesen döntött a remixek és elektronikus zenék készítése mellett, leginkább Avicii inspirálta őt. Első komoly sikerét az interneten aratta Ed Sheeran I See Fire című dalának feldolgozásával. Azon 2014-es áttörése után a Coldplay énekese Chris Martin kérte fel, hogy készítsen remixet a Midnight című dalból, 2014 végén pedig meg is jelent első saját kislemez, a Firestone, debütáló Cloud 9 című albuma 2016 tavaszától kapható. Már is Kygo is 3 dal

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, tényleg mindenki figyeljen oda magára. Egyébként ez még csak a kezdet, ami a mai napon jellemző az időjárásra. 40 fok körüli hőmérsékleti értékek várhatóak egészen jövő hét keddig, aztán ott majd talán jön eső, zápor az zivatarral, és egy picit majd csökken a hőmérséklet. Addig viszont tényleg folyadék minden mennyiségben, csak árnyék, és lehetőség szerint olyan 10 és délután 4 óra között egyáltalán ne mutatkozzunk napon, vagy ne sétáljunk napsütésben, válaszuk az árnyékot, de ha mégis muszáj, akkor kenegessük a nyakunkat is, meg minden testrészünket, ami kilátszik a textíliák mögül, hiszen az ember hajlamos azt hinni, hogy nem napozás céljából fekszik ki, akkor nem kell védenie a napon lévő bőr felületeit, pillanatok alatt le lehet égni. Egyébként nem lenne elég a kánikula, még UV figyelmeztetés is érvényben van. Dermot Kennedy folytatja, mindjárt jön a Power Over Me.

0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyan annyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
0: Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM élet örömzenéke. Jó munkát kívánok, hogy jó pihenést. Ha már hazafelé, akkor várom a közlekedési információkat. Működik SMS számunk 0774098-at. Hogy mennyire fokozódik a hőség, az kiderül mindjárt a friss információk végén, és aztán időutazunk 2005-be és 2015-be. Repít majd minket az időkép. Itt lesz Daniel Porter és a Bad Day, vagy Madonna és a Hang Up, a későbbi évből pedig majd többek között Toby Mac és a By the Way egyes slágere. De egyelőre Tori Kellyvel indulunk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig csak nem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta segítségét, itthon pedig az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Elfogadta a Józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek.
1: Időjárás.
7: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, nagy üdv mindenkinek, én István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazást terveztem erre a 60 percre, ez annyit ez, hogy 2 évben kötünk ki, jönnek az akkori slágerista vezetők. Némi infót is mondok majd, hogy el tudjuk helyezni magunkat az időben. 2005 és 15 sem a mai napon volt. Simon Webb, Daniel Polton érkezik majd, 2005-ből, 15-ből pedig többek között Robin Schulz és a By the Way, de egyelőre Tori Kellyvel indulunk. Jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó meleg lesz a hétvégén, szerintem hallottuk elégszer, de talán nem lehet megfelelő időben felhívni a figyelmet arra, hogy folyadékot fogyasszunk, senkit ne hagyjunk az autóban, leginkább gyermeket, kiskutyát, kis cicát, hogyha állatorvoshoz vinnénk, és egyébként a gyúlékony dolgokat is vegyük ki, még mielőtt leparkolnánk, ez lehet akár egy egyszerű kézfertőtlenítő, vagy egy öngyújtó. Aztán majd a minden igaz jövő hét szerda körül jön a felfrissülés, csapadék, illetőleg hőmérséklet csökkenés formájában. Közben egyébként működik SMS számunk is, hogyha hazafelé tart az út, akkor várom a közlekedési információkat. SMS és Viber számunk 0677098-at. Hát igazából mi is utazunk visszafelé az időben, 2005-ben kötünk ki már, és hiszen időutazós óránk van. Onnét érkezik majd az akkori három slágerista vezető, többek között az év nagy slágere Daniel Poltertől a Bad Day. Egyébként ebben az évben került a boltok polcaira a Harry Potter sorozat legújabb kötete, a Harry Potter és a félvér herceg. A könyv megjelenését követő 24 órában az Egyesült Államokban majdnem 7 milliót adtak el belőle, ami a leggyorsabban fogyó könyvét tette. És ez volt az év, amikor Magyarországon debütált a Született feleségek című sorozat, a főhelyszín egy fiktív amerikai igöztét állambeli szép lak kertvárosban található Lila Akác köz. A sorozat egy csapatnyi nő életét mutatja be, az első epizódban öngyilkosságot elkövetett szomszéd szemein keresztül. A sorozat 8 évadon keresztül 13 évnyi történést fedett le a nők életéből 2004 és 2008, majd 2013 és 2017 között. Egy 5 éves időugrás miatt a visszaemlékezések láthatók még a 80-as évektől egészen a 2020-as évekig. A mai napig egyébként nagy siker, nagyon sokan újra nézik, még a baráti körből is. Madonna is érkezik hozzánk egyébként nem sokára. Ez azért fontos, mert ebben az évben 2005-ben kapta meg a Hollywood Walk of Fame-en a saját csillagát. Őt még megelőzi Simon Webb, a Blue együttesből, itt már szólóban muzsikált a Lay Your Hands-el. Ugye a Blue egy angol fiúcsapat volt, eredetileg 2000-ben alakultak, három stúdióalbumot kiadva és 16 kislemezt feloszlásukig 2005-ig. Ez idő alatt olyan hírességekkel dolgoztak együtt, mint Elton John, Stevie Wonder és Lil Kim. Aztán 2005-ben Simon Webb kiválása okozta a csapat feloszlását, de a maradék fiúk egyébként azért még együtt muzsikáltak, többek között még az Egyesült Királyságot, az Eurovízión is képviselték. Aztán majd Daniel Potter érkezik hozzánk, és az év nagy slágere, meg az ő nagy slágere, a Bad Day 2005-ből. Ő egyébként kanadai zenész, Vernonban, a brit kolumbiai régióban nőtt fel. A Bad Day dalával vált ismerté. Gyerekkorában hegedűn játszott, aztán zongorára cserélte a hangszert. A zongorára történő váltás egyébként állítólag azért történt, mert pár gyerek állandóan zaklatta, és egyszer szét is törték a hegedűjét. Szegény. Még jó, hogy így megmaradt a zenében. Aztán majd a Hang Up zárja a 2005-ös kalandozásunkat. Madonna Confessions on a Dance Floor című albumáról érkezik ez a visszatérő dal, ami óriási szenzációnak bizonyult 2005-ben, hiszen ledöntötte az addigi Madonna stílusokat, és ahogy az jellemző volt az énekesnőre, egy egészen új, egészen vadító megjelenéssel szórakoztatta a hallgatókat. Ugye elég komoly pénzt fizetett az abbának, hogy megkapja az eredeti dalból azt a bizonyos refrént, ami alatú lesz mindjárt a Hang Up-ban. 2005, tehát terítéken, Simon Webb-el indulunk. Jó szórakozást hozzá!

98.6 Manna FM élet örömzenékkel. 40 fok is lehet akár a hétvégén, nagyon durva, ilyet én még egyébként nem is mondtam be rádióban, de senkit nem akarunk riogatni, csak erre fel kell készülni, pont arra gondol ilyenkor az ember, úgyis éppen lekvárokat tettem el a napokban, hogy milyen jó lenne dunsztos üvegbe bezárni ezt a meleget, aztán csak úgy hús kiengedni, amikor éppen a mínuszokkal küzdünk télen, tehát ez sajnos nem így működik. Eléggé hozza egyébként a kontinentális időjárás a formáját ebben az esztendőben, ugye gondoljunk csak a januári havazásra, a durva mínuszokra, most pedig közel 40 fok van. Hát nem tudom, hogy ez normális, és sokan az elnyínyó hatást emlegetik, mindegy, megküzdünk vele, mindent túlélünk. Szerdáig egyébként tart majd ez a bizonyos hőkupolás, hőhullám, aztán felfrissülhetünk. 2005 után 15 terítéken az időutazásban, akkor is meleg év volt, megdőlt az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertő Rákoson 19,7 fokot mértek, Budapesten szintén megdőlt a fővárosi rekord, 16,7 fokkal, mindezt januárban mérték a hőmérők. Ezért februárjában hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Angela Merkel, német kancellár, ahol többek között a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel tárgyalt, és aztán őt követte Vlagyimir Putyin. Volt Eurovízió Bécsben, a 60. egészen pontosan, a Városházán az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, hazánkat Csemer Bogi képviselte. Már is Robin Schulz érkezik, német lemezlovas zenei producer, az ő dala lesz majd a Headlights 2015-ből. Ő egyébként a nyugat-németországi Osnabrückben nőtt fel, apukája is DJ volt, anyukája pedig az éjszakai klubok vezetésében vett részt,

labogatók során kiestek a versenyből még a tábor alatt, aztán 2012-ben már By the Way néven a mentorházig jutott a formáció, melyben két jelenlegi tag, Olivier és Péter már benne voltak, egy harmadik taggal, Rétvári Péterrel, aki azóta kiszállt, érkeztek Nagy Feru elé, és szépen meneteltek, viszont leginkább a 2013-as X-Faktor hozta el számukra a sikert. Azt nem nyerték meg, viszont a döntőig eljutottak, ott Rikó és Claudia voltak a győztesek. Aztán majd Tobi megérkezik hozzánk, korunk egyik legmenőbb keresztény kortárs előadója, Grammy-díjas művész, producer és dalszerző, zeneszámainak kizárólag erkölcsös keresztény témái vannak, ezen kívül nyíltan felvállalja a hitét Jézus Krisztusban, nagyon bírjuk őt egyébként itt a Manna FM-en. Az egyik gyermekét elveszítette Tobi meg, nagy-nagy bánatára egy alapítványt is létrehozott a feleségével, és azóta hasonló betegségben szenvedő gyermekeket támogatják. No, már is ő érkezik a Backstreet Driver-rel, a legnagyobb sikerével, de egyenlőre Robin Schulz indít, és aztán majd jön a By the Way 2015-ből, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok hazafelé. Ha van info, és még most gyorsan elkülditek, akkor be tudom mondani a többieknek, hogy mi a helyzet az utakon. 077-0098-at. Közben egyébként kinyitottam az időképet, szeretem minden nap megnézni a rekordokat. Na nézzük, hogy június 25-én mi volt idáig jellemző. Hát a napi rekord Szarvason volt 1962-ben, jó melegébb volt, az is 38,3 Celsius fokkal, a legalacsonyabb pedig 3,5-lel Ásotthalmon 1918-ban. Hát voltak értékek régen is, úgyhogy nem kell nagyon megijedni ettől a kánikulától. Mindjárt egyébként Mohamed Fatima érkezik, és a ragyog a szívem.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM.
4: A budapesti régió legjobb programjai.
0: A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, de meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népitáncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: süss le rá. Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik, holnap úgyis találkozunk. Nagy-nagy szeretettel várok mindenkit már a hétvége jegyében. Úgyhogy addig is jó szórakozást, érdemes maradni, hiszen jönnek az életöröm zenék és jobbnál jobb műsorok is, úgyhogy ezekhez kívánok jó szórakozást.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
6: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
7: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
10: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
11: Volkswagen. Reklám hangzott el.
12: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügyi és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 000 palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban. A szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba.
1: Időjárás.
12: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
7: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
2: Több mint három évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Franciszt, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt, emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.
1: This gift that God gave me to combat depression and despair in a time of need.

0: Balázsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story for his glory.

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. Két óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élők kétharmadát, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
0: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, ám mielőtt bemutatnám következő vendégemet, hadd osszak meg én a kedves hallgatókkal egy sztorit. Itt a médiában nem úgy megy, hogy az embernek be kell adni állásajánlatot, hanem kapcsolati tőke kapcsán hívják. De egyszer volt életem, amikor be kellett adnom egy életrajzot, és kellett hozzá egy fotó. Hát fogtam magam, elmentem Zugló egyik most meg nem nevezett fotográfusához. Mondtam, kell egy porté, oké, bementem, ide üljön le, így nézzen, úgy nézzen, két kattintás megvolt. Visszamentem, és nem tetszett a fotó, nem is küldtem be. És akkor egyszer csak a sors egy témát dobott elém, és a témának pedig neve is van, ő egy fotóművész, Ritter Doron, és elolvastam, hogy hogyan készít ő portrét, és gondoltam, ez megír egy misét, vagy többet is, megbeszéljük, hogy mi a jó portré titka. Szia Doron, üdvözlő itt a Kanapé című adásban, és ha minden igaz, én úgy olvastam, hogy az egész egy kávéval, vagy egy teával kezdődik. Miért fontos az, hogy előtte beszélgess az alanyoddal? Ilyen laikus kérdéseim lesznek, azt előre elmondom.
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a kávé egyrészt azért fontos, mert nagyon szeretem a kávét, de hogy ami igazából fontos ebben a történetben, hogy én abban hiszek, és egész karrieremet is így építettem fel, ami most már azért lassan 28 éve tart, hogy számomra a portréfotózás az nyilván sokkal több annál, mint hogy te is mondtad, hogy nyomok egy kockát és kattintást, és én abban hiszek, hogy nem lehet gyakorlatilag igazán jó portrét csinálni anélkül, hogy valamit nem tudsz a másik emberről, valamilyen csatorna, valamilyen kommunikációs híd, az nem keletkezik közted és az alanyod között, és ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy valaki berön a stúdióba, oda ültet egy nyomszékkockát és el lehet menni, mert akkor nem történik semmi.
1: Hát az én példám mutatta, ugye nem tetszett a végeredmény, nyilván semmi nem volt, semmi közös hullám nem volt köztem és a fotós között. Ez nálad az elképzelhetetlen ezek szerint.
2: Az esetek többség igen, tehát én ma már nem is vállalok úgy fotózást, és beszéltünk akár nekem fotóról is, de most maradjunk a portréfotónál. Portréfotózás pláne nem vállalok úgy, hogy az alany, akár csak ha az alany mondja azt, hogy neki van 10 perc, 15 perc, akkor most jövök egyet, megköszönöm, és azt mondom, hogy sajnálom, én nem tudok dolgozni. Aha. Tehát ahhoz, hogy egy olyan dolgot tudjak csinálni, ami egyrészt minőség, másrészt hogy számomra is jelent valamit, ez kell idő.
1: Meddig tart ez a kávézás? Tehát oké, valaki kér egy portrét tőled, akkor mennyi időt kell rá, vagy szálljon rá egy fél délelőtt, egy fél napot, egy napot?
2: Hát egy napot talán nem. Itt ugye alapvetően attól is függ, hogy természetesen milyen típusú képekről beszélünk, mekkora anyagról beszélünk, egy teljes portfólióról, vagy egy úgynevezett headshotról, tehát csak egy közeli kép kell róla adott esetben. Ha ennél az utóbbinál maradunk, amiből elég sokat készítek egyébként, mert azt gondolom, hogy átlag ember számára nagyon sok esetben teljesen fölösleges, teljesen alakos képeket csinálni, meg portfóliót. Sok embernek, hogy neked is egy jó portré kell róla, vagy azért, mert szüksége van magának a saját önképes szempontjából, amiről majd beszéltünk, hogy ez miért fontos, vagy azért, mert konkrét üzleti célja van vele, akár különböző felületeken akarja osztani a vállalkozásának. Ez a headshot, ez a porti, ez bőven elég. Én általában azt szoktam mondani, hogy két és fél óra, ez minimálisan kell, és akkor az elején leülünk, beszélgetünk pár mondatot, iszunk egy kávét, és az egész egy olyan folyamat, hogy nyilván ugyanúgy, mint a sportban, de kell egy bemelegítés. Tehát főként az, akinek nincs kamera rutinja, tehát nem szerepel folyamatosan, és nincs kamera előtt folyamatosan, de kell egy kis idő, amíg ő felveszi a ritmus, bemelegszik, netán elengedi a feszültséget, hogy én most lámpákkal van körbevéve. Tehát ez ezért is idő, nem csak azért, mert hogy én már akarom őt ismerni, hanem egyszerűen ebbe bele kell lazulni valamennyire.
1: No, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ritter Doronnal. Arra fogunk beszélgetni, hogy biztos, hogy találkoztál olyannal, aki azt mondta neked, most még ne válaszolj, hogy neked nincs fényképarcom, engem nem lehet fotózni. Zene, aztán folytatjuk, megfejtjük ezt a kérdést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, és aki most hát itt virtuálisan, vagy hát az otthonában, ugye már telefonon beszélgetek Ritter Doron fotoművésszel, fotós művésszel. Elsősorban a porté fotózáson, mert a látókörömbe került egy olyan fajta mód, ami szerintem már régen is volt. Ugye azt olvastam a honlapodon, hogy szeretnéd visszahozni a régi porté fotózás hangulatát. Ugye volt egy nagyon nagy elsöprő szerelem a művészvilágban, Rutkai Latinovicsról beszélek, és ott Keleti Éva fotózott. Korábban olvastam egy ilyet. Ők szinte, majdnem, amikor készült a fotó, akkor ők együtt éltek. Majdnem. És valami hasonlót vele itt is felfelelően, jó, még össze nem kötözöl, de az, hogy beszélgetsz valakivel, azt gondolom ugyanez a tematika, mint ott Keleti Évánál. No, találkoztál olyan, hogy valaki azt mondja nekem, hogy maga rólam úgyse tud csinálni jó fotót, mert nincsen fotóarcom.
2: Jó, hogy mondtad a Keleti Évánén is történetet, mert valóban így készültek azok a képek, de hogy a fotótörténet kedvére nem is azt is elmondani, hogy például Annie Leibovitz, ugye John Lennon és Yoko Ono is úgy készített képet, hogy tulajdonképpen beköltözött hozzájuk itt hosszabb időre. Most igen, azt gondolom, hogy ebben a felgyorsult világban egyébként minden kapkodós lett, és minden felületes lett, és igen, a portréfotók is felületesek lettek, ugye elment alapvetően ebbe a felületes, túlfilterezett személyiség ábrázolás nélküli dologba, ami borzalmas, mert egyrészt mindenki egyformán néz ki, másrészt ugye a legtöbb ember gyakorlatilag azonként is fizikailag is hasonlít, viselkedésében is próbál hasonlítani, tehát ez egy ilyen uniformizált massza lett az egész, ami nem a portréfotózás világa valójában. Hogy válaszoljuk a kérdésedre is, természetesen, hát nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, hogy rólam nem lehet jó képet csinálni, de természetesen nem hiszek, de ez kapcsolódik egyébként, ez a mondat számomra egy nagyon fontos jelenséghez, ami általában egy önkép problémával kapcsolódik össze. Tehát azok, akik ezt a mondatot kimondják, azok az esetek nagy százalékában küzdenek valami minden elfogadási problémával, mert ez nagyon sok esetben nem is csak arról van szó, hogy nekem a kép nem jó, hanem ők nem akarják azt elfogadni, amit látnak a képen. Ez egy sokkal mélyebb és hosszabb témához vezet, de személyes tapasztalatom ez, hogy ez nagyon sok esetben nem a fotósról szól, meg a képről szól, hanem egy olyan önkép problémáról, amit meg kell tudni oldani.
1: Egy jó portré, ami kikerül a kezét közül, az miről mesél, miről tud mesélni egy jó portré?
2: Hát sokféle portrét ismerünk, hogy sokféle megközelítésre lehet egy portrénak. Ugye vannak idealizált portrék, amikor tényleg konkrétan feladat az, hogy egy adott ember valaminek tűnjön, valaminek kinézzen. Ugye létezik a reklámszakmában, a divatszakmában, vagy a showbizniszben is, amikor akár egy színészt, akár egy bármilyen embert úgy kell megfotózni, hogy ő annak látszódjon, aminek azt a média, vagy akár a menedzseré, vagy ő maga akarja. Ez az egyik típusú ilyen portréfotózás, és létezik karakterábrázolás, zsánerképkészítés, amikor egy valós karaktert próbálunk megábrázolni, tehát a valós igazi szemét. Én azt szeretem, amikor egy emberből ki lehet hozni olyan arcokat, olyan formákat, olyan érzelmeket, amiről néha még ő sem tudja, hogy benne van, tehát valami újat ki tudunk benne hozni, és ugyanakkor ábrázoljuk azt a valós szemét, akiről szó van, mert hogy ez lesz később érték 10-20-30-50 év múlva, amikor ezt a képet előveszik, hogy mi is mondjuk előveszük a képeinket a dédszüleinkről, vagy a nagyszüleinkről, akkor azt a szemét látjuk rajta, és nem egy filterezett, nem egy fék személyiséget látjuk, akiről nem is tudnak megmondani, hogy ő milyen karakter volt, hanem azok a képek még mesélnek nagyon sokszor a valós emberről.
1: Na, amit a zene alatt beszéltünk, hogy én megtaláltam Csonk András általad készített portréját, ugye ő az ország Csonk András, amikor riportozom vele, akkor mindig elmondom neki, ő nincsen ember, aki ne szeretné, ő egy kis bohó figura, de a te portrédon azért benne van valami, ami igenis olyan nagyon Csonk András, egy komoly embert látunk, szóval megmutatja, lehet ez az igazi arc a Csonk, a többi pedig a játék és a színház, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fotó, ha lehet ilyet mondani, hogy gratulálok a fotód, és ez az a fotó, amit szinte mindenhol elő lehet bogarászni, a te fotód.
2: Ez egy nagyon jó, köszönöm, hogy ezt mondod, ez egy nagyon jó példa a Csonka Picsire kapcsolatban, személyesen is nagyon kedvelem és nagyon szeretem őt. És akkor, amikor fotóztunk, akkor én egyszer azt mondtam neki, hogy figyelj, téged tényleg mindenki úgy ismer, hogy egy ilyen vicces, humoros fickó vagy, de én pontosan tudom, mikor beszélgetek vele, hogy neked van egy nagyon komoly, nagyon mély oldalad, akár egy azt nem mondom, hogy depresszióra hajló, de hogy egy mély önmagába forduló oldal is, és érdemes ezt megmutatni már csak azért is, mert hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy akár mondjuk filmszerepek vagy színházi szerepek kapcsán, és érdekes lehet, amikor megmutat egy olyan arcodat, amit kevesebben ismernek.
1: Igen.
2: És így született ez a kép tulajdonképpen.
1: Na, ez egy remek fotó, hamarosan folytatjuk, Ritter Dorona beszélgetés, zene, aztán jön újra ő.

0: Lost GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, a kanapén helyet foglal itt a fotóművész, és beszélgetünk kicsit a fotózásról is, majd de még egy picit maradjunk a portré fotózásnál. Észrevettem még egy valakit, őt nem sokan ismerik, vagy én az apjánál kezdtem a televíziózást, Jussz Balást is megfotóztad, és visszaadja azt az ember, de mondhatnám, dobókat átvettem még észre, őnek is egy nagyon komoly arca lett. Mindig az van, hogy a riportalanyok, a fotóalanyok elfogadják a képet, vagy van, aki esetleg azt mondja, hogy menjünk neki még egyszer. Tehát elégedetten távoznak az ügyfeleid, vagy valakit újra kell fotózni esetleg?
2: Balázs.

0: ők egy régi barátom, egyébként én is az édesapjának kezdtem, annak innen a televíziós, mert operatőrként is dolgozom, úgyhogy akkor ez közös bennünk.
1: Kicsi a világ.
0: Igen. Általában elégedetten távoznak, de ugye, mivel én sokszor azért egy elég sajátos megközelítést készítek emberekről, hogy sajátosan közelítem meg a személyiségüket, azért az előfordul, hogy valaki nem azt akarja magáról látni. Tehát, hogy ilyen már több alkalommal volt, hogy én megfotóztam őt valamilyennek, amit én gondolok, vagy amit én érzek belőle, és lehet, hogy mondjuk most maradjunk egy akár egy átlagos hölgy példájában, hogy ő mondjuk akart magából látni egy topmodell címlap kislányt, és én mondjuk nem azt fotóztam meg. Ilyen már volt több alkalommal, ez nem azt jelenti, hogy ők ezt kidobják, és úgy távoznak, hogy ez nem kell nekik. Nyilván azért ezeket előre én meg szoktam beszélni, tehát hogyha valakinek konkrét igénye van, hogy ilyenek és ilyenek akar kinézni, és én azt gondolom, hogy azt még fel tudom vállalni képileg, akkor megcsinálom. Hozzáteszem, én ma már nem csinálok nagyon-nagyon rég olyan képeket, amit a túlretusált, ilyen kivasalt arcú karakterek, ezeket nem is vállalom, hogyha valaki ilyen igénnyel fordul hozzám. Olyan mondom, sok esetben van, hogy valaki csodálkozik, hogy ezt az arcát nem ismerte. Az nem azt jelenti, hogy nem elégedett, csak hogy most például nem pár nappal ezelőtt fotóztam egy horvát színészhölgyet, aki döbbenten nézte a monitort, hogy ő soha nem gondolt, hogy neki van egy arca. Tehát, hogy teljesen más karaktert hoztunk ki belőle, és mondta, hogy ezek a képek teljesen mások, mint amik eddig készültek róla, mert eddig mindig ilyen magazin típusú képek készültek, és most ilyen nagyon érdekes karakter lett belőle. És ez egy érdekes dolog szerintem.
1: Mondom, hát téged hallgatva az embernek kedve lenne inni veled egy kávét, aztán odállni a géped elé, mert mondom, amivel nyitottam példát, majd ha ez létrejön ez a fotózás, elviszem, megmutatom azt a portrét, és meg fogod érteni, hogy miért nem. Én is azt hiányoltam benne, ami nálad ezek szerint megvan, egyfajta személyes kontaktus. Kik találnak meg téged? De rengeteg híres emberrel is fotóztol. Azért a te neved az így mozog ebbe a körbe? Vagy van, aki azért került hozzád, mert látta, teszem azt mondjuk a Csonkáról készült fotót, megkérdezte a picit, ki volt ez a? Elmondta és felhívott. Tehát terjedsz te így szájról szájra? A csúnyán kérdezve.
0: Azt gondolom egyrészt, igen, tehát az ügyfélköröm viszonylag széles, tehát az üzletemberektől kezdve a híres embereken keresztül a teljesen átlag emberekig. Azt gondolom, hogy akiben van igény arra, hogy egyrészt valamilyen szinten egy időt álló portré készül róla, és van igény arra, hogy legyen egy valós szembenézés, tehát hogy egy olyan képet kapjon, ami ő valójában, azok általában így tovább szokták adni a nevemet, hogy én dolgozom operatőrként is, dolgozom reklámfotósként is, portréfotósként, én rengeteg embert ismerek ebből kifolyólag. Azt látom egyébként, és ez egyrészt egy szomorú dolog is, hogy nyilván a portréfotózás mint olyan, az haldoklik, sok mindenből kiindulva, már csak azért is, mert ugye ez a selfie, ami ugye nem igazi portré, most ez megint egy külön témát meg lehetnek nyitni, hogy a selfie és a portré fotózás között mi a különbség. Igen. De a selfie nagyon sok embernél egy jó eszköz arra, hogy valamit elcsaljon magából, vagy valamit csinál. Ő ugyan tetszik önmagának, de valójában a környezetek pontosan tudja, hogy nem ő. Uh-huh. Mert vagy szebb lesz, vagy gazdagabb lesz, vagy okosabb lesz, vagy erősebb lesz, teljesen mindegy, egy idealizált hazug világot kreál a legtöbb ember saját maga köré, és nagyon ritka az, amikor valaki tényleg szemmel akar nézni saját magával.
1: Kemény és igaz szavak ezek. Maradjunk a valóságnál, és maradjunk annál, hogy még egyszer találkozunk fotoművésszel, Ritter Doron fotoművésszel itt a kanapénak.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapé adását, a vendég még mindig Ritter Donald, fotóművész. Az előző három részben beszélgettünk a portréfotózásról, és a portréfotózás egy olyan útját villantotta meg nekünk, Doron, ami bizony, akinek portré kell, az tessék, vegye a fáradtságot, és nézze meg, hogy hogyan lehet így portrét készíteni saját magáról. Picit arról szeretnék veled még beszélni, ha nincs ellenedre, hogy ma azért nem csak az 1 millió, vagy nem tudom hány millió foci szakértő vagyunk, de nagyon sok millió fotóssal is együtt élünk. Ugye a mai modern technika telefon, ami itt van nálunk, remek minőségű képeket képes csinálni, de azt nem lehet, hogy a tartalom is az. Mennyire veszette észre, hogy most már mindenki, fotós szemmel persze, hogy orrba, szájba készülnek azok a fotók, például elég megnézni, hogy egy külföldi turista csoportot másodperceként kattintgatnak, és mindig azon gondolkodom, ezek a fotók, ezek lassan mennek a delete gombbal a szemétbe, mert hogy értelmetlenül fotózik a világ, ha lehet ilyet mondani.
2: Ez abszolút egyetértek. Azt gondolom, hogy maga a fotó az nagyon sok esetben egy ilyen vizuális közhelyé vált.
1: Ez jó szó.
2: Tehát, hogy nagyon sok esetben gyakorlatilag ilyen elcsépett reflexként készülnek a fotók, amiket vissza sem néznek, nincs is tartalmuk, nincs is jelentőségük. És egy átlag ember elmegy nyaralni, visszacsinál 300 képet iPhone-nal, nem biztos, hogy valaha bármelyiket visszanézi. Tehát, hogy igen, sajnos ez egy létező probléma, hogy a vizualitásnak van egy ilyen túlbeszélt része, és nagyon ritka már az a tartalom, aminek egyrészt értem, a másrészt, aminél meg lehet állni egy kicsit. Tehát, hogy ezt látjuk egyébként, és nem is tudom, amikor olvasom, hogy hány milliárd kép készül naponta. Feldolgozhatatlan egyébként agyilag is, meg idegrendszerileg is a dolog. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon nehéz dolog. A technika persze nyilván eljátszott a dolognak, mert ma már ezért technikai értelemben szinte lehetetlen nem jó minőségű képet csinálni. Az megint egy más kérdés, hogy persze az a típusú szakmai tudás, ami az arcnak a geometriája, a világítás, az optika választás, azért ez még egy szakma, tehát egy attól, mert van egy géped, ez nem fog működni automatikusan.
1: Tudod, mi lett még nagyon borzasztó, és ezt más országok okmányain mellé téve észreveszem, hogy ma már nem fényképésznél készítünk igazolványfotót, hanem bent az okmányirodában egy webkamera csinál rólunk egy akármilyen rossz képet, ami szerintem azért baj, mert egy olyan igazolványra kerül rá a fotó, ami igazából a te identitásodat mutatja meg, és ott van egy ilyen, hát szerintem elég selejtes fotók vannak, hogy nem kikerült a fényképész kezéből ez a lehetőség, nem?
2: Abszolút, én konkrétan bűnözőnek nézek ki a saját személyigazolványomat.
1: Én azt hittem, hogy neked legalább beadtál egy képet, hogy ezt tessék oda tenni, akkor az nem történt.
2: Nem lehet beadni, mert igazából ezt hivatalosan ott csinálják, és ugye most már gyakorlatilag inkább a biometrikus információ fontosabb, mint a fotó, gondolok itt az új lenyomatra.
1: Igen. Jó, hát én régi módi gyerek vagyok, meg nem egy mai csibe, én még úttörő táborban annó kaptam anyukámtól egy 28-at, meg egy 24 kockás tekercset.
2: És amikor, nekem is volt.
1: Na és amikor ilyennel játszik az ember, akkor meggondolja, nem mondom azt, hogy tudatos volt az, hogy most komponálunk, de nyilván nem lőttem orba szájba a képeket, hanem kicsikét meggondoltam. Amúgy röviden még ennyi időnk van dolgozol, néha még analóg géppel, csak kedvelésből, hobbiból, vagy teljesen elfelejtetted azt a filmes technikát?
2: Hát ugye én nagyon-nagyon sokáig dolgoztam filmes technikával, mert nyilván én is 90-es évek elején kezdtem a profi szakmámat, tehát azt lehet mondani, hogy egy erős évtizedet, vagy több mint évtizedet negatívokra dolgoztam, meg diákra, amiket nagyon szerettem. Ma már azért nem dolgozom vele két okból, egyrészt hogy a piac annyira felgyorsult, hogy tulajdonképpen nincs lehetőség ma már átfuttatni ezt a proceszt. Kettő, személy szerint azt gondolom, hogy egy nagyon környezet romboló technológia egyébként maga a film, tehát egy környezetszennyező technológia, és ha nem muszáj, akkor nem erősítem ezt a részét, és fölöslegesnek is érzem. Tehát nekem nincs romantikám a filmnyersanyaggal kapcsolatosan, mert olyan gépekkel dolgozom már, aminek a minősége az időnként bőven felülmúlja egyébként a régi filmnyersanyagoknak a minőségét is. Szóval ebből a szempontból nem hiányzik. Az a része, amit te is mondtál, tehát hogy visszalassulni és meggondolni azt, hogy exponált, nem exponált, ezt egyébként lehet digitálisan is.
1: Lehet.
2: Én sokat dolgoztam digitális középformátummal, ami egy sokkal lassabb technológia, tehát hogy nem kattingatsz össze-vissza, mint egy őrült, de én amúgy sem voltam szóval egy típusú fotós, aki egy fotózáson 1000 kockát csinál.
1: Na, kedves hallgatók, hát remélem sikerült kedvet és csinálni és ötletet adni, hogy hova, merre kell menni, hogyha portrére van szükségetek. Köszönöm szépen Ritter Doron fotóművésznek, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát akkor portira fel. Mit kell neked kívánni? Remek sok ügyfelet, gondolom én.
2: Köszönöm szépen, várok mindenkit. Szeretettel téged is, nagy szeretettel várok.
1: Meg fogjuk oldani. Minden jót, hello!
2: Köszönöm, szia!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. Két óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az állami gazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, Pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Köszi, hogy itt vagytok velem. Én Argyelán Kriszta vagyok, és szokás szerint ilyenkor vasárnap délutánonként valami finomsággal rukkolunk elő. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója van segítségemre ezúttal is. És Éva azért jó, hogy itt van velünk hétről hétre, mert már több mint 10 éve próbálgatja ezeket a recepteket, amiket megoszt velünk, és kísérletezi ki a finomabbnál finomabb falatokat kamaszlányának, Sárának, akinek 5 éves korában diagnosztizálták a gluténérzékenységet, aztán kiderült, hogy a családban több érintett is van, illetve az is kiderült, hogy a kisfia Soma pedig tejfehérjére érzékeny, szóval Éva minden oldalról körbejárja ezt a mentes étkezést, és hoz nekünk jobbnál jobb és finomabbnál finomabb falatokat. Most is itt van a piros gyümölcsök szezonja, úgyhogy Éva ennek jegyében mondd el, hogy mit hoztál nekünk.
2: Sziasztok! Hát szerintem adja magát, hogy ilyenkor készítsünk valami hideg gyümölcslevest, vagy akár egy olyan gyümölcslevest, amit nem is feltétlenül csak gyümölcslevesként tudunk tálalni, hanem tökéletes desszertnek is. Én nagyon szeretem a gyümölcsleveseket, és nagyon szeretem azokat a gyümölcsleveseket, amiket főzni sem kell, hanem rögtön tálalni tudom. Igen, tudom, sokak szemébe az igazi klasszikus gyümölcsleves, aminél megfőzzük a gyümölcseket, behabarjuk esetleg egy kis vaníliapudinggal, vagy keményítővel, tejszínnel, azok az igaziak, de én most mutatok nektek egy olyan alternatívát, amit tényleg pár perc alatt elkészül, hűtést sem igényel, és rögtön tudjuk fogyasztani, és számtalan módon tudjuk variálni, akár különböző betétekkel.
1: Mi kell a leveshez?
2: Mert ennek a málnakrém levesnek az alapja az a fagyasztott málna, ha nem akarjuk hűtőben pihentetni, tehát természetesen friss málnával is el tudjuk készíteni, de akkor be kell tenni egy rövid időbe a hűtőbe, hogy jól lehűljön. Én 400 g fagyasztott málnát használok hozzá, joghurtot, 160 g joghurtot, ami lehet növényi joghurt is, isteni finom kókuszalapú joghurta, kell hozzá valamilyen édesítőszer, én általában nátcukorral szoktam, ugye a nátcukornak van egy kicsit olyan fahíjas beütése, szerintem nagyon finom ízt ad ez a levesnek, de édesítőszerrel is készíthetjük, szükségünk van hozzá 1-2 deciliter tejszínre, ez lehet szintén növényi is, és ízlés szerint az állag beállításához használjunk tejet, vagy növényi italt. Én itt is szeretem a kókuszitalt használni, tehát a málna és az enyhén kókuszos íz az nagyon finom együtt.
1: Na, hogy hogyan csináljuk ezt az ínyenc málna levesünket, ezzel fogjuk folytatni hamarosan itt a Manna FM kanapéjában, vasárnap délután Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Közben olvasom Petra üzenetét, hogy van-e valahol ezeknek a recepteknek gyűjteménye, vagy van-e ismétlése a műsornak? Ismétlés nincs, de a Manna FM podcast felületén, iTunes-on, Spotify-on lehet nyugodtan keresni ezt a rovatunkat is, amit Évával készítünk, és ott fellelhető az összes korábbi eddigi elkészített rovat és elkészített recept. De hogyha valakinek egy kicsit magas ez a podcast sztori, akkor a www.mannafm.hu-n is van egy olyan fülünk, hogy hallgassd vissza, és ott is meg lehet keresgélni a Kohári Évával készült beszélgetéseket a kanapéfül alatt. És akkor nem sokára folytatjuk a málna leves elkészítésével, de előbb életöröm zene.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kanapézzunk együtt, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és itt van velünk Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, és őszintén szólva ez a június az egyik kedvenc hónapom, egyrészt azért, mert már jön a jó idő, vége van a sulinak, több mindennek is lehet örülni, másrészt pedig, mert itt van a piros gyümölcsök szezonja, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy Éva el is hozott nekünk egy málna levest, amihez ugye kellett 400 g málna, amit be kell tenni a hűtőbe, vagy fagyasztott málnával is lehet készíteni, 160 g joghurt, édesítő, vagy nátszukor, 1-2 deci tejszín, illetve tej, vagy növényi ital. Na, ott tartottunk, Éva, vagy elmondott, hogyan csináljuk a málna levesünket.
2: Hát az elkészítése roppant egyszerű lesz. A fagyasztott málnát éppen csak annyira engedjük ki, hogy botmixerrel tudjuk pürésíteni, pürésítsük, majd szűrőn passzírozzuk át, így a magoktól megszabadulunk, és ettől lesz olyan igazán finom sejmes állaga a levesünknek. Keverjük hozzá a joghurtot, a nátszukrot, a tejszínt, majd menjünk át rajta ismét botmixerre, és adjunk hozzá annyi tejet, növényi italt, hogy ilyen megfelelő állagot kapjunk, ilyen jó kis krémes kanalazható legyen, de arra azért figyeljünk, hogy ne legyen túl híg. És tulajdonképpen maga a leves el is készült. Amivel ezt a nagyon egyszerű alapot fel tudjuk dobni, az mondjuk egy belevaló vagy hozzá tálalható betét, ami lehet akár egy olyan túrógombóc ízű alternatíva, amit nem főzünk meg. Hagyományos túrógombócot is főzhetünk hozzá, azzal is isteni finom, de főzés nélkül is elkészíthetjük ezt.
1: Én ezt az utóbbit választom, mi kell a főzés nélküli túrógombócunkhoz?
2: Ehhez szükségünk van túróra, aki nem fogyaszthat tejterméket, használjon hozzá nyugodtan növényi alternatívát, mert most már szerencsére számtalan olyan rögös krémet, olyan túró alternatívát lehet kapni, ami nem tartalmaz tejfehérjét. Ehhez is keverjünk egy kevés nátszukrot, ízesítsük kis frissen reszelt citromhéjjal, és hogyha nem főzzük meg, akkor nagyon jól áll neki, hogyha egy pár evőkön egy darált mandulát keverünk hozzá, ez úgy egy kicsit teltebbé teszi, és felszívja a túrónak a nedvesség tartalmát, és ettől ilyen kis formázható gombócokat kapunk. Tehát ez a túrógombócot keverjük hozzá, keverjük össze a hozzávalókat, és nedves kézzel tudunk belőle formázni gombóckákat, vagy hogyha könnyebbik utat választjuk, akkor két evőkanál segítségével, így a tányér aljába így ilyen kis galuska-szerűségeket szaggassunk. Ezt locsoljuk meg a kis málnakrém levesünkkel, és szórjuk meg szeletelt mandulával. Ez a szeletelt mandula, ez mind kinézetre nagyon kis kellemes külsőt kölcsönöz neki, és mind ízre nagyon finom hozzá. És amit én még szoktam ehhez csinálni, vagy keverni, egy kis tejfölt, vagy növényi tejfölt összekeverek úgy porcukorral, hogy ez egy kicsit ilyen markánsabb, édesebb krém legyen, ugye, hogyha a tejfölt megkeverjük a porcukorral, az ilyen kis folyós állagú lesz, mint a tejszín, és ezzel locsolom meg a tetejét. Ez a kis savanykás málnaleves, ezzel a savanykás kis túrógombóca, és ezzel az édes kis löttyintéssel, hát bocsánat, én már nyelek jó nagyokat, mert tudom, hogy mennyire nagyon finom.
1: Jöhet a másik étel is itt a 98.6 Manna FM-en, amiben szintén a piros gyümölcsök kapják majd a főszerepet. Eper, megy, cseresznye. A 98.6 Manna FM-en a beszélgető partnerem Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
1: Now Horn here. Now how you doing?
2: Manna FM.
0: Élet, öröm, zene. A Manna FM. A Manna FM.

0: másik ételed is nekünk, Éva. Na, jöhet akkor ez?
1: Hát igen, ilyen az eper szezon, úgyhogy arra gondoltam, hogy készítsünk egy bitang egyszerű epres kevert süteményt, amit természetesen eper helyett számtalan más gyümölcsel is tudunk variálni. Szórhatunk a tetejére akár málnát, akár ribizlit, akár fahéjas szilvát, azzal is isteni finom, vagy mit tehetünk rá, fagyasztott gyümölcsöket, hogyha már nincsen éppen friss gyümölcsszezon, ilyen erdei fagyasztott mixet, azzal is isteni finom lesz. És ez tényleg egy roppant egyszerű kevert sütemény, semmire nincsen hozzá szükségünk, mint pár alapanyagra, egy keverőtárra és egy kézi habverőre, tehát még csak ilyen keverőgépet sem kell elővenni hozzá, sőt, ne is vegyük elő, hanem csak tényleg kézi habverővel keverjünk össze minden hozzávalót.
0: Vegyük át a hozzávalókat.
1: Szükségünk lesz 240 g kristálycukorra, egy csipet sóra, 2 darab tojásra, 350 g tejre, vagy növényi italra, úgyhogy ha valaki nem fogyaszthat tejterméket, 110 g valamilyen semleges ízű növényi olajra, én általában étolajat használok hozzá, de kókuszolajjal is tökéletes, 12 g sütőporra, 370 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre, és a tetejére csurgathatunk, amikor megsült, egy kis növényi olvasztott vaj alternatívát, vagy vajat, aki ugye fogyaszthat hagyományos tejterméket, és szórjuk meg kristálycukorral. Ettől az egész puha, szaftos süteményünk kap egy ilyen roppanós kis kérget mennyei, tehát ezt ne hagyja ki senki belőle. A sütőt melegítsük elő 180 fokra hő légkeverésen, mert mire a sütőnk fölmelegszik, addigra tulajdonképpen a süteményünk is össze tepsébe kerül, és már süthetjük is.
0: Már csak a sütink összedobása maradt hátra, hamarosan innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Egyébként ehhez a csoporthoz nyugodtan lehet csatlakozni, és a recepteket olvasgatni, tanácsokat kérni, jó egy közösséghez tartozni, akiknek hasonló problémáik vannak, mint nekünk, és hát Éva pont ezzel a céllal indította útjára ezt a csoportot anno, amikor nála, illetve a családtagoknál diagnosztizálták a gluténérzékenységet, szóval higgyétek el, jó helyen vagytok. Akkor is, amikor bennünket hallgattok itt a Mannán, most életöröm zene jön, aztán folytatjuk az epres süti összedobását a kanapéban.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Hello nektek is, itt a 98.6 Manna FM-en Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel. Már a második ételünkbe fogtunk bele. A fő témánk a piros gyümölcsök ebben az órában. Málna leves után epres süti, amihez persze nem csak epret lehet használni, hanem mindenféle más piros gyümölcsöt, erdei gyümölcsöket is. De ott tartottunk, hogy most már csak a süti összedobása maradt hátra, Éva.
2: Minden hozzávalót az eper kivételével keverjünk össze. Én a tejet, a növényi ital szoktam a végén hozzákeverni így több részletben, és akkor biztos, hogy nem lesz csomós a kis masszánk. Egy sütőformát vagy tepsit béleljünk kis sütőpapírra. Én 24x24 cm-es formát használtam hozzá, de hogyha egy picit nagyobb, az sem probléma. Ebbe simítsuk bele a masszánkat, öntsük bele a tésztánkat, és szórjuk meg a tetejét gyümölccsel. Én itt most epret használtam hozzá, én kis, nagyon kis picikek is eperkék voltak a kertbe, úgyhogy én nem is daraboltam föl, de hogyha nagyobb, akkor nyilván érdemes felezni, vagy akár negyedelni is. 180 fokra előmelegített sütőben süssük körülbelül 30-40 percet, míg aranybarna lesz a teteje, de itt nagyon fontos, hogy ugye mindenkinek ismerni kell a saját sütőjét, és érdemes 30 perc után mindenképpen egy tűpróbát végezni. Nekem kellett a 40 perc. De van olyan sütő, még egy picit jobban süt, tehát ne süssük túl, az is nagyon fontos, de ne is legyen alul sütve. Még forrón, amikor kivettük a sütőből, kenjük meg a tetejét olvasztott vajjal, vagy növényi vaj alternatívával, és jól szórjuk meg kristálycukorra, így az első réteg kristálycukor, amit rászorunk, az így bele fog olvadni ebbe a kis meleg vajas tetőbe. Addig szórogassuk a kristálycukrot, amíg azért ugye a kis kristályszemecskék szépen látszanak a tetején. Érdemes megvárni, hogy egy picit hűljön a sütemény, de langyosan, mert nyugodtan belevághatunk. Úgyhogy tökéletes langyosan és hidegen egyaránt. Isteni finom, szoftos, puha a belseje, és a tetején ez a kis roppanós kis réteg, a gyümölcsel, ez egy ilyen kis extra csavart ad neki.
1: Nagyon szépen köszönöm. Magdi egyébként azt írta, hogy ő meggyel próbálná ki, szerintem úgyis nagyon-nagyon finom. Köszönjük, Éva!
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük el ezt az órát, és Éva a tőle megszokott finomságokkal és bevált receptekkel érkezett, egy málna levest készítettünk el, amit még ráadásul nem is kell főzni, illetve itt volt egy epres sütink is, egy ilyen bedobálós, ami egyébként mindenféle más gyümölcsel is nagyon-nagyon jól működik, például cseresznyével vagy meggyel is. Visszahallgathatok ezek a beszélgetések is, megtaláljátok őket a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni, illetve írhattok e-mailt, ha bármilyen kérdésetek felmerül ezekkel a témáimmal kapcsolatosan a 0677-1986-ra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőségkosor, amely még üres, de ma is megtöltjük jófajta piaci beszélgetésekkel, véleményekkel. Irány a Lőrinc piac, témánk a befőzés, aztán minden, ami vele szembe jön. Zene, aztán folytatjuk a piacon.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, irány a piac, hamarosan ott is vagyunk. Tudjátok, piacon vásárolni jó ez a műsor, azért jött létre annak idején, hogy egy picit propagálja a piacon való vásárlást, mert igenis teljesen más ott vásárolni, mint egy uram bocsán jelzőt egy személytelen szupermarketben. Itt látod a termelőt, látod a kezét, látod azt, hogy mivel dolgozott meg azért a gyümölcsért, zöldségért, amit éppen a te kosarodba szánt. És persze lehet beszélgetni emberekkel, mi is ezt csináljuk a mai adás folyamán. Kitaláltam egy témát, tulajdonképpen az, hogy beszélgessünk a befőzésről, mert éppen szezonja van, de tudjátok, piacon beszélgetni az olyan dolog, hogy elindulunk A-ból és megérkezünk Z-be, jelentsen ez bármit is. Nos, ilyen beszélgetéseket hallhattok ma, lesz szó itt befőzésről, a mángoldról és még a levest is megemlítjük. Nos, eleget beszéltem, irány a piac. Igazából a befőzésre, eltevés, savanyságkészítésre van szó, az ember itt megnézi, hát csak egy-kettő, legalább négy-öt féle uborka az előfordul.
2: Hát igen, itt sokfajta uborka létezik, a berakós uborkáim vannak, csak hát ugye már elfogyott a java.
1: Mi ez a berakós uborka?
2: Ami az apró uborka, amit csemegén ezt szoktunk eltenni, azon kívül létezik olyan, hogy eszetes, egy picit nagyobb, attól is nagyobb, ő kovászos, és akkor van a salátának való. Ő ez a fürtös uborka, azon kívül mini kígyó uborka.
1: Ez a mini kígyó, ugye? Ezt nem láttam még én soha. A mini kígyó ki is van írva. Ez fel van kötve, fel van futtatva?
2: Így van. Fel van futtatva. Nagyon finom uborka.
1: Önnek
2: magja szinte egyáltalán nincsen, vékony a héja, soha nem keserű. Tehát csak jót tudok róla mondani.
1: Önnek van arra ideje, hogy esetleg a családját ellátja savanyúval, vagy azt rábízza a másra?
2: Hát azt meg édesanyám csinálja.
1: Az alapanyag megvan?
2: Így van, és akkor ő szokta csinálni.
1: Csemege vagy ecetes?
2: Hát mikor melyik? Mi szeretjük az ecetes, és az körülbelül ekkora.
1: Itt van előttünk, nem?
2: Nem, ő csemege, ő nagyon picike. Ő a legkisebb, amit úgy el lehet tenni.
1: Ez is a legdrágább tulajdonképpen, nem?
2: Vagy igen.
1: Hát azért, mert hát ugye ezt idejekorán leszedi az ember.
2: Így van.
1: Egyet meg lehet kóstolni gyorsan? Ezt így kinézem, és meg is bele.
2: Ez egy nap múlva még egyszer ekkora. Tehát igazán nem nagyon éri meg leszedni.
1: Nagyon jó íze van. Akkor
2: nem.
1: Első a vevő, tehát mindig mi, oké, beszélgetünk, de nem tartjuk fel a forgalmat, első a vevő. És ezek rendelésre jönnek, vagy...
2: Rendelésre jön, általában rendelésre jön. Hát már ugye több éve ismerik az árumat is, és így még az uborkát nem látták, de már tudják, hogy hány kilót kell hoznom.
1: Ez a rekesz, ez 8 kiló?
2: Így van, ez 8 kiló.
1: Ez mennyi, egy 5-6 üveg, az megtelik az évele? Egy ilyen nagyobb üveg.
2: Hát több. Hát attól függ, hogy mekkora üvegbe teszik. Hát 5 literesből egy 3. Egy 3-5 literes üvege lesz belőle.
1: És a befőzése hogy tetszik állni? Tehát te, vagy az édesanyja csinálja?
2: Hát az én is értek hozzá egy picikért, tehát igen.
1: De mondjuk előre, mondjuk...
2: Ez szerint van a zuborkán, hogy mennyi cukor, mennyi só, mennyi ecet.
1: Inkább édesebben szeretik?
2: Hát annyira ne legyen édes, de az ecetet érezni lehessen rajta, tehát hogy az olyan jó ecetes.
1: Na majd egyszer jobban összeharkodom, megkérjük egy kis üveget hozzá, és akkor majd megnézzük, hogy az milyen. Ha kinyitnám mondjuk a spejzát, vagy a kamráját novemberben, akkor milyen lekvárokat látok ott, amik önöknél készültek, meg milyen savanyukat?
2: Sárga barosz lekvár, mindenképp, meg szilva lekvár. Ez a kettő, ami a kedvencünk, meg amit el szoktunk rontni.
1: Most van szezonja. Mind a kettő. Hát szívának még nem.
2: Szerintem még tavalyról van most sok, úgyhogy nem nagyon lesz az idén eltéve. Mikor ugye milyen az év, ha sokat terem, akkor többet elteszünk, a kevesebb. Például a sárga baraszt az idén nem is lett. Mert ugye van fa, amiről el tudjuk tenni, de az idén nem lett rajta, csak egy pár szem, tehát nem igazán lehetett elrakni.
1: Savanyúság? Uborka lesz?
2: Azzal még ráérek. Azzal még ráérek, mikor már nem kell a piacon, akkor is ráérek eladni.
1: Vagy hát kell ilyen sokáig jönni. Ugye mi szerdán vagyunk kint, szerda egy igazán pörgős nap itt, ugye?
2: Hát annyira nem mondhatnám. Nem.
1: Szerda, szombat, mi úgy hallottuk.
2: A szombat az a legjobb, igen.

0: a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Két fiatal emberre tetszik vásárolni? A mai témánk tulajdonképpen a befőzés, hogy tetszik-e valamit befőzni vagy nem.
2: Hát én nem tudok befőzni, úgyhogy nem vagyok jó riportalány.
1: Nem baj, de hát arra tippeltünk, hogy abban a nagy tilitoli kocsiba, hogy én hívom, abban nyilván azt tetszik. Sajnos se teszel?
2: Nem.
1: Van, aki a családba eltesz?
2: Igen, az édesanyám.
1: Hát így akkor erre mondják, hogy így könnyű. És édesanyám mit szokott eltenni? Lekvárt, savanyúságot?
2: Lekvárt és befőttet is. Szilva lekvárt, sárga barack lekvárt, őszi barack befőttet, megy befőttet, ilyeneket.
1: Ezekből lettél már, ezekből a befőttekből, amit anya felsorolt? Igen?
3: Igen.
1: Melyik a kedvenced? A szilva, az őszi barack, télen, amikor hó van és valamit kell kenni?
3: Őszi barack.
1: Az egy jó a lekvár vagy maga a gyümölcs? A gyümölcset is szereted?
3: A gyümölcsöt is szeretem.
1: És akkor ön azért nem főz be, mert olyan szerencsés, hogy édesanyja befőz, vagy...
2: Így van. Ő megcsinálja, én meg csak segítek neki.
1: De még csak egy próbaképes érezte, hogy na, egy kicsit megnézzük, hogy milyenek az én ízeim. Tehát még nem, hát jó, két gyerekem és két gyerekem van, azért az némileg az elköti az embert.
2: Nem, másra szánom azt az időt akkor inkább.
1: Na, jó van, hát akkor nem is zavarjuk a piachozásba. Mit tettél most? Mit kaptál anyától? Mi volt az, pogácsa?
2: Korpás zsemle.
1: Oda kell figyelni a teljes kiürésre. Így van. Hajrá, anya, kiírtad a kezedbe. Na, köszönjük szépen, és akkor remélem találkozunk még. De hát önök is, ha van kedvük, főzzenek be. Na, megyünk tovább. Görögdínyét vásároltak. Azt árulja el nekem, hogy miért a sárga... Kicsit én tetszenek fáradni, megköszönöm. Hogy miért a sárga bélüt?
4: Az innet roppanósabb, és nagyon kellemesen, úgymond leveses. Tehát olyan nagyon jó.
1: Az én gyerekkoromban még ilyen dinnyék nem voltak, csak ez az egyfajta, az a zöld. Mikor tetszik visszaemlékezni, mióta van ilyen dinnye Magyarországon?
5: Azelőtt volt, mikor még én gyerek voltam.
4: Ja, nem most volt.
5: Mert én már 84 vagyok, és a lányom még már nem is ismerték.
1: Olyan számot tetszett mondani, mert én nem hittem, nem hiszek el.
5: Csak akkor is volt ilyen sárga dinnye, és sose felejtem, mert terhes voltam vele, és egy kiválasztottam egyet, és egy férfi kikapta a kezemből, és elvittésen. Leültem a dinnyére, és ott sírtam, hogy elvitt a nagy dinnyét.
1: Egy állapotos hölgyet csinálta
5: ezt. És akkor volt, tehát ez még a háború utáni időben volt, szintén ilyen hosszú csíkos, de örülök, hogy most visszajött. Mert most jött újból vissza ez a
4: tavaly. Nincs, hogy több választék van.
1: És ahogy látom, hogy betetszik, hogy nem egy egészet vesznek, ez egy negyed dinnye volt. Ez a mai adat.
4: De nap jövünk, és akkor kényelmesen nem nehéz, és akkor mindig frisset veszünk.
1: Minden napi piaclátogató?
4: Hát ha nem is minden nap, de minden másnap biztos. Kényelmesebb. Most minek cipekedjünk a melegbe sokat, nem?
1: Még egy kérdés, ha visszatérsz, szóval, ma ilyen kedvesen beszélnek a befőzésről néhány szót, hogy tetszik-e befőzni például, vagy nem?
5: Tegnap is azt csináltuk, körtét főztünk be.
1: A körte lekvár, vagy körte befőtt?
5: Befőtt, majd a lekvár ezután, mert az a kertemben van. És ahogy érik, úgy rakosgatjuk. Szombaton is raktunk el, tegnap is.
1: És régi családi receptek alapján tetszik befőzni, vagy örökölt receptek?
4: Vegyesen. Ezt is azt
5: most
4: is.
5: Már próbálkozunk az mostanival is, de még megmaradok anyukámnak a receptje.
4: Vannak.
1: Savanyúsága hogy tetszik állni?
5: Ugyanúgy.
1: Úgy megy a vegyes vágott, az uborka?
5: Minden uborka, az is vegyesen a nagy hordóba, tehát...
1: Ennyi, ilyen nagy mennyiségben tetsz a nagy hordóba?
4: Igen, hát nagy, a most már, de
5: 40 literes
4: már.
5: A hordóm.
4: Már
5: ilyen.
4: Nem olyan nagyon, de megyünk.
5: Na. Milyen? Ez
4: az újfajta műanyag, aminek ilyen lezárhat.
5: Nem műanyag hordom van, hanem
4: cserépedényem. Amit még Szlovákiából hoztunk, és nagyon kényelmes a baj.
1: Abba savanyúkáposztát lehet jól csinálni.
4: Abba is lehet, igen, de...
1: Azt lehet csinálni, vagy azt nem?
4: Az savanyúkáposztát nem.
1: Azt meghagyjuk a veccsésieknek.
4: Salamádét csinálunk, amit imádnak az a gyerkőcök, úgyhogy az unokák, meg mindenki, úgyhogy...
5: Nálam a savanyú az...
4: Az nálunk megy a savanyú.
1: Szóval arra akkor nem megy pénz, hogy tényleg savanyú tetszik venni. Tehát olyan nincs.
5: Nem, semmi értelme.
1: Miket? A patiszont is el tetszik tenni, a répánt, a uborkát,
5: minden,
1: paprikát.
5: Mindent vegyes. Kisdinnyét, gyöngyhagymát, mindent.
1: Meg kell rendelni Julikától a kisdinnyét, nem? Hogy legyen, mert azt mondja, az ősszel lesz, amikor nem érik be.
5: Igen. Hát mindig akkor rakjunk el. Sőt, még anyukám, de most már ugye korábban érik minden. Azt mondta, hogy ki szeptember 3-ig nem rakott el semmit, az már nem jó házúja. De most már minden később.
1: Nagyon jó egészséget kérnek, ilyen jó egészséget, amelyben most találtuk önt, jó?
5: Köszönöm szépen, további szépen.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Tudják, aki a világot szereti, rossz ember nem lehet, a hölgy a legjobb emberek egyike. Most éppen mi van a csokorban?
2: Csokorban aprósa, dália, legényrósa, őszi rósa, ilyen rózsa, olyan rózsa, amolyan rózsa.
1: Mai témánk tulajdonképpen a befőzés, meg a savanyúság eltétele. Tetszik-e ilyen a lényeg? Tehát tetszik-e befőzni otthon?
2: Hát ezt szoktam. Paradicsomot főztem már. Szilva lekvárt fogok. Barackra.

0: Rákvárt, főztem sárga barac rákvárt, eperlekvárt.
1: Hát akkor alakulott a konyhában a spájz azért.
0: Igen.
1: Savanyú, hogy tetszik állni?
0: Savanyú buborkát szoktam, vegyes savanyút, hordós savanyút.
1: Hordóban készíti el, azt úgy értsem?
0: Igen, meg savanyú káposztát, aminek kifúrom a torzsáját, megtöltöm sóval, utána meg 20%-os sóslével feltöltöm. Egy hét után természetes. Akkor sok mindent szoktam eltenni.
1: Hogy vagy a virág?
0: Hát, csipegetik.
1: Nincs panasz.
0: Nincs panasz.
1: Elmúltkor pikpak elfolyt, reméljük ez így lesz most is.
0: Igen, hát ennyi van. Nem sokat hoztam, 25 csokrot hoztam, és abból hát olyan 12-13 van még. De későn jöttem, úgyhogy. Messziről jövök, korán nem tudok jönni.
1: Hát néha aludni is kell. Vannak törzsvásárlói amúgy?
0: Vannak, vannak, akik hetente egyszer, kétszer, ha jövök, mindig vesznek virágot. Szeretik a virágot. Általában ez a környék, annak ellenére, hogy kertjük van és sok a virág, a kertjükbe vesznek virágot.
1: Ebből a 10 kiló palacból mennyi üveg lesz?
2: Hát egy 15 körül. Fogalmam nincsen, mert tavaly főztem be utoljára.
1: És miért éri meg befőzni? Tehát mi igazából az íze miatt, az ára miatt?
2: Az íze miatt feltétlenül, és hát ezt tudom, hogy mi van benne.
1: Uh-huh. Mit tetszik még befőzni, hogy itt a szezon, a sárgabalack az meg lesz. Szegény férjem saragudni fog, mert kicsit még egy percet beszélgetünk a kedves feleségével, de hát van ott erő tartani. Tehát mit fog még befőzni?
2: Ami jön, szilva, őszi barack, lekvárnak, befőtnek, bárminek.
1: És a savanyú?
2: A savanyút azt nem, azt egyszer próbáltam, megromlott, azóta életemben nem tettem el többet savanyút, körülbelül 25 éve.
1: Rábíz a szakemberekre, a vecsésiekre gondolom. Az
2: világos, és akkor olyan helyen veszem, ahol tényleg megbízható.
1: Na, köszönöm szépen, ha télen találkozunk, és megismerjük egymást, akkor megkezdem, hogy milyen volt a barack lekvár. Az urat majd, mert nyilván ő lesz egy nagy fogyasztó.
3: Nem, én igazából nem nagyon szoktam enni barackot.
1: Ő csak speditőrként működik közrelben.
3: Igaz.
2: Gyerekek, meg én vagyok a fogyasztó.
1: Na, köszönöm szépen, hogy megálltak nekünk. Jó munkát, mit kívánjuk ez? Jó munkát, meg jó lekvározást. Találkozunk még. Ilyen a barack lekvár, hamarosan folytatjuk. Igen?
3: Ha esetleg tényleg jönnek télen, akkor majd kapnak egy üvegen, megkóstolhatják, milyen lett.
1: Na, minden héten itt vagyunk, nehogy szalánfoljuk egyszer. Nekem a kertemben is van mángold, de sokan nem ismerik a mángoldot.
4: Inkább a nejemet kérdezve meg, jobban tudja. Úgy, mint a spenótot, ugyanúgy kell elkészíteni.
1: Csak termeli.
4: Mint csak termeljük. De ezek is belőle csináljuk is.
1: Kétféle mángoldot látunk, azt a vöröset meg a zöldet. Hát kétféle mángold az, nem?
4: Igen, nem.
1: Na hát az egy...
4: Csak színben már. Csak
1: hát úgy, persze, csak azt ide, akkor két fajta.
4: Két fajta.
1: És ő is fogyasztja a mángoldot?
4: Igen.
1: Megmondom őszintén, én nyersen fogyasztom salátába. Olívaolajjal, mi egymással, tehát én nem főzelék formátumban.
4: Még főzelék kell hús mellé.
1: Milyen hús? Oldalas? Oldalas kell emelni, nem?
4: Disznóhús.
1: Hát oldalas. Hát
4: disznóhús, comb, stb. Húsleves.
1: Hát igazából a hús a lényeg, a főzelék az csak úgy ott van, nem?
4: Hát nem egészen.
1: Na.
4: Nagyon jó. Mondjuk a hústól sokkal jobb az a főzelék.
1: Persze.
4: Úgy érti, ugye?
1: Régen voltak a kifőzdékbe, aki csak főzeléket evett, de egy kis szaftot kért rá azért a pörkölszavból. Főzelék, pörkölszavtam, sőt, olyat is láttam, hogy kifőzdébe a pörkölszavt be volt árazva. De valami 30-40 forint volt egy kanál szaft. Lehet, hogy nekem otthon nem kell, hiszen akkor nejjel megfőzi. Kikéretek egy csomag mángoldot, hogy beszélj, ne, csak egy mángoldot ide tetszik adni, egy csomag mángoldot, aztán beszélgetünk az kedves urával. Na, ő az. Na, megkérem, hogy akkor csak így, tehát igazából ez, aminek a levelét, meg a szárát is felhasználja az ember.
4: Így van, mind a kettőt lehet csinálni.
1: Egy ilyen csomagból lesz egy főzelék, vagy mondjuk az legalább kettőt kell venni?
4: Lesz egy főzelék, de ha kettőt, akkor sűrűbb.
1: Mikor találkozott a mángoldal először? Hány éves volt akkor?
4: Két éve.
1: Két?
4: Nem csak.
1: Ja, előtte nem?
4: Azt sem tudtam, hogy mi ez.
1: Na, ez az érdekes. Ezt honnan tudta meg, hogy van a mángold?
4: Kaptunk magot, elültettük, kipalántáztuk, pikíroztuk, megtermett, kiültettem.
1: Problémás növény?
4: Nem.
1: Vizet szereti?
4: Szereti a vizet, de olyan kertem van, hogyha most nem locsolok, most a legjobb.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Ugye mi magyarok nagyon levesesek vagyunk. Igen. Nyilván ön is már sok leves főzött életében. Igen. Melyik az a leves, amit ön csinál a legjobban, és ami vendégek mindig megnyolják mind a 10 kanalukat, mondhatnám.
3: Marhahúsleves.
2: Melyik marhának melyik részéből tetszik csinálni?
3: Hát szoktam csinálni a felsárból is, illetve az oldalas részből, lábszár, mikor mit kapok.
2: Ez egy többfogásos dolog, mert ugye a végén az ember a marhahúst esetleg frissen eszel tormával meg tudja enni, szóval ezt lehet azért fokozni így, nem?
3: Igen, vagy egy kis paradicsomos krumplival.
2: Hát ez már tovább gondolt, az milyen finom. No, a kezdőházi, ő nem kezdőházi asszony, mert rögtön bemondta a marhahúslevest, de a kezdőházi asszonyok félnek a marhahúslevestől. Megbeszéltük Németh úrral a Hentessel is, hogy aztán nem azzal kell kezdeni a leveskészítést, nem? Mert sok a macera vele, sokat kell főzni.
3: Nem tudom, én azzal kezdtem. Nálam azt szereti a család, és...
2: Van-e olyan, minden vasárnap kerül leves az asztalra?
3: Igen.
2: Tehát a leves nélkül, az igazi magyar család, de elképzelhetetlen az élet.
3: Igen.
2: Járt-e már esetleg úgy külföldön étterembe, hogy keresett levest, és rájött arra, hogy hát itt bizony annyi leves nincs, mint nekünk magyaroknak?
3: Nem igazán. Tehát ha elmegyek külföldre, én inkább nem ezeket nézem, hanem azt, ami a helyi specialitás.
2: Persze, tehát a helyi leves sincs, de
3: nem szeretem a különféle országok leveseit. Nekem ez, hogy gulyásleves, húsleves, borsóleves, nekem ez a leves. Jó kis gyümölcs.
2: A borsó szezon, sőt, mert már látom, igaz, még Olaszországból. Ja, már vettek borsót is. Mi lesz belőle, borsóleves?
3: Igen, jó kis karaláb és borsóleves.
2: Csipetkével?
3: Nem, grizgaluskával.
2: Na, hát nem, az is jó. Na, a hölgynek nagyon jó konyhát vihet, mert ezek mind macerás dolgok azért. Egy grizgaluska is, hogy ez nem szóval, mert egyszerűbb beletenni mondjuk tésztát, vagy eperlevelet, de nem, sokkal jobb grizgaluskával, de macerás.
3: Nem, hát ki kell venni időbe a tojást, hogy szobahőmérsékletű legyen.
2: Igen, már macera. Én mondom.
3: Egy nagyon pici zsír kell bele, ugye, hogy ne legyen kemény. Összekeveri az ember, hagyja egy picit állni, és már lehet szaggatni.
2: Mai témánk a leves. Hogy ugye a magyar ember nagyon szereti a levest, hogy önöknél ki az, aki a fakanalat fogja otthon, az úr vagy ön?
4: Hát sajnos, hát én nekem kell főzni, de elfogyasztani, ő is elfogyasztja.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy...
4: Nagyon is leveses.
2: Na hát akkor jó helyen vagyunk. Ugye a magyar ember az leveses. Melyik az a leves, amit a legjobban teheti tudni csinálni, és mindenkinek ízlik? Az ön kedvenc leves.
4: Ő tudja megmondani.
2: Ön csinálja, beszélgetek az úrral is?
4: Hát én igyekszem mindegyiket. Már az eltelt 60 év alatt, amíg együtt vagyunk, azóta már csak.
2: Ez egy nagyon nagy szám azért, 60 éve együtt.
4: Hát, sőt, már 63 éve ismerjük egymást, csak 60 éve vagyunk házasok.
2: Már meg volt a gyémánt lakodalom is?
4: Nem, az majd március, hogy mondjam, tulajdonképpen jövő márciusban lesz, de hát már ez olyan rövid idő, hogy mondhatja az ember, hogy 60.
2: Mi meg gratulálhatunk. Hány féle leves tetszett csinálni ez alatt a 60? Hány féle?
4: Hány félét? Hát, azt el nem tudnám mondani. Az az igazság, én már 6 éves korom óta főzök. Az édesanyám sajnos elég beteges volt, és én megtanultam, mert szerettem mindig mellette lenni. Láttam a sámlira, a tűzhely mellé is.
2: És parhelyten is tetszett főzni leves?
4: Csak azon abban az időben, még gyerekkoromban bizony. Sőt, még sütöttem is. Még én raktam a tüzet is. Az öcsém született 42-ben, én akkor voltam 6 éves, és... Jött át a szomszédnéni, csodálkozott, hogy mit csinálok. Mondom, hát krumplis pogácsát sütök. És te Jány, hát ki csinál? Mondom, hát én. A hokedni volt a gyúrótábla, szépen kiszaggattam a pogácsát, és begyújtottam a sparhetba, és megsütöttem szokásos módon, ahogy az édesanyámmal szoktuk csinálni.
2: De jó, és ezek a receptek még megvannak? Ezeket még tetszik?
4: Hát ezek mindegy, egyszerűek, és...
2: Mindig az egyszerű a legjobb a konyhában azért.
5: Így van. Csak leves legyen. Én nekem nem ebéd, ha nincs leves.
2: Azt hiszem ez a végszó. Köszönjük a kedvességet, és akkor jó egészséget kívánunk még. Most ezzel a lendülettel véget is ért a Bőség kosara mai adása, remélem tetszett, és egyre többen veszitek a kosarat, és mentek ki a piacra beszélgetni, vásárolni, ott lenni, piacon létezni. Találkozunk a jövő héten, igyekszem akkor is igen érdekes, és remélhetőleg finom tartalommal megtölteni a Bőség kosarát. Sziasztok, én Puc Attila voltam.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song For God is with us. I don't know about you, but during this time in
2: nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
1: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: Ez a Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Úgy érzem, mire befejezzük ma este, néhányan azt tudjátok majd mondani. Szóval ez azt jelenti, hogy én rendben vagyok. Szóval azt mondod, hogy rendben vagyok. Azért készítettem ezt, hogy megértessek valamit. A szellem gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, ami alázatosság és önkontroll. Már régebben rájöttem arra, hogy minden gyümölcs a szeretetből fakad. Látjátok, igazából a szeretet a gyümölcs. És nem lesz neked igazán ezekből, ha ez nincs. Persze lehet, hogy vannak néhányan, akik alapból kicsit türelmesebbek. A férjem például ilyen, a természetéből fakadóan türelmesebb, mint én. De a Szent Szellem igazi gyümölcsei, és most nem a jellemvonásokról beszélünk, a Szent Szellem igazi gyümölcsei abból kell, hogy fakadjanak, hogy Isten szeretete belénk lett helyezve, és mert a Szent Szellem bennünk lakik, és ahol ő van, ott van a gyümölcse is. De ugyanakkor mindezek egy helyen vannak tartva az önkontroll által. Szóval én úgy tekintek a szeretetre és az önkontrollra, mint a két könyv polc támaszra, és ezek mind a szeretetből fakadnak, de ha nincs önkontrollom, nem leszek alázatos. Ha nincs önkontrollom, nem leszek hűséges. Feladom a dolgokat, amikor nehezebbé válnak. Ha nincs önkontrollom, nem leszek bárkihez jó, kedves vagy türelmes. Nem leszek békés, mert ha valami felbosszant, akkor cirkuszolok miatta, mérgelődök, és elvesztem a békességemet. Nem lesz örömöm, ha nincs önkontrollom, mert amint valami történik, ami nekem nem tetszik, rögtön fel háborodok. Szeretném, ha ezen a hétvégén meglátnátok, hogyan is működnek ezek a dolgok együtt. Ma este azonban arról szeretnék beszélni, hogy mi a különbség az ajándékok és a gyümölcs között. Szeretnék beszélni a személyiség formálódásáról, mert meg kell értenünk, hogy mi hogyan nézzünk az ajándékokra, és Isten hogyan tekint rájuk. És fel kell ismernünk, hogy az ajándékokat Isten adja. Mi nem teszünk semmit, hogy kiérdemeljük. Nem kell tennünk azért, hogy kifejlődjenek. Persze együtt kell velük dolgozni, mert meg kell tanulnunk használni őket, de az ajándékok adottak, a gyümölcsök ellenben nem adottak, hanem fejlődnek. Amikor Krisztus beköltözik az életünkbe, egy magocska formájában megkapjuk ezt. De az egyetlen módja, hogy a Szent Szellem gyümölcse kifejlődjön, ha olyan helyzetekbe kerülünk, ahol újra és újra használnunk kell őket. Olyan ez, mint egy izom, ami el van erőtlenedve, gyenge és tehetetlen, de ha elkezded használni azt az izmot minden alkalommal, ahogy használod, egyre erősebb és erősebb lesz. Türelemért imádkozol, és megpróbáltatásokat fogsz kapni. És már előre megmondom nektek az igazat, mielőtt belemegyünk ebbe. Ha elkezdesz imádkozni, hogy a Szent Szellem gyümölcse kifejlődjön az életedben, akkor meg fog jelenni néhány olyan ember az életedben, akikkel nehéz lesz kijönni. Olyan élethelyzetekben találod magad, amik nehezeknek bizonyulnak. A temperamentumodnak, de elég bátornak és merésznek kell lenned, hogy azt mondd, Istenem, átmegyek bátornak.

0: bármin, amin át kell mennem ahhoz, hogy eljussak oda, ahol látni szeretnél. Fel akarok nőni. Olyan személy szeretnék lenni, amilyennek te szeretnél, hogy legyek. Mert akkor az lesz, hogy a hegyet körül fogsz keringeni. Körbe-körbe, le és fel. Rosszul érezve magad. És bár a jót akarod cselekedni, mégis a rosszat teszed, és utána 3 napig bűntudatod van. Nem szabad félnünk növekedni. Mindenki mondja, nem félek növekedni. Isten ajándékokat ad a férfiaknak és a nőknek is. Ezek képességek. Minden, amit meg tudsz tenni, amiben jó vagy, az ajándék, amit Isten adott neked. De hogy őszinte legyek, a világban sokkal inkább csodáljuk az embereket az ajándékaikért, mint kéne. Pedig Istent kéne jobban csodálnunk, aki adta ezeket az ajándékokat. És ez történik, mert az emberek szeretnék a csodálatot, az elfogadást, az elismerést. És így mi keresztények is elkezdünk túl sokat foglalkozni az ajándékokkal, meg azzal, hogy miket tudunk csinálni, és ebben a folyamatban egyre kevésbé foglalkozunk a jellemünkkel. Sok embernek van ajándéka, ami elvinné őket valahova, de nincs elég jellemük, ami megtartaná őket ott. Ezért látunk olyan sok hulló csillagot. Az ajándékaik felviszik őket a magasságokba, aztán bolondot csinálnak magukból, bűnbe esnek, tesznek valami szégyenteljes és szörnyű dolgot, és pláne, ha Krisztus nevében mennek, akkor még rosszabb a helyzet. És az emberek ilyenkor összezavarodva ezt mondják, hát ezt nem értem. Ezért sok esetben még akkor is, ha csodás ajándékod van, és sokatoknak az van, képességeitek és dolgok, amiket meg tudtok tenni, talán nem értitek Istent, miért nem használ titeket. Nem értitek, miért nem nyílnak meg nektek az ajtók. Mondok nektek valamit, jobb, ha ezt teszitek, jobb, ha imádkoztok, hogy addig ne is nyíljon meg semmiféle ajtó, amíg a jellemetek arra a helyre nem kerül, hogy végig tudjátok majd járni jó hozzáállással. Manapság annyira sietünk, hogy előléptessenek minket. Olyan sok ember van rengeteg ajándékkal, de belül nincs semmi. A képességek, amiket kapunk, megkülönböztetnek minket másoktól. Nem tesznek minket jobbá másoknál, csak másokká tesznek. Én jól tudok kommunikálni, de nem vagyok jó énekes. Tanító vagyok, és nem zenész. Isten nem ad meg minden ajándékot mindenkinek, pedig megtehetné. Ha adhat egy ajándékot, adhat 100-at is, de nem hagyja, hogy mindannyian mindent csináljunk. És tudjátok miért? Azért, mert azt akarja, hogy szükségünk legyen egymásra. És ha te meg tudsz tenni valamit, amit én nem, akkor az azt jelenti, hogy szükségem van rád. És azt szeretné, hogy felismernénk, hogy ő adja nekünk az ajándékokat, és azokat, amiket ő akar. Nem szeretné, ha irigykednénk egymásra. Nem akarja, hogy a másikét kívánjuk. Nem szeretné, ha azzal telne az életünk, hogy valaki mássá próbálunk válni. Gyerünk! Szeretné, ha elégedettek lennénk, megelégedve azzal az ajándékkal, amit adott nekünk. Legyen ez egy nyilvános ajándék, vagy egy személyes ajándék, legyen ez a világ által körbe rajongott ajándék, vagy olyan, amit nem sokra értékelnek. És tudjátok, bizonyos mértékig mindannyian ilyenek vagyunk. Ha találkozol egy új emberrel, és megkérdezed, hát te mivel foglalkozol, és azt válaszolja, pincér vagyok, vagy egy autógyárban a gyártósoron dolgozom, vagy valami ilyesmi, és erre te, igen, de jó. De ha valaki azt mondja, tudós vagyok, vagy orvos, akkor azonnal így reagálsz, hogy De tudod, az igazság az, hogy egyik ember sem fontosabb, mint a másik, és egyik se jobb, mint a másik. Az egyetlen ok, ami miatt a tudós lehet, az az, hogy Isten adta neki az eszet, hogy megtehesse. És sokszor olyan okosak lesznek, hogy még Isten se tudják dicsérni, aki megadta nekik ezt a képességet, amivel tehetik, amit tesznek. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy büszkévé válunk arra, amit meg tudunk tenni. És aztán tovább megyünk, és lenézzük azokat, akik nem jók abban, amiben mi jók vagyunk. Miért vagy olyan lassú? Hát az egyetlen ok, amiért te gyors vagy, mert Isten így teremtett. Hogy nem érted ezt? Hát, te sem érted. megtennéd, ha Isten nem tett volna rá képessé. Szeretném, ha ma este néhány ember eljutna arra a pontra, hogy először is teljesen elfogadja önmagát. Megtanulja értékelni azt, amire Isten képessé tette őket. Lehet, hogy ez akár a főzés, a gyerekek tanítása, mások segítése, rendszerezés vagy takarítás. Mondok valamit. Én örülök, ha van valaki, aki szereti takarítani a házamat, mert én nem szeretem takarítani, de utálom a koszt. Szóval örülök, hogy van valaki, aki szereti ezt, és örülök, hogy van valaki, aki tudja, hogyan kell megcsinálni a hajamat, és hálás vagyok ezekért az emberekért, akik megcsinálták ezt a sminket rajtam. Boldog vagyok, mert én csak beszélni tudok, egész nap beszélni fogok nekik, ha ők megcsinálják azokat, amiket én nem tudok megtenni. Tudjátok, a 70-es években kezdtem el szorosan az Úrral járni. Akkoriban volt egy nagy karizmatikus megmozdulás világszerte. Sok embert erőteljesen megérintett a Szent Szellem, és nagyon sokat tanítottak a Szent Szellem ajándékáról. Fogok ma este beszélni egy kicsit a Szent Szellem ajándékairól, mert mostanában nem hangzik el erről elég tanítás. Bármit túlzásba lehet vinni. Tudjátok, Isten szeretné, hogy bővölködjünk, de nem csak ezt akarja, tehát ha csak a bővölködésről prédikálsz, akkor az emberek agya állandóan a pénz körül fog forogni, és elfeledkeznek az Istenről. Mindent egyensúlyban kell tanítani, és Isten ad nekünk ajándékokat, és szeretné, ha megtanulnánk működni ezekben az ajándékokban, és használni ezeket, mert az Isten ajándéka az egy természetfeletti erővel való felruházás, ami megkülönböztet téged, és lehetővé teszi, hogy ne csak hétköznapi életet élj. Isten ajándékaival élheted a szokásos mindennapi életed egy természet feletti rendkívüli módon. Ez az erővel való felruházás. Szóval megnézzünk néhányat ezek közül az ajándékok közül. Nem fogok ezzel túl sok időt tölteni, mert bár Isten ad ajándékokat, és szeretné, ha használnánk őket, még inkább szeretné, ha gyümölcsöt teremnénk. A Biblia azt mondja, hogy lefelé kell gyökeret vernünk, és felfelé kell gyümölcsöznünk. Ha meggyökerezünk lefelé, a gyümölcs fel fog jönni. Ha elültetsz egy magot a földbe, nem látsz semmit a felszínen, mindaddig, amíg a gyökere le nem megy a földbe, és meg nem kapaszkodik a mélyben, akkor lesz gyümölcs a felszínen. Ha olyan fád van, aminek nem mélyek a gyökerei, és sok gyümölcsöt terem, az első vihartól kidől. De ha egészen mély gyökerei vannak, a vihar nem pusztítja el. 31 néhány évvel ezelőtt, miután Isten elhívott engem, hogy tanítsak, gyakran ültem a nappalimban, és néztem a tévében, ahogy mások prédikálnak, és azt gondoltam, nem értem, hogy Isten miért nem engedi, hogy kimenjek, és nyilvános szolgálatom legyen. És miért csak ezt a kisházi csoportot taníthatom a nappalimban, minden kedden este, és már 5 éve csak ezt csinálom, és néztem ezeket a tanítókat, és azt gondoltam, simán letanítalálak téged. Na hányan találjátok ki, miért én voltam a nappalim padlóján, és nem ők? Én már akkor is így tudtam tanítani, ahogy most, de nem volt jellemem. Tele voltam büszkeséggel, nem volt bennem alázat, se gyengétség, nem volt türelmem. Az örömömet a körülményeim kontrollálták. Semmit nem tudtam a szeretetről, abszolút semmit. Persze meg tudtam simogatni valakit a gyülekezetben, és azt mondani, szeretlek az Úr szeretetével. Jaj, úgy túlzásba vittük ezt. Úgy értem, minden héten a gyülekezetben valaki azt mondta nekem, most menj és ölelj meg valakit, és mondd neki, szeretlek az Úr szeretetével. Pedig én nem is szerettem azokat az embereket. És miután elmentem a gyülekezetből, pletykáltam róluk, de szerettem őket az Isten szeretetével. És én nem értettem, miért nem enged ki engem a világhoz. Engedjetek! Jövök! Joyce, a prédikátor. Érti valaki, amit mondok? Értitek, hogy dolgoznunk kell egy kicsit ezzel, mielőtt bárhová megyünk? Szóval, Isten királyságában nem az Istentől kapott ajándékaink által vagyunk ismertek, vagy elismertek, mert Isten a gyümölcsöt keresi. A jellemet keresi. Azt mondja, a gyümölcsökről fogod megismerni őket. A világ csodálja az ajándékokat. Ha tudsz valami olyat csinálni, amit a világ értékel, akkor menő vagy. De Isten a jellemet csodálja. Az ajándékok könnyűek, azok adatnak. De nem vagyunk jobbak másoknál azért, mert olyat tudunk tenni, amiket a másik nem. Meg kell tanulnunk mélyebben élni. Minden jó egészséges épp fa, jó egészséges gyümölcsöt terem, és minden rossz, sérült, rothadt fa, rossz, sérült és rothadt gyümölcsöt terem. Tehát a gyümölcsükről ismeritek meg őket. Gyümölcs. Meg kell tanulnunk, hogy gyümölcsvizsgálók legyünk.
1: Fruit. We need to learn how to be fruit inspectors.
0: Mélyebben kell élnünk, mélyebbre kell néznünk. A körülöttünk élő emberek életében és azokéban, akikkel kapcsolatba kerülünk. Ismeritek a barackfát? Tudjátok, hogy a barackfa azért barackfa, mert barackot terem, igaz? A barackfa nem jár körbe-körbe hirdetve magáról, hogy barackfa vagyok, ha-ho, nézzetek, barackfa vagyok. Az emberek oda mennek és ezt mondják, ja, és hol vannak a barackjaid? Hát ez történik a keresztényekkel. Ó, én keresztény vagyok, még matrica is van a lökhárítomon, és Jézus kitűzőm is van, meg hangfelvevőm. Mondom, hogy halleluja, dicsőség az Úrnak, köszönöm Jézus. Démonokat űzök ki, juhú, keresztény vagyok. Oké, és hol van a gyümölcsöd? A gyümölcsökről ismernek meg. Segítesz valakinek? Türelmes vagy? Szereted az embereket? Adakozol? Gyorsan bocsánatot kérsz? Gyengéd vagy? Hűséges? Ragaszkodsz valamihez? És vannak dolgok, amiben kitartasz? Hogyan bánsz az emberekkel? Ezek azok a dolgok, amik fontosak Istennek. Valaki mondaná erre egy áment? Jól van, nézzünk meg néhány ajándékot egy pillanatra. 1 Korintus 12. A szellemi ajándékokra, a természet feletti energia különleges átadására nézve pedig testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Isten szeretné, ha tájékozottak lennénk a Szent Szellem ajándékairól. Hányan vagytok, akik nem igazán hallottatok a Szent Szellem ajándékairól? Hadd lássam a kezeket, ha nem hallottatok még a Szent Szellem ajándékairól. Oké, hát ez a szám csak egyre növekedni fog az elkövetkező években, ha nem kezdünk el tanítani ezekről az ajándékokról. És tudjátok, én hosszú évekig jártam gyülekezetbe, anélkül, hogy hallottam volna a szellem ajándékairól. Nem tudtam, hogy a természet feletti dolgok elérhetők számomra. Pedig van bennünk egy vágy a természet felettire, tudtátok? Mert van egy szellemi rész bennünk, és vágyunk a szellemi dolgokra. Szeretnénk megtudni dolgokat, amiket nem tudunk, hogy hogyan is tudhatnánk meg. Akarjuk ezeket az ajándékokat. Szeretnénk ezeket a természet feletti ajándékokat, de sokszor az emberek félnek tanítani ezekről, mert nem értik igazán, vagy félnek, hogy az emberek túlzásokba esnek, és csak ezekre támaszkodnak. És akkor itt tovább megy ez a rész. Sok különböző dologról van szó, amit ajánlom, hogy tanulmányozzatok magatoknak később. De a 8. versben azt mondja, mert némelyik a Szent Szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az erőt, hogy kifejezze az ismeret igéjét. Ezek nagyon gyakorlati ajándékok. Én is gyakran kapom az ismeret igéjét. Ez nem olyasmi, amivel felállok alkalom közben, és azt mondom, figyelem, most az ajándékomban fogok működni. Most mondom az ismeret igéjét. Mert a 70-es években ez valahogy így működött, és fura volt. Mintha mindenki be akarta volna mutatni az ajándékait. És nagyon zavaró volt, amikor az emberek azt kérdezgették, és mi a te ajándékod? Mi a te ajándékod? Mindenki meg volt kergülve az ajándékaival, meg az elhívásukkal. Senki nem igazán csinált semmit, legfőképp nem nőtt fel. Van valaki, aki átélte ezt az időszakot, és emlékszik erre, amiről beszélek? Szóval fontos, hogy tanítva legyen erről, de meg kell értenünk az igazi értékét ezeknek. Én is kapom az ismeret igéjét állandóan. Hiszem, hogy amikor tanítok, Isten kijelent dolgokat általam, és ti meg azt kérdezitek, honnan tudtad ezt? Nem hiszem el, hogy ezt mondtad. Ide jöttem ma este, és mondtam Istennek, ha nem mondja nekem ezt vagy azt, és az emberek ilyen történeteket mesélnek nekem állandóan. Történt már veled, hogy beszéltem a tévében, és azt érezted belül? Honnan tudhatta ezt? Hát én nem tudom, hogy mi történik, de Isten adja nekem az ismeret igéjét. Van olyan, hogy elveszitek valamit, és hirtelen meglátom, hogy hol van. Egy pillanat alatt csak tudom, hogy hol van, és oda megyek, és ott van. Felkutatom az egész házat a kulcsomért, és egyszer csak bevillan a kocsim ülése, és tényleg ott van. Kimegyek, és megtalálom a kulcsom. Ezek az ajándékok nagyon értékesek. Bölcsesség igéje, ismeret igéje. Beszél a hitről, a csodát munkáló hitről. A hit ajándéka más, mint az a hit, ami által éljük a hétköznapjainkat. Mindannyiunknak van hite, de Isten néha megadja a hit ajándékát valamire, és másképp nem is tudnád megcsinálni, ha Isten nem adná ezt az ajándékot. De neked ez nem egy nagy dolog. Látjátok, Dave-nek és nekem megvan a hit ajándéka arra, hogy ezt a szolgálatot működtessük. Tudjátok, ha nem lenne, meghalnék a félelemtől azonnal, ha csak a számlákra gondolnék, amiket a következő hónapban ki kell fizetni. Teljesen felőrölne, ha nem lenne ajándékom. Félnék bátran kiállni ekkora tömeg elé. Hosszú ideig nem is tudtam, hogy ajándékom van erre, de néhány éve egy szolgáló azt mondta nekem, tudod, hogy megkaptad a hit ajándékát, hogy működtetni tud ezt a szolgálatot? Mert nekem ez nem nagy dolog, nem olyan félelmetes. Ezért mondom, hogy amikor Isten ajándékokat ad nekünk, nem kell körbe-körbe járnunk a saját vállunkat veregetve, mert Isten tett képessé minket arra, amit meg tudunk tenni, és neki kell adnunk a dicsőséget. És pont ezért nem kell másokra nézegetnünk, és ha nem vagyunk olyanok, mint ők, akkor azt gondolnunk, hogy valami baj van velünk. Gyerünk! Azt mondtam, nem kell másokra néznünk, és azt gondolnunk, hogy ha nem vagyunk épp olyanok, mint ők, akkor valami baj van velünk. Amen! Bárákon volt 23 évvel ezelőtt. Műtétre kellett mennem. Tudom, hogy vannak olyanok, akik természetfeletti módon gyógyultak meg a rákból. Ez volt egy olyan időszak az életemben, amikor azt gondolhattam volna, mi a baj velem? Mi a gond a hitemmel? Isten nem szeret? De bizony eljutsz arra a pontra, hogy megérted ezeket a dolgokat, és tudod, hogy Isten szeret téged, csak nem mindenki számára ugyanaz a terve. Meggyógyított, csak nem úgy, mint másokat. Kellett műtét, de nem kellett kemó. Se besugárzás. Minden évben járok ellenőrzésre. Isten gondoskodott rólam. 2 hetet kellett csak kihagynom, aztán mentem vissza tanítani. De ha nem tudod, ki vagy, akkor nem érted, miért ad egyeseknek ajándékokat, és ha neked pont azt nem adja meg, attól még betölti a szükséged, csak nem azon a módon, ahogy a másik szükségeit betöltötte. És így nem kell összehasonlítgatni magadat másokkal, hogy mi a baj veled, hogy te nem ugyanazon a módon kapod meg, ahogy mások. Úgy érzem, mire befejezzük ma este, néhányan azt tudjátok majd mondani. Szóval ez azt jelenti, hogy én rendben vagyok? Szóval azt mondod, rendben vagyok? És vannak a csodatevő ajándékok. A szellemek megkülönböztetése. Ez egy nagyon csodás ajándék. Ránézel valakikre, és teljesen rendben vannak kívülről, és biztosan ti is tapasztaltátok már ezt, mégis azt érzitek, valami nincs rendben. Valami nincs rendben. És ahol a hibát el tudjuk követni, ha nem a Szent Szellem gyümölcsében működünk, és imádkoznánk értük, és figyelnénk, ehelyett elmegyünk, és elmondjuk 20 másik embernek. Tudod, valami nem stimmel velük. Gyerünk, jobban prédikálok, mint ahogy reagáltok. Ezért, ha van ajándékunk, de nincs gyümölcs, ami egyensúlyban tartja, akkor ezek az ajándékok nagyon veszélyessé válhatnak. Ismertem embereket, akiknek nagyon élesen működött a megkülönböztetés ajándéka, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, de soha nem lettek érettek az Úrban, mert nem volt meg a szellem gyümölcse bennük. És azok az emberek mindenhol szellemeket láttak. Ilyen volt. Ültem egy lánnyal egyszer egy étteremben. Látod azt az angyalt ott a sarokban? Próbálom megenni a levesemet. Ő angyalt látott állandóan, én azonban soha nem láttam őket, és tudod mit? Elkezdtem gondolkodni. Mi baj lehet velem, Istenem? Miért nem látom én az angyalokat? Nem vagyok benne biztos, hogy ő valóban látta, de ha igen, tudnia kellett volna befogni a száját. Nem kell neki elmondania, hogy angyalt lát a sarokban, miközben én a levest eszem, mert igazából csak le akart vele nyűgözni, de nekünk nem kell egymást lenyűgöznünk. A Biblia azt mondja, hogy ezek az ajándékok a szellem akarata szerint adatnak, azért, hogy a javunkra és az épülésünkre szolgáljanak, az Isten dicsőségére. Nem azért, hogy kérkedjünk velük. Nem azért használjuk őket, hogy különbek legyünk másoknál. Nem vagyok jobb senkinél, azért, mert itt állok és prédikálok ma este. Phil nem jobb senkinél, azért, mert egyértelműen jó dalíró és jó énekes. Nem vagyunk jobb másoknál csak azért, mert mi itt vagyunk a színpadon. Hadd mondjak nektek valamit. Vannak itt ebben a teremben emberek, akik sokkal híresebbek a mennyben, mint mi, akik itt a színpadon állunk. És én tudom ezt. Tudom, hogy tudom, és tudom. Úgy értem, vannak olyan emberek itt ma este, akik olyan értékesek Isten királyságában, hogy az elképesztő. De mégsem ismeri senki a nevüket, de Isten tudja a nevüket.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
0: Időjárás.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap. Június 25-e van egyébként. 139 éve született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere a mai napon. Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem felnőtteknek is kedves olvasmánya. Életét végig kísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés, lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A Nyugat írócsoportjához csatlakozott. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára, 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok ti szímen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskerím és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine műveit tolmácsolta, ő fordította le Mici Mackó történetét, mégis humoreszkei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg Stockholmban, Olivier Krona, a híres svéd sebész operálta meg, ebből született saját riporter kötete, Az utazás a koponyám körül. 160 éve született Dudics Andor festőművész, akinek falképei láthatóak az Országházban is. Dudics Bécsben, Münchenben és Budapesten tanult. 1890-től állította ki a műcsarnokban a műveit. Eleinte naturalista felfogású életképeket festett, majd 1895-től történelmi képeket. Falképei vannak az Országházban, a Magyarországos Levéltárban és a Pécsi Egyetemen. Festményei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Ő alkotta a Kassai Dóm II. Rákóczi Ferenc életét bemutató freskóját 1916-ban. 144 éve született Haraszti Mici színésznő, aki a Hippolyta Lakály filmben játszotta Scheinernét. Eredeti neve Hinkelmann. 1911-től Budapesten a Magyar, illetve a Víg Színház, később a Megyaszai, az Apolló kabaré tagja volt. 1928-tól a Fővárosi Operettszínházban, később a Pesti Színházban, majd ismét a Fővárosi Operettben játszott. 1949-től rádiószerepeket is kapott. Az 50-es években nyugdíjasként a Nemzeti Színház tagja volt, ahol már csak statiszta szerepekben játszott. Játszott már néma filmekben is. Ismert filmszerepe a Hippolyta Lakály Úrhatnám Schneidernéje. Később többnyire epizodista volt, játszott még az 1945-ös A tanítónő című produkcióban. A Horváth Kertben Petes Imre Cyranoja mellett ő volt az első magyar Roxán. Sikerének fokára jellemző, hogy a Philadelphia kávéházban a Bögyös Mici néniről neveztek el egy likőrt. 88 éve Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet. Ebben az időszakban a Bethlen István vezette konzervatív, liberális, az ország függetlenségét elsősorban Németországtól féltő erők jelszava az alkotmány és a magyar szuverenitás védelme volt. Ezt a Szent István tradícióval kívánták megszilárdítani, amelyben a katolikus egyház teljes támogatását élvezték. Ennek keretén belül került sor erre az ünnepségre, ahol felvonult az egész hivatalos Magyarország. Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 74 éve született Erdő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása, római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 98 és 2003 között a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora. 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása, később bíborossággá állták, 2005-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. 118 éve szintén a mai napon született Keresztesi Mária, magyar színésznő. Miskolcon látott napvilágot láthattuk az Egy asszony visszanézben, a Butaságom történetében vagy a Pacsirtában. 109 éve 33. születésnapján orosz hadifogságban hunyt el Gyóni Géza, evangélikus teológus, hallgató, költő, újságíró, eredeti neve Áhim. 1910-es évek körül kezdett írni, az első világháborúban alkotott, 1917-ben hadifogságban bekövetkezett haláláig.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ősbemutatóval is készül például a következő évadra a Budapesti Operett Színház. A Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. A Remény évada címmel hirdette meg a 26-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönségét. Kisbé Attila, a Budapesti Operett Színház főigazgatója a Teátrum Budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. Az előadás 2026 őszétől mintegy 6 hónapon át, majd 2027 nyarán további 2 hónapon keresztül lett látható német nyelvterületen az ATG Entertainment szervezésében. Kisbé hangsúlyozta, a külföldi vendégjátékok idején a budapesti előadások zavartalanul folytatódnak. A főigazgató elmondta azt is, hogy a következő évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Az előadást szeptember 11-től láthatja a közönség a Budapesti Operett Színházban. A produkció a fiatal II. Lajos király, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A zenét, a dalszövegeket és a szövegkönyvet Szomor György jegyzi, a rendező Hommonai Zsolt, a koreográfus Simon István, a zenei vezető Tassonyi Zsolt. A jelmezeket Berzsenyi Krisztina, a díszletet pedig Túri Erzsébet tervezi. Hommonai, a Budapesti Operett Színház művészeti vezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az alkotók tudatosan olyan címet választottak, amely túlmutat a mohácsi vereséghez kapcsolódó elsődleges asszociációkon. Mint fogalmazott, a darab központi gondolata, hogy a mohácsi csata részvevői közül mára eltűntek a korabeli birodalmak és dinasztiák, a magyar nemzet azonban fennmaradt, megőrizte nyelvét és kultúráját. Hozzátette, az előadás a túlélés, az élni akarás és a nemzedékeken átöröklődő kulturális örökség története. Szomor György arról beszélt, hogy a mű megírását hosszú kutató munka előzte meg. Elmondása szerint a történelmi források tanulmányozása során a korszak szereplői fokozatosan emberekké váltak, nem királyokat és hadvezéreket látott bennük, hanem szerelmes férfiakat, aggódó nőket, családapákat és családanyákat. A musical ezért emberi sorsokon, érzelmeken és drámákon keresztül mutatja be a történelmi eseményeket. A következő évad másik kiemelt premierje Kálmán Imre, a Montmartre Ibolya című operettje lesz, amelynek bemutatóját 2027. május 28-án tartják. Fejfer Gyula, főzenei igazgató az előadás kapcsán elmondta, a magyar állam által megvásárolt és az Operett Színház rendelkezésére bocsátott Kálmán hagyaték eredeti kéziratai lehetővé tették, hogy az alkotók visszatérjenek a szerző eredeti elképzeléseihez. Kiemelte, hogy a korábbi előadások jelentős része egy 1954-es kamaraszínházi átdolgozáson alapult, míg az új produkció a fennmaradt kéziratok alapján igyekszik rekonstruálni Kálmán Imre eredeti művét. A musical műfaj kedvelőit a Ragyogó csillagok című musical gála is várja, amely a musical irodalom legismertebb slágereiből kínál egész estés válogatást. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért négyzetméterenként, pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát az apró lakások, derül ki a Dunahaus friss ingatlanpiaci elemzéséből. A budapesti minilakások több mint 8/10 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált gazdára. Az árak 650 ezer és 2,5 millió forint között szóródtak. A legmagasabb összegeket a legkisebb, legjobb fekvésű egységekért fizették ki, minél apróbb a lakás, annál feljebb kúszik tehát a négyzetméter ár. Földrajzilag a kínálat erősen koncentrált. A legtöbb minigarzon Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Pesterzsébeten kelt el, mellettük a 13. valamint Terézváros vitte a forgalmi érdem részét. A legdrágább négyzetméter árakat a belvárosban, az első és a második kerületben jegyezték. A minilakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Nekik egy jól pozícionált belvárosi mikrogarzon gyorsan forgó eszköz. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák, mondta Szegő Péter, a Dunahaus vezető elemzője. Közben megdőlt a napi melegrekord Budapesten, miután vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Az új csúcs meghaladta a korábbi, 2007-ben ugyancsak Újpesten regisztrált 35,8 Celsius fokot, amely eddig a június 22-i legmagasabb hőmérsékletként volt nyilvántartva. Budapesti koncertje után egy fővárosi olasz étteremben bukkant fel Sting. A világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán, fotót is megosztottak a világsztárról. Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutott ideje, hogy egyen nálunk valami jót. A Mercatino Restaurant elnotéka a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt, Englishman in Mercatino. Ma egy igazán különleges vendéget köszönhettünk. Grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Közben nem mindennapi autó bukkant fel Budapesten. Egy Ferrari F40 érkezett a városba, és szinte megállt körülötte a levegő, hiszen a Ferrari történetének egyik legnagyobb ikonjáról van szó. Az F40 nem véletlenül érkezett Magyarországra, a The Gathering néven futó exkluzív autós túrán vett részt. Ez nem klasszikus verseny, hanem egy gondosan összeállított, igen limitált részvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegron, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat, a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómiai élmények alapján állították össze. Az F40 1987-ben mutatkozott be a Ferrari 40. évfordulójára, és sokak szemében máig az egyik legtisztább, legnyersebb szuperautó. Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el, és kapta meg jóváhagyását. A nyári hőségben sok család választja a budapesti és környékbeli strandokat, a kikapcsolódás ára azonban jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik helyszínre esik a választás. Míg a kedvező bárú strandokon 25-30 ezer forintból kijöhet egy egész napos családi program, a prémium kategóriás helyeken az összköltség könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot is. Az Index megnézte Budapest és környéke legnépszerűbb strandjait, és az árak alapján jól látszik, hogy a nyári kikapcsolódás ma már jelentős kiadást jelentett a családok számára. Bár továbbra is található a kedvező bárú lehetőséget, egy egész napos strandolás belépővel, étkezéssel és egyéb költségekkel együtt könnyen több tízezer forintos program lehet. A legjobb ár-érték arányú választásnak továbbra is a Dagály számít, ahol egy négyfős család nagyjából 25-30 ezer forintból megúszhat egy teljes napot. A Margit-szigeten található Palatinus továbbra is a főváros egyik legnépszerűbb strandja, ahol a hivatalos családi belépő ára 16.500 és 18 ezer forint között mozog, így a teljes napi költség akár a 30-40 ezer forintot is elér. Érheti. A csillaghegyi strandfürdő modern csúszdáival és családbarát szolgáltatásaival szintén népszerű célpont, ahol egy egész napos kikapcsolódás költsége megközelíteti a 35 ezer forintot. A Paskál strandfürdő valamivel nyugodtabb alternatívát kínál, elsősorban azoknak a családoknak, akik a kisebb tömeget és a pihentetőbb környezetet részesítik előnyben. Hamarosan programajánlatokkal készülök, itt a Budapest Update-ben.

0: Csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás. Lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. Könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 25-e csütörtök van, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Vasárnap délig rövidített útvonalon jár a 2-es metró, reményt adhat több ezer budapesti családnak az új otthonterv. Emlékhely őrizheti Scherer Péter emlékét a Margit szigeten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Akik vasárnap délelőtt a 2-es metróval közlekednének Budapesten, azoknak érdemes egy kis plusz menetidővel számolniuk, ugyanis pályakarbantartási munkák miatt a piros metró vonalán ideiglenesen forgalmi változás lép életbe. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint június 28-án vasárnap üzemkezdettől egészen délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekednek a metrószerelvények. Az Örs-vezértere felé eső szakaszon ez idő alatt nem jár majd a metró. A kieső vonalszakaszt M2-es jelzésű pótlóbuszokkal váltják ki, amelyek a Puskás-Ferenc stadion és az Örs-vezértere között szállítják majd az utasokat. Aki a kelet-pesti városrészekből indul, annak azért hosszabb utazási időre is esetenként zsúfoltabb járatokra kell felkészülnie. A korlátozás egy előre tervezett karbantartási munka része, amelynek célja a metrópálya biztonságos és üzembiztos működésének fenntartása. Az ilyen beavatkozásokat rendszerint hétvégére időzítik, amikor kisebb az utasforgalom. A jó hír az, hogy a lezárás csak fél napig tart. A tervek szerint vasárnap délben helyreáll majd a megszokott közlekedési rend, és a szerelvények ismét a teljes vonalon az Örs-vezértere és a déli pályaudvar között közlekednek majd. A BKK azt javasolja, hogy aki vasárnap délelőtt a 2-es metróvonalát használná, indulás előtt mindenképpen ellenőrizze az aktuális közlekedési információkat, és számoljon a pótlóbuszokra való átszállás miatt megnövekedett menetidővel. Fontos lépés történt a súlyos és halmozottan sérült emberek ellátásában Budapesten. A főváros egy 14. kerületi telket adott ingyenes használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány számára, hogy ott egy speciális támogatott lakhatási otthon épülhessen fel. A kezdeményezés azért különösen jelentős, mert jelenleg nincs olyan állami fenntartású támogatott lakhatási szolgáltatás a fővárosban, amely kifejezetten a súlyos és halmozottan sérült emberek igényeire épülne. Sok család évtizedeken át napi 24 órában gondoskodik sérült hozzátartozójáról, miközben egyre nagyobb kérdéssé válik számukra, hogy mi történik akkor, amikor erre már nem lesznek képesek. A becslések szerint Budapesten több mint 3000 olyan család él, amely közvetlenül érintett ebben a problémában. Jelenleg, ha a hozzátartozók már nem tudják vállalni a gondozást, gyakran csak távoli nagy létszámú bentlakásos intézmények jelenthetnek megoldást. Az alapítvány célja, hogy ezen változtasson. A tervezett otthon biztonságos és emberközpontú környezetet biztosíthat azoknak a sérült embereknek, akiknek a családi háttere idővel már nem tudja garantálni a szükséges támogatást. Az intézmény nem csak lakhatást, hanem a mindennapi élethez szükséges segítséget és közösségi kapcsolódási lehetőséget is nyújthat majd. A projekt előkészítését a főváros az elmúlt 3 évben közel 41 millió forinttal támogatta. Az épület megvalósításához azonban további forrásokra lesz szükség, ezért az alapítvány adománygyűjtésbe kezd. A tervek szerint az új otthon nem csak egy épület lesz, hanem hosszú távú megoldást jelenthet olyan családok számára, akik évek, sőt évtizedek óta azon aggódnak, hogy mi lesz sérült gyermekük sorsa akkor, amikor ők már nem tudnak mellette lenni. Újabb lépést tesz Budapest egyik kerülete a rövid távú lakáskiadás szabályozása felé. Józsefváros ugyan nem tiltja be teljesen az Airbnb-t, de olyan új korlátozásokat vezet be, amelyek jelentősen fékezhetik a rendszer további terjedését a következő években. A 8. kerületben jelenleg mintegy 1700 rövid távú szálláshely működik, ami a teljes lakásállomány több mint 3,5%-át jelenti. Egyes népszerű városrészekben azonban ennél jóval magasabb az arány, ami az önkormányzat szerint már érezhető hatással van a helyiek életére és a lakás árak alakulására.

0: Elfogadott szabályozás három szinten korlátozná az új szálláshelyek megjelenését. Kerületi szinten legfeljebb a lakásállomány 4%-a működhet majd rövid távú szálláshelyként. Emellett a leginkább turisták által kedvelt területeken, például a Corvin negyedben és a Palota negyedben gyakorlatilag befagyasztják az új engedélyek kiadását. A változások a társasházakat is érintik. A jövőben egy épületen belül az Airbnb-ként működő lakások aránya nem haladhatja meg a 20%-ot, ráadásul az új szálláshely indításához a lakóközösség előzetes hozzájárulására is szükség lesz. Az önkormányzat szerint a cél nem a turizmus ellehetetlenítése, hanem az egyensúly megteremtése a látogatók fogadása és a helyiek lakhatási érdekei között. Több városrészben ugyanis a rövidtávú lakáskiadás olyan mértékben koncentrálódott, hogy sok lakó szerint megváltoztatta a környék hangulatát és hozzájárult a bérleti díjak emelkedéséhez. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy gyors és látványos változás nem várható. A már működő Airbnb lakások többsége tovább üzemelhet, a meglévő engedélyek visszavonása pedig jogilag rendkívül nehéz. Emiatt a hosszú távú bérleti piacra várhatóan csak fokozatosan kerülhetnek vissza egyes ingatlanok. Józsefváros ezzel olyan budapesti kerületekhez csatlakozik, amelyek az elmúlt években különböző eszközökkel próbálták kordában tartani a rövid távú lakáskiadást. A kérdés továbbra is megosztja a közvéleményt, míg egyesek a turizmus fontos motorját látják az Airbnb-ben, mások szerint a lakhatási válság egyik súlyosbító tényezőjéről van szó. Másodpercek alatt történt a baj, egy gyalogos futott a taxi elé Budapesten. Döbbenetes közlekedési balesetet rögzített egy taxis fedélzeti kamerája a fővárosban a Soroksári úton. A felvételen jól látható, ahogy egy férfi váratlanul több forgalmi sávon keresztül az úttestre rohan, közvetlenül egy érkező taxi elé. A sofőr már hiába próbált reagálni, az ütközést nem tudta elkerülni. A beszámolók szerint a taxis szabályosan haladt, amikor a gyalogos hirtelen megjelent előtte. Ilyen helyzetekben a járművezetőknek gyakran csak töredék másodpercük marad a fékezésre vagy a kitérésre, ami sokszor egyszerűen nem elegendő a baleset elkerüléséhez. A gázolásban érintett férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek várhatóan 8 napon belül gyógyulnak. A helyszínen intézkedő rendőrök a taxis tájékoztatása szerint azt közölték, hogy az elsődleges adatok alapján nem a sofőr felelős a történtekért, ugyanakkor a hivatalos vizsgálat még folyamatban van. Miközben a gyalogos viszonylag szerencsésen megúszta az esetet, a taxiban jelentős kár keletkezett. A jármű több ponton is megsérült, a javítás pedig várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe. A sofőr szerint akár 1-2 hónapra is kieshet a munkából, ami a javítás költségei mellett további bevételkiesést is jelenthet számára. A helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy a taxis állítása szerint a gyalogos nem rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezni az okozott károkat. Ha a hatósági vizsgálat végül egyértelműen a gyalogos felelősségét állapítja meg, akkor a sofőr polgári peres úton próbálhatja érvényesíteni kár igényét. Ez azonban gyakran hosszadalmas folyamat, és a kártérítés sem mindig garantált. A baleset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a forgalmas városi utaknál egyetlen meggondolatlan mozdulat is súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint a kijelölt átkelőhelyek használata és a körültekintő közlekedés nem csak a gyalogosok, hanem az autósok biztonsága miatt is kiemelten fontos. Hamarosan méltó emlékhelyet kaphat a nemrég elhunyt Scherer Péter Budapest egyik legkedveltebb parkjában. A fővárosi közgyűlés elé olyan javaslat került, amely szerint emléktáblát és emlékpadot állítanának a színművész tiszteletére a Margit sziget egyik különleges pontján. A kezdeményezés szerint az emlékhelyet annál a platánfánál alakítanák ki, amelyhez Scherer Pétert személyes kötődés fűzte. A művész egy korábbi videóban maga is beszélt arról, hogy a szigeten álló két hatalmas platán különösen közel áll a szívéhez, ezért választották ezt a helyszínt az emlékezés helyéül. A javaslatról a fővárosi képviselők a napokban döntenek. Az előterjesztést a színész családjával is egyeztették, így az emlékhely nem csak közterületi megemlékezés lenne, hanem egy olyan helyszín is, amely a hozzátartozók számára is fontos jelentőséggel bírhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk, bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni, ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: látszik, hogy ég
1: vele. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: What we're saying is not protesting.

Élet, öröm, zene.

0: Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá. Ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csilla kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés, mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek, mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-be, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következménye, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha a detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is mindig így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést, számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténni, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arra, hogy a burnout az nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémám van, elmegyek 2-2 óra coachingra és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
2: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúlya az élő párkapcsolatban, egyensúlya a testmozgásban, egyensúlya az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert ugye ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégéshez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12-14-16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni.
1: Tehát meg nem is veszik komolyan? Tehát hogy azért ez még mindig
2: hát
1: az, hogy
2: ne hisztizzél. Állandóan fáradt vagyok, tehát ez majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát azt, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahol a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak. Tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillag Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: Nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hagyják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hagyják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez a... Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés. Tehát, hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni, ez a állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasadt elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégés az depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg. És ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fönn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatba, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam már gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutba, sokszor egyelőre haladott stádiumú burnoutba sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szoktak ülni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gömbölyű az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetésre, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezi, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne, és erősebb beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja. Mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette hely kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégetté tehet egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthonra és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van, az otthon marad. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kiúznám a munkahelyen, tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagynevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek és látom, hogy szürke és fásult és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejjel én visszaemlék, ez a magamra, ami még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: A kiégésről beszélgetünk a Manna délutánban, szakértő vendégem Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok. Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dorosz Dávid író, aki ex-politikus, tehát politikusból lett író, de most már sokkal inkább íróként apostrofálja saját magát is. Az első könyve a Mindenki lelép 2025-ben jelent meg, nagyon nagy siker lett, és az új könyve a második thriller, a Hatalom árvái című. Szia Dávid, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogyan lett belőled író? Mesélj magadról egy kicsit, hogyha valaki nem ismer még téged, akkor megismerhessen.
2: Én egy ideje 2022 óta Bécsben élek, és dolgozom, és ebben a picit ilyen közelségben és távolságban volt időm, illetve lehetőségem arra, hogy egy picit másképp nézzek rá azokra a dolgokra, amik a hazánkban zajlanak, és ez hozta azt az inspirációt, hogy az első könyvemet, a Mindenki lelépet elkezdjem megírni, és miközben elkezdtem írni, jutott eszembe az, hogy valójában engem egész életemben akármit csináltam, akár a közéletben, akár az üzletben, akár más területein az életben, mindig a történetek foglalkoztat. Tehát azok a sztorik, azok az események, amelyek alapvetően alakítják az emberek, családok, barátságok életét, és az első regényemhez is ezek adták az inspirációt, amit a megelőző 10-15 évben, akár a környezetemben, akár a barátaimon, családtagjaimon keresztül láttam, és hát nyilván, mivel Mindenki lelép a címe, elég jelentősen foglalkozott azzal a kérdéssel és kérdéskörrel, hogy miért van az, hogy ennyien és ilyen formában elmentek külföldre Magyarországról, és hogy ennek milyen kihívásai, nehézségei vannak, amelyek alapvetően befolyásolják az életünket, családjainkat, barátságainkat és különböző kapcsolatainkat. Szóval táplálkozott az első regényem a saját személyes élményemből, illetve abból a helyzetből is, amiben akkor is, illetve most is voltam, hiszen most is itt ülök Bécsben az íróasztalomnál, és épp a következő regényemen dolgozom. Szóval így alakult, és hát egy nagyon izgalmas és fantasztikus utazás vette ezzel kezdetét, kezdve azzal, hogy egy fantasztikus 12 főből álló úgynevezett alfa olvasói csapat vesz engem körbe, akik folyamatosan több körben elolvasták a készülő kéziratot, és a lehető legjobb módon segítették azt, hogy olyan formában álljon ez össze, amit aztán az olvasók elé tudott kerülni, aztán pedig a Cser kiadóval közösen egy nagyon jó otthonra lelt a könyv, majd pedig a megjelenés óta tényleg nagyon nehéz szavakat találni, olyan felemelő és nagy örömet okoz, ahogy az olvasók viszonyulnak, olvassák, szeretik, ajánlják a könyvet, és olyanokat is elmondanak nagyon sokszor, és megosztanak velem, amiért nagyon hálás vagyok, amely történeteket, amik velük történtek, és az olvasmány, illetve a könyvem hatására merül fel bennük, vagy jut eszük be, ami aztán a későbbi könyveimhez is rengeteg inspirációt tud adni.
1: A műsor vendége Dorosz Dávid író, akinek megjelent 2025-ben a Mindenki lelép című könyve, óriás siker lett, és a második thrillere is megjelent már 2026-ban, a Hatalom árvai című. Erről beszélgetünk, illetve ennek kapcsán is, hogy ez miről szól pontosan, és hogy zajlott a könyv bemutató, ezzel folytatjuk majd, de még egy rövid kérdés, Dávid, miért pont thriller?
2: Engem az olyan helyzetek érdekelnek, amelyekben tétek vannak, és amelyekben az a feszültség, ami alapvetően jellemzi szerintem a modern életet, akár Magyarországon, akár külföldön, meg tud jelenni, és ennek a thriller műfaj felel meg a legjobban, és az is teljesen egyértelmű, hogy miközben olyan modern műfajként gondolkodunk erről, azért ez valójában az irodalom kezdete óta velünk van, gondoljunk bele abba, hogy valójában Shakespeare-nél és a Hamlet lényegében egy thriller, amiben az apja gyilkosát próbálja kézre keríteni és vele konfrontálódni a főszereplő, szóval egy mély és hosszú irodalmi hagyománynak is gondolom azt, hogy a feszültséget és a tétet kell a középpontba állítani, és azt láttam, hogy azoknak a helyzeteknek, amelyek az elmúlt évtizedek Magyarországát jellemzik, ez felel meg a legjobban, és azt a hatást, amit alapvetően a rendszer jelentett az emberek mindennapjaiban, akár családjaikban, akár barátságaikban, hiszen a mindenki leléknél egy egyetemi baráti társaság gyűlik össze valakinek a 40. születésnapját megünnepelni. Ezek a helyzetek tudják ezt a feszültséget a lehető legjobban visszaadni, illetve azok az angol szász irodalmi hagyományok, amelyekből én táplálkozom, azok nagyon nagy részt szintén ezt a módszert követik, ami nekem is az alapvető hitvallásom, hogy kemény kérdésekről szeretnék könnyen befogadható módon írni. Tehát olyan könyveket alkotok, amelyek szórakoztatóak, izgalmasak, az emberek visszajelzései alapján nem tudják őket letenni, nagyon sokszor írják, hogy egy-két nap alatt, egy hosszú hétvége alatt el is olvassák az egész könyvet, de közben azokról a kérdésekről szólnak, amelyek valóban meghatározzák az ország, a közélet és a mi mindennapjai életünket.
1: Dorosz Dávid író, a műsor mai vendége, a Hatalom Árvái című könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dorosz Dávid író a műsor mai vendége, a Hatalom árvái című új könyvéről, és ennek kapcsán beszélgetünk. Fontos tudni, hogy a bemutatón ott Anna mutatta be a könyvedet, Borbély Alexandra olvasott fel belőle, és ami egy könyvbemutatónál mai napság csoda, a Csilláron is lógtak szinte. Mesélj a bemutatóról. Mesélj arról a pillanatról, amikor befejezted a könyvet, hogy az milyen, mert nekünk hétköznapi embereknek, akik nem írunk könyvet, ez mindig egy olyan csodálatos, misztikus pillanatnak tűnik, és akkor utána a bemutatóról is.
2: Igen, az a második könyvem, a Hatalom árvái, egy hosszabb, összetettebb, nagyobb lélegzetű munka, mint az első, a Mindenki lelép, és éppen ezért az írási folyamat is hosszabb volt egy picivel, de segített, hogy mára már kialakult az a írói rutinom, amire tudtam támaszkodni, és mivel alapvetően ez 40 évet ölel föl, tehát 1989-ben kezdődik a történet, és napjainkig tart, és lényegében az elmúlt 40 év thrillere, ahogy Hász János író barátom fogalmazott róla. Nagyon sok kutatómunkát is kellett ebbe a könyvbe belerakni, ami egyrészt állt abból, hogy nagyon sokat olvastam, korabeli könyveket, tévériportokat, különböző dokumentumfilmeket, illetve nagyon sokakkal beszéltem, akár olyan szakértőkkel, akik az adott terület szakértői, mint például a gyermekvédelem kapcsán, hiszen van egy árvaházas vonala a történetnek, vagy akár olyan IT szakemberekkel, akik pedig a könyvnek az ilyen különböző hacker, illetve IT vonalában tudtak nekem segíteni, illetve kifejezetten egy fiktív Veszprém megyei településen, Árokváron játszódik a történet, és Veszprém megye nagyon közel áll a szívemhez, és éppen ezért nagyon sok időt is töltöttem ott az ottani emberekkel beszélve, illetve a környék kulturális, gazdasági történeti részét feltárva. Szóval egyszerre volt ilyen asztalnál ülős, és egyszerre volt ilyen nagyon terepen zajló része ennek a munkának, és ez önmagában ez a kettősség nekem nagyon sokat adott, hogy ott tudtam lenni élőben, és ott tudtam lenni személyesen beszélve azokkal az emberekkel, akikről és részben akikhez szól ez a történet. És hát ezek után, a munka után kifejezetten felemelő volt, és egy írónak nincs is szebb pillanat, mint amikor oda rakhatja a munkáját az emberek elé, és hogy ezt egy ilyen fantasztikus közegben tényleg több mint 150 ember jelenlétében tudtuk megtenni, illetve ott Annával, aki már az első könyvemet is bemutatta, és aki fantasztikusan megható szavakkal beszélt a mindkét könyvről, ez kifejezetten megérintett a szívemet. Borbély Alexandra pedig fantasztikusan olvasott föl, és tényleg zseniális érzés volt, hogy a könyv színpadon először ilyen fantasztikus színésznő szájából, és ilyen remek módon szólalt meg, és láttam is a közönségen is, hogy nagyon meghatotta őket, hiszen kifejezetten olyan részleteket választottunk, amelyek érzelmileg megmozgatóak. Szóval mindent egybevetve, ez egy fantasztikus felemelő pillanata volt az életemnek, és hát a következő időszakban is például szintén fogok találkozni az olvasókkal, és ezek a pillanatok és ezek a találkozók jelentik az üzemanyagot a következő regényeim megírására.
1: Az, hogyha valaki thrillert ír, az jelent egy bizonyos fajta személyiséget is. Tehát, hogy valami olyasmit akar magából kiengedni, ventilálni az íráson keresztül, ami évek óta oda be van szorulva. Van-e nálad ilyesmi? Hogyha mondjuk a krimi írókat, vagy a thriller írókat nézzük, vagy azokat a történeteket?
2: Biztos, hogy sok dolog van belőlem, és az én életemből az egyes karakterek történeteiben, mozdulatokban, illetve abban, hogy a történet hogyan alakul, de semmelyik szereplőm nem én vagyok vegytisztán, ahogy semmelyik szereplőm nem egy-egy embernek a karikatúrája, vagy pedig másolata, hanem nagyon sok helyről áll ez össze. Alapvetően azért dolgozom ebben a zsáner műfajban, mert ezt látom annak a térnek, amiben egyszerre lehet kemény témákról beszélni, de közben úgy lehet beszélni, hogy ez szórakoztató legyen az olvasók számára, illetve ahhoz a filmszerű stílushoz, amiben írok, és ezt nagyon sokszor az olvasói megjegyzik, szintén ez a műfaj áll közel, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy már elindult az első regényem, a Mindenki lelép filmes feldolgozása is.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, a következőkben fogunk erről részletesen beszélgetni, hogy hogyan is történt mindez, hogyan és mikor és ki keresett meg, mire számíthatunk, mikor lesz ebből valóban film, mit jelent ez számodra, hiszen azért vannak nagyon szerencsés, és vannak nem túl jól sikerült filmes adaptációk, ám hogyha egy könyvből készült film jól sikerül, akkor az általában nagyon jól szokott sikerülni. Ezzel folytatjuk majd a műsor vendége Dorosz Dávid író, akivel a Hatalom árvai című újonnan megjelent könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk most speciál az első regényről, a Mindenki lelép címűről, ami 2025-ben jelent meg, és amiből hamarosan film készül, és erről a bizonyos filmkészítési, elkészülési folyamatról fogunk beszélgetni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Orosz Dávid író, akinek a Hatalom árvái című új könyvéről, és annak kapcsán beszélgetünk. Most speciál az első könyvről, amiből film készül. Hogyan történt mindez?
2: Pár hónappal a Mindenki lelép megjelenése után megkerestek a Itt érzem magam otthon producerei, Farkas Ádám, illetve Marton Fű Zoltán, akik olvasták a regényemet, és nagyon tetszett nekik, és azzal az ötlettel hívtak fel, hogy szeretnének belőle filmet csinálni, és erről elindult egy hosszas beszélgetés, hogy ezt milyen formában és lehetőségek között lehet megtenni. Ez alapvetően egy nagyon nagy álom számomra, hiszen én már úgy nőttem föl, hogy a filmek és az olvasás szeretete az párhuzamosan egyszerre volt jelen az életemben. Tehát ugyanúgy, ahogy emlékszem, hogy mikor olvastam a Pál utcai fiúkat, vagy Jókai Mort először, ugyanígy emlékszem, hogy mikor láttam a Tanút, vagy a Keresztapát először, és a filmek és a könyvek szeretete, mint a történetmesélés két nagyon hasonló, de bizonyos szempontból persze eltérő műfaja folyamatosan jelen volt az életemben. És ahogy elkezdtünk dolgozni, szintén egy olyan fejezet nyílt ki számomra, amit a mielőtt íróként elkezdtem volna dolgozni, nem is gondoltam, hogy most másodjára dolgozom a történetet. Tehát íróként megírtam a Mindenki lelépet, leraktam a pontot, megszerkesztettük, majd kiadtuk a könyvet, és a történet a maga útjára indult. Most viszont ebből a 320 oldalas könyvből egy 120 perces filmet kell csinálni, adaptálni kell a történetet, és ebben a munkában nagyon jó csapattal, producerekkel, forgatókönyvíróval együtt én is részt veszek, és kifejezetten izgalmas, hogy másodjára belemenni a történetbe, és megnézni azt, hogy ebből mi és hogyan tud különböző változtatásokkal jól működni a vásznom majd, hiszen igen, ahogy elhangzott, nagyon sok, nagyon jó adaptáció is született az elmúlt években, de nyilván láttunk, és mindannyian tudunk olyan adaptációt, amit olvastunk könyvben, aztán a vászon
1: nem egy könnyű műfaj. Igen, viszont nagyon jelentős egy ilyen adaptációnál, illetve egy ilyen típusú filmnél az, hogyha a szerző jelen van, akár a forgatási folyamatokban, vagy az előkészítő folyamatokban, neked mekkora beleszólásod van mondjuk a zeneválasztásba például, ez számomra nagyon fontos, meg szerintem egy kriminél, egy thrillernél nagyon-nagyon fontos, hogy a hangulatot emelje, csúcson tartsa, a gyanakvást fölébreszte, stb., illetve hogy kiket választotok majd a karakterek megformálására.
2: Természetesen ebben csapatként dolgozunk együtt, és az adott különböző részfeladatokat ehhez értő profik fogják csinálni, szóval miközben a csapat meg a producerek kifejezetten fontosnak tartották, hogy én szerzőként jelen legyek ebben a folyamatban, nyilván a zeneválasztást azt nem szeretnék mindent eldöntő módon és minden részletben belefolyóan részt venni, miközben a könyvben pont, hogy nagyon sok zene szóba kerül, ahogy ezen a tihanyi háromnapos bulin a karaktereink szórakoznak, szóval egy része a filmzenének szerintem adott a könyvön keresztül, és pont ez a csapatmunka az, ami kifejezetten izgatott, hiszen én is nagyon sokat tanulok abból, hogy például Veres Attila forgatókönyvíróval, akivel együtt dolgozunk, és itt érzem magam otthonnak is ő a forgatókönyvírója, illetve a Második kör című fantasztikus rövidfilmnek olyan tippeket, trükköket és szakmai dolgokat tudok én is tanulni, amelyek az írásomra is vissza fognak tudni hatni, tehát számomra egyszerre egy nagyon élvezetes munka, illetve egy nagyon élvezetes tanulópálya az, hogy részt tudok venni ebbe a folyamatba, és erről még minden részletet nem fogok tudni elárulni, de természetesen elindultak a beszélgetések, és folyamatban van, hogy a lehető legjobb színészekkel egy olyan casting folyamat valósuljon meg, és egy olyan csapat álljon össze, akik eljátszák ezt a 6-7 karaktert, akik a magját jelentik ennek a filmnek, ami kifejezetten egy nagyon erős és egyszerre szórakoztató és egyszerre elgondolkodtató filmet eredményezzen.
1: Mikor készen van egy könyv, és készül belőle egy film, tehát itt két gyerek is nevelődik egyszerre, van-e helye harmadiknak a fejedben, elindul-e a következő regény?
2: Már el is indult, a kutatómunkának a közepén közepén járok, ami szintén megint nagyon sok olvasással, illetve szakértőkkel való beszélgetéssel, illetve terep munkával zajlik, és néhány hét múlva szerintem el fogom tudni kezdeni magát a szöveget is megalkotni, szóval nagyon izgatott vagyok, és teljesen rajta vagyok azon, hogy a lehető leghamarabb megszülessen a harmadik regény, ami egyszerre fogja követni azokat az elemeket, amelyekre az első kettő is építette, ez thriller lesz, de nagyon sok érzelemmel fog dolgozni, illetve nagyon sokat fog a mai világunkról és a mai korunkról mesélni, de rengeteg újdonság és olyan dolog is lesz benne, ami az eddigi olvasóimat is szerintem meg fogja, remélem, pozitív módon lepni.
1: Torosz Dávid író volt a műsor mai vendége, akinek a frissen megjelent Hatalom Árvai című könyvéről, és annak kapcsán beszélgettünk nem csak az új könyvről, de a korábbi 2025-ben megjelent Mindenki lelép című könyvéről is, amiből már film is készül. Dávid, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Magubáné Csánki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, az én kedvenc, volt általános iskolai tanárom, és volt iskolai igazgató, úgyhogy van ebben egy kis személyes vonal is, hogy hogyan talál vissza az ember a fontos vonalakhoz az életében, lám így. Szia Ági, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Szerbusz, és üdvözlök minden kedves hallgatót is.
1: A Krétáról sokat hallottunk, főként ugye a Covid ideje alatt, azt hiszem, hogy akkor hallottunk róla a legtöbbet, de lehet, hogy a szülők, tanárok már sokkal korábban is. Mi is az a Kréta IFM?
2: Igen, a Kréta ugye ez egy adminisztrációs rendszerként indult, ma már sokkal több minden megtalálható szülők, diákok, pedagógusok számára, és igen, ahogy említetted, a Covid idején felkerült erre a felületre egy újdonság, amivel szerettük volna segíteni az otthon maradt pedagógusokat, diákokat, egy nyelvtanulási applikáció, ami a nyelvoktatást, nyelvtanulást segíti, ez a bizonyos idegen nyelvi felkészítő modul névre hallgat, és így IFM néven rövidítjük. Először angol és német nyelvből lehetett kiegészíteni a tankönyvből szótározós, magnós, ma már biztos nem magnós, hanem inkább úgy gondolom, hogy minden más interaktív eszközzel segített nyelvtanulást, ami a tanórán történik, és az az applikáció német és angol nyelvből adott lehetőséget arra, hogy a diákok akár házi feladatként, akár csak önmaguktól kiegészítve a nyelvtanulásokat, de a pedagógusok pedig a úgynevezett digitális kollaborációs térnek hívják, van egy ilyen felület a Krétán, ott pedig maguk is alkalmazhatják, hiszen szemtelen lehetőséget nyújt nekik ez az alkalmazás arra, hogy a nyelveket tanítsák. És említettem, hogy két nyelvvel kezdődött, aztán az idei évben bővült a spanyol és a francia nyelvtanulási lehetőséggel, illetve a magyar, mint idegen nyelvvel is. Tehát most már ötféle lehetőség nyílt meg a nyelvtanulásra. Ami nagyon nagy előnye, hogy miután a Kréta felületén található, ezért teljesen térítésmentes. Nem csak a nyelvtanárok tanulhatnak pedagógusként ezzel az applikációval, hanem bármely pedagógus, akinek van ilyen Kréta hozzáférése, és kiegészítheti a régebben tanult nyelvtudását, vagy pedig hát új nyelvet is tanulhat. És ami egy óriási nagy lépés, hogy most a szülők számára is megnyílt ez a lehetőség. Tehát ez az applikációt most már ők is meg tudják nyitni, roppant egyszerűen, és én el is mondanám nagyon röviden, hogy mi a teendőjük, csak be kell lépniük a telefonokon a szokásos Kréta felületre, ahol egyébként üzeneteket olvasnak, vagy pedig a gyerekeiknek az előrehaladását nézik meg. Most semmi más nem kell tenni, mint megnyitni, csak éppen rá kell kattintani nekik a továbbiak gombra, és már is megjelenik a nyelvtanulás menüpont, és már ott is vannak, és már meg is nézhetik, hogy melyik nyelvből és hogyan, milyen szinten állnak, és hogyan szeretnék azt tanulni. De laptopon is lehet ugyanezt megtenni, tableten is lehet, ott az elektronikus ellenőrzőkönyv menüpontnál ugyanígy megtalálják az IFM nyelvtanulás menüpontot, és ők is akkor igénybe vehetik ugyanígy térítésmentesen ennek a négy nyelvnek a tanulását.
1: És ez úgy megy gyakorlatilag, mint egy nyelvtanfolyam?
2: Hát annál sokkal bővebb és sokkal több, hiszen ez a Kréta IFM valóban egy személyre szabott tanulási lehetőséget nyújt, hiszen rögtön egy teszttel kezdődik, mindenki látja, hogy ő most
1: tehát van egy felmérés. Aha.
2: Igen, így van, és akkor onnantól kezdve adja az ahhoz igazított feladatokat, és nagyon igazodik ugye a mai tanulási szokásokhoz, tehát rövidebb blokkok vannak, rövidebb egységek vannak, nagyon sok a játékos interaktív feladat, ami ugye egyénre szabottan adja a tananyagot, nyilván a kötelező NAT-hoz igazodik is, és amiért a gyerekek nagyon szeretik, és ma már a felnőttek is megkedvelték, most élethelyzetek épül ez a tanulás. Ad egy állandó élményt, egy állandó sikerélményt, mert hogy folyamatos benne a visszajelzés, és megtalálható a szókincstől kezdve, természetesen a nyelvtantanuláson minden, de más, teljesen más az összetétele, más a szerkezete, mint a tankönyveknél, ugyanakkor bármely tankönyvhöz illeszthető is, de ugyanakkor azt is tudni kell hozzá, hogy nem mindegy, hogy mi köti le a mai diákokat. Kell nekik az, hogy a motivációt fenntartjuk, és ez nem másra megy, mint a játékos elemekkel, illetve a folyamatos visszajelzés értékeléssel, ugye divatos szóval gamifikáció, valami pontokat, csillagokat ad, ehhez vannak a gyerekek hozzászokva, hiszen a játékok is erre alapulnak. És ezért válik nagyon kedvelté azok körébe, akik már megismerték ezt az applikációt.
1: A műsor vendége Gubáné Csanki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést a nyelvtanulásról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Gubáné Csanki Ágnes, a Kréta IFM stratégiai vezetője, generációs tréner. A nyelvtanulásról beszélgetünk, pontosabban a nyelvtanulást nagyon megkönnyítő módszerről, az egyik ilyen módszerről, ami ez a bizonyos Kréta IFM. Ági beszélt már arról nekünk, hogy mi is ez, hogy milyen nyelveket lehet vele tanulni, kár, hogy olasz még nincsen, zárójelbe jegyzem meg. De ami fontos még, hogy milyen módon történik ez a pedagógusokkal? Tehát, hogy a pedagógusok, igen, hogyan tudnak a nyelvtanárok fejlődni ezáltal?
2: Már is mondok hozzá információkat, csak az olaszra reagálnék. Ez a következő nyelv, aminek várhatólag megtörténik a fejlesztés.
1: Ja, de jó, mikor?
2: Ez is egy igény. Ezt még nem tudom megmondani, de bízom benne, a közeljövőben megtörténik. És hát akkor még egy újabb nyelvvel bővül a lehetőség, az angol, a francia, a német és a spanyol mellett. És hát a pedagógusok úgy ismerkedhettek meg vele, hogy ugye valahol olvasták, hallották, de most már elmondhatom, hogy nagyot léptünk előre, hiszen az elmúlt másfél évben az állami fenntartású tankerületi szintű általános iskolák mindegyikében megvolt a lehetőség, és a középiskolák számára is felajánlottuk ezt, hogy nyelvtanáraik személyesen részt vehettek egy délután folyamán egy olyan interaktív foglalkozáson, ahol a saját eszközeik segítségével megismerkedtek magával a modullal, a lehetőségeivel és a használatával is. És ezt folytatjuk most az egyházi és egyéb fenntartású intézmények, illetve a szakképzés területén dolgozó nyelvtanárokkal is. Őnekik is fel fogjuk ajánlani ezt a lehetőséget, hogy így élőben megismerkedhetnek ezzel az applikációval. És hát ez a bizonyos Kréta felület, amiről beszéltünk, ez a digitális kollaborációs tért tartalmazva, a DKT területét, és ott találják meg a pedagógusok ezt a modult. És a saját csoportjaikkal dolgozhatnak, nagyon sokféle lehetőség van. Van lehetőség arra, hogy a tanórába egy-egy feladathoz beillesztenek, akár frontálisan, akár pedig egyénileg differenciálva a tanulók tudásához igazítva adhatnak ki feladatot is. A csoportmunkában is lehet alkalmazni, és nagyon szívesen alkalmazzák a pedagógusok arra, hogy házi feladatként önálló tanulásra adnak ki feladatokat, és ez az, amire azt mondtam, hogy a gyerekek nagyon megkedvelték, akik ezt megismerték, hiszen pont olyan tanulási elemek vannak benne, ami hozzájuk közel áll. Értem ez alatt, hogy nagyon interaktív, értem alatta, hogy rövid kis egységeket tartalmaz, és a visszajelzést is megkapják, az értékelést is, van egy folyamatos motiváció, van kimutatásunk, hogy sokkal hamarabb megmernek szólalni olyan gyerekek is, akik egyébként ezt nehezen tették meg, és valós élethelyzetekre épül, tehát valóban hozzájuk közel álló témákat dolgozunk fel ezekben a rövid kis egységekben, ezekben a kis feladatblokkokban, és ezért vált az ilyen nagyon kedvelti. A pedagógusok számára pedig hát olyan lehetőségek is vannak, hogy a gyerekekkel elkészítették az aktuális feladatsort, egy dolgozatot, és ennek a javítását teljes egészében átveszi tőlük a mesterséges intelligencia, és azt jelenti, hogy a javítást, még egy beírását is elvégzik helyettük. Tehát vannak ilyen könnyítések, amit a pedagógusok szintén nagyon szeretnek.
1: Hol tartunk mi nyelvtanulásban, mi magyarok, Ági? Mennyire vagyunk nyitottak, rugalmasak, hol tartanak a generációk a nyelvtanulásban?
2: Nagyon különböző. Ugye az 50 fölöttieknek van élményük az orosz nyelvtanulásáról, és lehet, hogy nem csak az orosz nyelvet, hanem minden más tantárgy tanulását is esetleg nehezebben végezték, és ők a nyelvtárt is talán azt gondolnám, hogy most, amikor a élet ráviszi őket, nehezebben állnak hozzá a nyelvtanuláshoz. És közben itt vannak a lehetőségek, adott esetben ez a Kréta IFM, ami számukra is egy könnyebbséget jelenthet, hiszen pont ezáltal, hogy számukra is ott van az, hogy folyamatos visszajelzést kapnak, segíti, támogatja, a tudásukhoz igazított feladatsorokat tesz eléjük a rendszer. Így úgy gondolom, hogy segítség, és bár más módon tanultak, hiszen akkor még ugye szótárfizet volt, amikor te jártál iskolába, még akkor is az volt a nyelvtanítás módja, hogy volt egy könyv, egy magna és egy szótárfizet, hát ezt ma már azért nagyon sok pedagógus kibővíti mindenféle más módon is, interaktivitást vissza az órájába, de ez a bizonyos applikáció maximális segítséget nyújt a valós élményekhez. Ahhoz, hogy valódi szituációk történjenek a beszélgetésben, gondolok itt olyanra, hogy valós élethelyzeteket lehet gyakorolni a különböző karakterekkel, amik megtalálhatóak ebben az applikációban, lehet éppen, hogy valaki megérkezik és a recepcióssal beszélget, az is lehet, hogy étteremben a pincérrel, vagy épp egy ügyfélszolgálati munkatársa, vagy egy külföldi baráttal elegyedik beszélgetésbe. Tehát, és ugye a mesterséges intelligencia ma már olyan lehetőséget ad, hogy nem egy adott sémán megy végig a rendszer, hanem abszolút alakítható ahhoz, ami a válasza volt éppen a nyelvtanulónak, éppen mintha élő emberrel beszélgetnénk.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Gubányi Csánki Ágnes, a Krétai FM stratégiai vezetője, generációs tréner. Nyelvtanulás, milyen nyelveket tudunk megtanulni a Krétai FM-mel? Beszélgettünk már arról, hogy kik és milyen módon tudják igénybe venni, hogy hogyan támogatja ez a nyelvtanulást, hogy milyen módon történik a pedagógusokkal és a diákokkal ennek a modulnak a megismertetése. Arra még nem beszéltünk, hogy lesz-e mostanában nagyobb rendezvény, ahová bekapcsolódhatnak a tanárok és a diákok is. Bár ebben az esetben mindenki diáknak számít, hiszen elkezd nyelvet tanulni.
2: Igen, és ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy felnőttként is milyen fontos a nyelvtanulás, és hát akik esetleg az általános iskolába, középiskolába annyira nem fektettek el a nagy hangsúlyt, lehet, hogy olyan munkahelyen helyezkednek el, ahol bizony most 30-35-40 évesen kell újra kezdeni, vagy kibővíteni a meglévő tudást, és erre is alkalmat ad pontosan ez a bizonyos applikáció, amit én ajánlok mindenkinek a figyelmébe. És rendezvényeinkre kérdeztél rá, tavasszal volt egy nagyszabású országos rendezvényünk, amire nem is gondoltuk, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és nagyon örültünk neki, hiszen nem olyan nagy volt hozzá a hírverés, mégis eljutott mindenkihez, aki szerette volna igénybe venni. Ez a bizonyos első országos IFM napról beszélek, amikor délelőtt idősában 40 perces időközönként a különböző pedagógusaink, szaktanácsadóink, illetve tananyagfejlesztőink megmutatták a becsatlakozó csoportoknak, hogy hogyan is működik, mindenhol található rajta, és a gyerekek elkezdhettek dolgozni a telefonjukon, vagy az iskolai számítógépeken, laptopokon, és aztán bízunk benne, hogy azóta nagyon sokan használják is, ezt látjuk is, hiszen folyamatosan emelkednek a számaink, mi ezt tudjuk követni, és minden hónapban örömmel nyugtázhatjuk, hogy mindig több és több olyan diákunk van, aki kihasználja ezt a lehetőséget. Úgyhogy ott nagyon szép számok születtek, hiszen több mint 400 iskolába jelentkeztek be, és az ország minden részéről, kisfalútól a nagyvárosig voltak iskolák, ahol akár több csoporttal is erre a programra, és hát közel 10 000 gyerek volt, aki ezen a délelőttön biztos, hogy ezzel a nyelvtanulási programmal megismerkedett, és hát azóta használja is lelkesen a nagy többségük. Az idei tanévben is lesz egy ilyen kiemelkedő rendezvényünk, méghozzá közel jövőben, október 15-én, egy szerdai napon. Egy egész napos programot kínálunk ki már Krétai FM élmény nap keretében. A délelőtti idősávban továbbra is várjuk azokat a tanulócsoportokat, akik még nem találkoztak, de már valahol hallották, pedagógusok már hallotta, volt a továbbképzésen, és szeretnének jobban megismerkedni az applikáció lehetőségeivel. Ezért a modul bemutatását több idősávban délelőtt folyamán felkínáljuk különböző tanulócsoportoknak, az alap és középfokra járó tanulók bármelyikének, leginkább tanulócsoportoknak, nyelvtanárokkal együtt. De a délután folyamán most egy újdonságot szeretnénk kínálni, méghozzá előadók 40-45 percben szívesen tájékoztatják a szülőket például arról, hogy ők maguk hogyan vehetik igénybe ezt a lehetőséget, és hogyan tudják használni, hogyan tudják a saját nyelvtudásuknak a bővítésére felhasználni. De ezen kívül tanulmányt fogunk bemutatni az eredményességről, illetve egy kicsit a generációs nyelvtanulási szokásokról is fogunk beszélni. Továbbá a 2025-ös újdonságokról, ami elsősorban a mesterséges intelligencia adta lehetőségek kihasználásáról szól. Hogy én invitálok mindenkit, most már a honlapunkon, Facebook oldalunkon, Facebook csoportunkban, és a pedagógusokhoz eljutatva is információs csatornáinkon fogjuk hirdetni ezt az eseményt, bízunk benne a sajtóban is megjelenik, úgyhogy reméljük, hogy most is több ezer pedagógus lesz, aki életben a lehetőséggel, és hát lehet, hogy a 10 000 fölötti számot is megcélozzunk most, hogy annyi tanulót is szívesen várunk, akik egy-egy órára bekapcsolódnak ebbe az ismertető programban.
1: A műsor vendége volt Gubányi Csánki Ágnes, a Krétai IFM stratégiai vezetője, generációs tréner, akivel egy olyan nyelvtanulási lehetőségről beszéltünk, ami egyfelől a felnőtteknek, generációtól függetlenül, akár az idősebbeknek is, sőt a pedagógusoknak és a fiatalabbaknak, a srácoknak is segíteni. segíteni tud, és hamarosan bővülni fog majd az olasz nyelvvel, úgyhogy én ezt nagy szeretettel üdvözlöm. Amiről beszéltünk, maga a nyelvtanulási rendszer, az a Kréta IFM. Gubani Csánki Ágnesnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek ajánlom, hogy keresse meg ezt a felületet, és használja a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: megoldásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.